0: Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenete sem változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a nínivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, három napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És elnyúlta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és ül le a porba. történeti képet, Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elébe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolta halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne választanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten prófétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az Isten tisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát. Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek füstben és romokban. És akkor ránézek a naptárra. De akkor már elerőtelenedtek a lábaim. És le is térdeltem imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra, Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvéreim? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez. Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette. Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a Ninive-beliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbízatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból. Engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Isten szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, neked. Hát valahogy így imádkozik sok keresztényben. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szabát, azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdetnékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az 5 kenyerecskét, és azt a 2 halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igencsak, hogy Ninivébe újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost. Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az. Új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét? Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres! Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja. De hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgatársai! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népét? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosakat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté? Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninivé városáról a legfontosabbat. Mit? Ninivé pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninivé, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az isteni. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községi, nem is a kerületi, ez az isteni. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam? Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldött el Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában? Elmenvén azért szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk falját, a magunk fele barátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus. Tudok-e úgy nézni, egy út szélén, egy árokban fetrengő fele barátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus. És ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ezelől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közben járást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninive. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninive. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt, és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És föl kellett Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta eként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elfelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta? Jónás Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is íge hirdetők ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztult Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket, Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másodestére, másik tére ére, a színészek és mímesek telére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssodok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva bőjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért bőjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkozásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyébette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak, úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta. Ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid. Hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni, és Isten elfordítja haragját belőled. Elfordítja ítéletét, és kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak, térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten, hát ha elfordul izzó haragjától és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe,

0: s a szoboderdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Niniveiből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Niniveiben.
1: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét, így remélte, de nem így történt. De a ninivebeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg, olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda, hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyer. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt, ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és mi bennünk. Munkája a bűnbeismerést, munkája a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében?

Jöjj! Adjunk hálát azért Istennek. Imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük Istenünk azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa, a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársammal László Attilával együtt köszöntünk mindenkit, aki a készülékek közelében van. Ma egy újabb lépést teszünk Jézus megismerése felé, Jézus tanításainak, üzenetének felfedezése felé, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott, István!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Szolgálatának kezdetén Jézus kiűzi a templomból azokat, akik szentségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Az akkori határozott viselkedése rettegéssel töltötte el a kereskedők szívét. És azt látjuk, hogy az ő élete, földi élete végén, küldetésének végén Jézus újból a templomba megy, és ugyanaz a szentségtelen kép fogadja őt, mint azelőtt. A történetet több evangélista is lejegyzi. Szeretném felolvasni a Máté evangélium a 21. fejezetéből azt, ami történik ekkor a templomban. A 12. verstől olvasom. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban. És a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És mondanékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettitek. Mi történik itt? Mit ért a Szentírás az alatt, hogy a templomban zajlik mindez? Mert ha annyira vásár hangulat van ott, akkor ott bele lehet képzelni az állatbőgést, a pénzcsengést, az adókvevők heves alkudozását, közben zajlik az Isten tisztelet, vagy az áldozat, a szolgálattevők hangja, adásvétel, pénzváltás, jelen vannak a különböző emberek, távolról érkezettek, közelről valók, templomi méltóságok. Hogyan lehet leírni ezt a látványt, amit Jézus látott, amikor életének utolsó hetében újra bement a jeruzsálemi templomba? Hol zajlik ez az esemény pontosabban? És mi volt a gond? Miért háborodott fel Jézus annyira?
1: A Szentírás alapképe a templom. Tehát, hogyha az egész Bibliát egy képbe bele kellene foglaljuk, vagy egy rajzban, akkor a maga a templom, a jeruzsálemi templom magába foglal mindent, amit az embernek Istenről, a bűnös embernek Istenről tudnia kell. A templom az a hely, ahol megláthatjuk azt, hogy milyen az Isten szentsége, mekkora az ember bűnössége, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Tehát ez a legfontosabb iskola. Ez a kép, ami az ószövetségi sátorszolgálatban, később pedig az ószövetségi templomban lezajlott, minden ember számára a legfontosabb lecke, amelyet meg kell tanulnia. Ott láthatja a templomban az Istennek szentségét, ott láthatja azzal szemben az ember bűnösségét, mi a bűnnek az eredménye, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Ugye a szertartás rendszerben annyit látunk, hogy ott van a 10 parancsolat, Isten megszegett törvénye, Isten jelenléte. Ez a bűnös ember halálát hozza, és ahhoz, hogy az ember ne halljon meg, Isten helyettes talál az Ószövetségben, egy bárány, egy állati áldozat hal meg az ember bűnei helyett. És mindez elővetíti a képet arra, hogy az Isten szentsége semmit nem változott, az ember bűnösségének ma is ugyanaz az eredménye, a bűnzsoldja a halál, Róma 6.23-ban olvassuk, és Isten helyettes áldozatot talált az ember helyett Jézus Krisztusban, az ő fiában, hogy a megtérő bűnös ne kelljen meghaljon, hanem Jézus Krisztus haljon meg helyette. Tehát ez a templomnak a tanítása, ezért annyira fontos a templom, a zsidó templom ebben az időben, és ezért okozott akkora visszatetszést, akkora fájdalmat Jézus Krisztusnak, hogy ezt a templomi helyet nem erre a célra használták fel, hanem valami egészen másra.
0: A mai ember, amikor templomot hall, akkor úgy képzeli el, hogy maga az a helység, ahol zajlik az Isten tisztelet. Jól tudjuk, hogy az ószövetségi templom nem ezt a célt szolgálta, úgy ahogyan elmesélted, hogy mi volt a szerepe és mi zajlott ott. Hol történt mégis ez a zsibvásár, és miért volt annyira zavaró, hiszen az áldozathoz állatokat kellett vinni, az állatok amúgy is jelen voltak, a messziről érkezettek pedig, nekik valahonnan meg kellett vásárolni az állatot, amit fel akart áldozni. Tehát mi volt mégis az a megdöbbentő, ami Jézust kiborította, vagyis helyesebben fogalmazva állást foglalt ez ellen?
1: Tehát valóban a mai keresztény liturgiák általában, vagy istentiszteletek, ahogyan lezajlanak, ahhoz viszonyítva a templom szolgálata merőben más volt. Ha ma az ige hirdetés által tanítjuk az összegyűlt közösséget, akkor abban az időben nem annyira a szóbeli tanítás volt a lényeg a templomban legalábbis, hanem magukban a tettekben, a ceremóniákban rejlett az üzenet, amelyet nyilván azokat is az Isten igéje szerint folytattak le, szerveztek meg, áldoztak meg minden áldozatot, ahogy az ige tanítja. Tehát valóban nem annyira csak magának a szóbeli tanításnak a helye volt a templom. A templomnak több része volt, hadd röviden vázoljuk, volt maga a templom épület, tehát a szentély épülete. Ez változott az idők folyamán, de a lényeg ugyanaz volt, tehát volt egy szent építmény, amelynek volt a külső helyisége, ahova naponta bevitték a véráldozatot, és volt a legbelsőbb helyisége, a szentek szente, ahova a főpap egy évben csak egyszer léphetett be. Ez jelképezi Jézus Krisztus mennyei szolgálatát, illetve a mennyei szolgálatának a végét, ahova Jézus Krisztus belép az időknek végén, és elvégez egy olyan szolgálatot, ahogy a főpap az esztendő végén egy nap elvégzett egy szolgálatot. Ezen kívül volt az épület komplexumon kívül volt az oltár, ahol tulajdonképpen az állatokat megölték. Ide sem léphetett bárki be, tehát hogyha a szentek szentébe csak a főpap léphetett be, a szentébe csak a papok léphettek be, akkor ide az udvarra, vagy az udvarig tulajdonképpen csak a zsidó férfiak léphettek, akik elhozták az áldozatukat. Ezen kívül volt az asszonyok udvara, és volt egy úgynevezett a pogányok udvara, ahol sokszor sok pogány összegyűlt, nem zsidó, tehát ne vegyük pejoratív értelemben ezt a pogányt, tehát a nem zsidók eljöttek, hogy némi fogalmat szerezzenek ők is a templomi szolgálatról, vagy más okokból jöttek el éppen ide. Például a János evangélium a 12. fejezetében azt látjuk, hogy eljön egy néhány görög, és Jézussal akar találkozni, és üzennek Fileptől, Jézus tanítványától, hogy hívja ki Jézust a zsidók udvarából, és jöjjön ki a pogányok udvarába találkozni velük. Tehát több hely volt, több funkciója volt ennek a templomnak. Ez a vásár nyilván, hogy itt kint zajlik a pogányok udvarában, és ennek tulajdonképpen volt egy értelme, és pedig az, hogy azok a zsidók, akik távolról jöttek, Jeruzsálemből vagy a diaszpórából, tehát szétszéledve a világ különböző országaiban, hiszen ekkor már a zsidóság számos országban él, ne kelljen hozzanak hazúról állatáldozatot, hanem eljönnek, megvásárolják az áldozatokat, és itt az áldozatot elviszik a bűneikért. Tehát ennek megvolt mondjuk úgy az észszerűsége, megvolt az értelme is, nem is lett volna ebben önmagában semmi kifogásolni való. Jézus nem ezt a rendszert kifogásolta.
0: Ha az, amit Jézus talált a templomnál, az hozzátartozója volt az áldozati rendszernek, és az egész ceremoniális rendszernek már az ószövetségi előírások szerint, akkor mégis mi volt a gond? Miért kellett Jézusnak közbelépni, és miért mondja azt, hogy latrok barlangjává tették az Istennek házát?
1: Nos, ez az a pont, amelyet górcső alá kell vetnünk, és meg kell kicsit lényegesebben vizsgálnunk, mert enélkül nem értetjük meg az egész történetnek a miben létét. Ugye meglepő, tehát az, hogy Jézus bemegy a templomba, és felborítja az asztalokat, és ostorral kiűzi az állatokat, és az embereket onnan, tehát ez Jézusra nem igazán jellemző. Egy agresszív világban élünk, amelyben elítéljük az agresszivitást. A Jézus esetében nem igazán látjuk azt, hogy ő ezt tenni. Kiveszi később a tanítványai kezéből is a fegyvert. Jézus fegyvertelen volt. Mondhatnánk, hogy egy fegyvertelen hős. Ugye ő elítéli a tanítványokat is, amikor kardot ragadnak. És ma is ő a világon békét szeretne. Sőt, azt látjuk, hogy Jézus a maga részéről nem ragadott fegyvert a rómaiak ellen. És a követői sem kellene ezzel foglalkozzanak ma. Viszont amikor az ő egyházáról van szó, amikor az Istennek házáról van szó, amikor az Isten dicsőségéről, az üdvösség útjáról és az üdvösség munkájáról, Isten népének a tisztaságáról, vagy éppen tisztátalanságáról van szó, amikor Isten ügyéről van szó, akkor Jézus nem tud nyugodt maradni. Nem maradhat nyugodt. És kedves keresztény hallgatói, meg kellene ezen nekünk is gondolkoznunk, hogy bennünket mi az, ami inkább foglalkoztat ezekben a napokban. Az, hogy a világban mi van, az fáj nekünk. A világ háborgása, vagy legalább annyira fáj számunkra, és nyugtalanít az egyháznak, azoknak, akik magukat hívőknek tartják, és Jézus Krisztus nevét viselik magukon, azoknak az állapota. Most azt látjuk, hogy Jézus miközben Róma ellen nem ragadott kardot, fegyvert, az Isten háza iránt való féltő szeretet emésztette őt. Tehát igazából mi volt az, ami Jézus emésztette? Mi volt az, ami Jézus foglalkoztatta? Ugye nem az, hogy valaki hozott egy állatot, amit meg lehetett vásárolni, és áldozatként lehetett hozni Istennek. Hanem az, hogy ahelyett, hogy a templom arról szóljon, hogy ott a bűnös ember imádkozik és megbékél Istennel, ahelyett a templom az önzésnek vált a helyévé, és a zaj helyévé vált. És erről a kettőről hadd ejtsünk egy néhány szót. Az önzésnek vált a helyévé, vagyis egyes emberek érdeket húztak, és hasznot húztak abból, hogy eljött egy szegény bűnös ember, és akar vásárolni magának egy megáldozni való állatot, és olyan áron adták el ezeket az áldozatokat, amelyek teljesen méltatlanok voltak. Hadd ejtsek itt egy néhány szót magáról a kereskedésről. Amikor Ézsaiás könyvében azt találjuk, és Ezékiel könyvében, hogy Sátán bukott, akkor azt is találjuk vele kapcsolatosan, tehát ő a világosság angyala, Lucifer, aki volt a mennyben és elbukott, azt találjuk róla feljegyezve, hogy a kereskedésével csapta be az embereket. Tehát maga a kereskedés abban a formában, ahogy általában ma a világunkban zajlik, tisztelet a kivétel, de általában egy becsapás, egy hazugság. Miért egy hazugság és becsapás? Azért, mert nem méltányos áron értékesítik sokszor a termékeket. Természetes az, hogy az egy jó dolog, hogyha az egyik országban van egy termék, és a másikban nincs. Akkor kereskedők elmennek, vagy beszerzik valamilyen úton, módon a másik országból, és elhozzák a saját országukban is, hogy legyen. Mert igény van rá. De az, hogy az igény alapján visszaélnek bizonyos dolgokkal, és méltatlan áron próbálják eladni azt, amivel rendelkeznek, Ez egy hazugság. És sátántól ered. Azt, hogy a kereskedő is megél abból, hogy a terméket megvásárolja és eladja jobbáron, és a különbözetből megél, mert ebből kell neki megélnie. Az egy normális dolog. Viszont az, hogy a piaci hiányt kihasználja, és teljesen méltatlan nagy áron értékesíti a termékeket, ez Isten szemében elfogadhatatlan. Azt, amit a szabad piac teljesen természetesnek tart, a Szentírás nem tudja ezt aláírni. Tehát, hogy otthon mondjuk a báránynak az ára lett volna mondjuk egy pénz, és a templomban 5 pénzért adják ugyanazt, vagy 10 pénzért ugyanazt a bárányt, azt Isten már nem tudja aláírni. Nemrégiben egy fájdalommal vettem tudomásul egy hasonló helyzetet. Egy barátom családi problémákkal küzdött, és keresztény családterapeutához fordult. És kiderül az, hogy napi 1000 eurót keres az illető a terápiájából. Vagy vannak napok, amikor ezt az összeget megkeresi. Tehát hallatlan. Hol van itt keresztény szellem? Istentől kapott bizonyos tevékenységeket is, azokat ilyen áron értékesíti. Tehát nem ugyanazt teszi, mint a templomban, ami történt. Most Jézus ezt határozottan elutasítja. Határozottan elítéli, és ezt fel akarja számolni egyrészt. Másrészt meg azt mondja, hogy az én házam az imádság háza. Emlékezzünk csak arra, amikor Salamon felépítette a templomot. Úgy voltak elkészítve a kövek, hogy ott nem kellett faragni, nem kellett, hogy zajongni. Tehát csendben követ kőhöz illesztettek. A csendnek a helye kellett legyen a templom. Itt a zajnak a helye. Az ember nem tud imádkozni, elmegy a templomba is, és nem tud elcsendesedni. És mi lenne, ha az Isten háza imádság háza lehetne? Vajon az a templom, az imaháza, ahova én járok, az imádságnak-e helye? El tudok-e csendesedni ott? Tudok-e találkozni Istennel? Jézus azt mondja, hogy az atyám háza imádság háza minden nép számára, és az imádsághoz csend kell. És ez a csend az egyáltalán nem volt meg. És hogy mi történhetne, ha az ember imádkozni és csend lenne a templomban? Azt a történet legvégén látjuk meg, amikor Jézus átveszi a templom fölött az uralmat, és jönnek az emberek, és meggyógyulnak a templomban. Tehát a templom ezzel mutatta be Jézus, hogy a templom a gyógyulásnak a helye lehetne, ha arra használnánk fel, amire kellene. Szóval összegezve a kereskedésnek volt a helye, ebből a papok is hasznot élveztek, és a hangoskodásnak, a zajnak volt a helye, ahogy fogalmazta, és zsírvásárnak volt. Tehát egy ilyen vásári hangulat volt ott, ahol ez nem kellett volna legyen. Egyébként semmi gond nincsen a vásári hangulattal önmagában. Akkor van a gond, hogyha ez a templomban történik.
0: Köszönöm szépen, hadd tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A vásár gondolata eszembe juttatja azt, hogy magát a megváltást is egyféle vásárként kezelhetik, hiszen már az ószövetségi időkben több próféta által is Isten megfedte Izraelt, hogy a bűnkérdés ez nem egy vásár. Ugye vétkezek az ára, a megbocsátásnak az áldozat, hozom az áldozatot, kérem a megbocsátást, ez egy ilyen magától működő bűnbánat hiányában is működő vásárként fogták fel. És azért említem, mert nagyon tanulságos az, amit Isten Sámuel próféta és Ésajás próféta által üzen, ami valamiképpen összhangban áll azzal, amit Jézus is találhatott a jeruzsálemi templomban. Sámuel ezt mondotta: vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél, 1 Sámuel 15:22-ben. Vagy Ésaiás látomásban látta a zsidók hitehagyását, és így szólt hozzájuk, mint Sodoma és Gomora vezetőihez, így nevezi meg őket: halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokassága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Majd később azt mondja itt az Ésaiás könyve első részéből, idézem: mosodjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Tehát azt látjuk, hogy Isten azért feddi meg a népet, mert egyfelől igen, engedelmeskedik, hozza az áldozatot, viszont másfelől teljesen ellentétben él ahhoz képest, amit a Jóisten elvárna tőlük, vagy ahhoz képest, ami egy megtérő, bűnét bánó embertől elvárattatik. Úgyhogy gondolom, hogy valami hasonló is történhetett a Jézus korában, amikor Jézus eljön, látja, hogy történik, zajlik az áldozat, a vásár folyik, zajlik, de ugyanakkor semmi látszata nincs az életükben. Az egész egy ilyen hamis üzletkötésnek minősíthető a Jóistennel szemben. Hozom az áldozatot, megteszem, amit kérsz, de nem változtat rajtam egyáltalán. Az a jóság, amit kapnék, amit kész vagy adni nekem, bűnös embernek.
1: Isten kimondja azt, hogy nem gyönyörködöm az áldozatokban. Ez valószínűleg azért kellett elmondja, hogy a nép úgy gondolta, hogy Isten gyönyörködik az áldozatokban. Isten eleve nem gyönyörködött. Tehát azt, amikor az első áldozatot meg kellett áldozni az ember bűnért, Isten ebben nem gyönyörködött. És amikor oda jut a zsidó nép, hogy úgy gondolkozik, hogy Isten gyönyörködik az áldozatban, akkor nagyon messze jutottak Istentől. Amikor meg úgy gondolja, hogy annak ellenére gyönyörködik Isten az ő áldozataikban, hogy ők ebből vásárt üznek, akkor Isten meg pláne nem gyönyörködött az ő áldozataikban.
0: Elérte Jézus a célját azzal, amit tett, mindazzal, ami a templomban történt? Sikerült-e neki változtatni azon a romlott rendszeren, gyakorlaton, ami a templomnál fogadta? Milyen hatása volt Jézus tettének?
1: Hát, hogy elérte Jézus a célját, Ez érdekes, hogy itt mondjuk Jézus beszerezhetett volna, hogy épp akart volna fegyvert magának, vagy felfegyverezhette volna a követőit, hogy a templomot tisztítsák meg, ostort font. És ugye általában az ostort mire használják? Az ostort nem az emberek iránt való háborúban használják, vagy nem annyira főként, hanem az állatok terelésében. Ezt azért pontosítom, hogy vegyük észre, hogy ebben a történetben Jézus az ostorral az állatokat űzte ki, és tulajdonképpen a tekintélyével, a megjelenésével, az isteni erejével, amely átsugárzott rajta, űzi ki a kufárokat, a papokat. Ugye a templomnak voltak szolgái, miért nem állítja le őt senki? Tehát itt átvillan az isteni természet Jézus Krisztuson, és nem tudnak az emberek előtte megállni. És az az ítélet napjának az előképe, hogy amikor Jézus megjelenik, és az embert elszámoltatja, hogy mit tettél a templommal, az Isten templomával. Emlékezünk arra, hogy a testünk is, a mi életünk is az Isten templomának hivatott. És mindenféle dolgot beviszünk a gondolatainkban, az életünkben, a testünkben, a lelkünkben. És egy nap Jézus megjelenik, az isteni tekintélyével ránk tekint, és akkor az ember menekülni fog. Legalábbis egy része. Azok, akik az Isten templomával, a saját életükkel visszaéltek, nem arra használták saját életüket, amire kellett volna. Az ember egyik legnagyobb tévedés az, hogy azt mondja, hogy azt csinálhatok az én testemmel, amit akarok. Hát nem a miénk vagyunk. Isten teremtett bennünket. Tehát akkor az Istené vagyunk. Nem a magatoké vagytok, ezt Pál apostol így mondja. Dicsítsétek azért Istent a ti testetekben. Akár esztek, akár isztok, akármit tesztek. Tehát az az ember, aki nem az Isten dicsőíti, az menekülni fog Jézus tekintete elől. Ellenben mások, akik az életüket Jézus Krisztus kegyelme által, Jézus Krisztus ereje által, lelke által, az ige hallgatás és megcselekvés által megtisztították, azok örülnek a Jézus megjelenésének. És azt látjuk, hogy nem mindenki megy el innen a templomból sem, amikor Jézus megjelenik. Vagy egyesek éppen akkor jönnek be a templomba. Jönnek a betegek, jönnek a szegények, jönnek a gyerekek. Úgy, ahogy néhány nappal ezelőtt is dicsőítik Jézus Krisztust. Ez ilyenek az Istennek országa. Hogy elérte a hatását Jézus templom tisztogatása? Ott mindenképpen egy bizonyos ideig elérte. Mert azok, akik tisztátalanok voltak, távoztak onnan, azok, akik kegyelme által tiszták voltak, közeledtek Jézushoz, és a templom egy néhány órára az volt, amivé rendelte az Isten, hogy legyen. Az imádság helye, a gyógyulásnak a helye, a szeretetnek, az irgalomnak a helye, ezé vált. De nem érte el véglegesen. Tehát bár Jézus megtisztította ugye először is a templomot, János evangélium elején ezt találjuk, egyszer megtisztította, a kufárok csak visszaköltöztek. És itt is Jézus bár megtisztítja, egy néhány óra múlva azért azt látjuk, hogy jönnek vissza, és ugyanazt a dolgot kezdik visszahozni a templomba, sőt, még rosszabbá teszik a templomot később, mint annak előtte volt. Csak hogy itt Jézus elmond egy nagyon fontos dolgot. És pedig amikor kimegy a templomból, ezzel majd később, remélem, hogy foglalkozni fogunk egy következő beszélgetésben, azt mondja a zsidóknak, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát Jézus, amikor bejön a templomba és elkezdi megtisztítani, akkor azt mondja, hogy az én atyámnak házát laptrok barlangjává tettétek, ekkor még az atya háza, de amikor Jézus kivonul a templomból ezekben a napokban, amikor utoljára Jézus elhagyja a templomot, akkor az Isten jelenlét is elhagyta a templomot. És Jézus azt mondja, hogy ez most már nem az én házam, nem az én atyám háza, hanem a ti házatok. Tehát megtörténhet az, hogy az ember, ha az életében visszahozza ugyanazokat a dolgokat, amelyeket korábban tett, egyszer megtisztult, és visszahozza az életébe ugyanazokat a dolgokat, amelyektől korábban megtisztította magát, megtörténhet az, hogy az Isten, és meg is történik, hogy az Istennek lelke egyszer elhagyja az embert. És már nem az Isten templomban lesz az ember élete, hanem az ördög fog benne lakozni. Hadd ide idézek egy nagyon kifejező példát, amit Jézus megfogalmazott. Azt mondja, képzeljünk el egy házat, amely tele van ördögökkel, és jön Isten lelke, és megtisztítja az ördögöktől. És ha nem költözik be abba a házba Isten az ő lelkével, nem hívja a házigazda, nem hívja az ember, hogy beköltözzen Isten az ő lelkével, akkor az ördögök visszatérnek. És nem is annyian, ahányan előtte voltak, hanem hétszer annyian. És az utóbbi állapot sokkal rosszabb lesz, mint az előző állapot. Tehát ez nagyon metsző pont, és kedves hallgatóim, ezt meg kell ragadjuk, hogy amikor Isten meg akar tisztítani, akkor tudnunk kell, hogy vagy beköltözik ő a mi életünkbe, és elfoglalja, és a gyógyulás helyévé válik az életünk, a közösségünk, az Isten egyháza. Vagy pedig ugyanarra a sorsra jutunk, amilyen sorsra jutott akkor Izrael népe, hogy elhagyta az Isten lelke őket. Akkor beköltözött a gonosz lélek. Metsző gondolat ez, vagy hogyha megtisztított Jézus Krisztus, akkor mi történik az életemben? Hagyom, hogy az Isten szent lelke, az isteni lélek betöltsön és túláradjon belőlem, vagy pedig visszatérek az előző utaimra. Hogy elérte a célját, ugye ez a kérdés van előttünk, részben elérte. De később ugyanezt történik a keresztény egyházzal is, ahol a bűnbocsánati cédulákat pénzért adják, és Jézus Krisztust pénzért árulják el. És ma is, hogyha eltérünk attól az egyszerű, alázatos állapottól, amelyre Jézus elhívta az ő egyházát, akkor ugyanazt a veszélyes útat járjuk. Ez a történet soha nem volt annyira aktuális, mint ma.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Azt látjuk, hogy Jézus körül az emberek két oldalra állnak, két pártra szakadnak, állást foglalnak vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Ez történt ebben az esetben is, és azt látjuk, hogy mi alatt a gyermekek dicsőítették őt, míg mások csodálkoztak tanításán. Addig a főpapok és az írástudók, a nép előkelői igyekeztek elveszteni Jézust. Milyen jelentősége volt annak, hogy a gyerekek bementek, és azt harsogták, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Milyen jelentősége volt annak, amit a gyermekek tettek, a dicsőítésnek, amit hirdettek?
1: A gyermekek realisták. És Jézus azt mondta, hogy ha úgy nem fogadjátok az Istennek országát, mint egy a gyermekek közül, semmiképpen be nem mentek oda. Felfedezték ezek a gyermekek azt, amit a felnőtt meg kellett volna lásson, hogy itt végre rend lett. A templomban Jézus Krisztus megjelent. És minden templomnak az a lényege, hogy Jézus Krisztus, és minden emberi életnek az a lényege, hogy Jézus Krisztus ott megjelent. Az, hogy ez a nehéz, zajos küzdelmek útján, templomtisztogatás útján történik meg, az nyilvánvaló. De hogy most célt ért egy templom. Beteljesedett az, amit Aggeus proféta mondott, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az első templom dicsősége. A salamoni templomban ott volt az Isten jelenlétének a látható fénye. Ebben a másodikban, az orobábeli templomban, amelyben Jézus belépett, amely az első templom újjáépített formája volt, nem volt ott az Isten látható jelenlétének a fénye. Viszont belépett maga Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Találkozott a jelkép és a valóság. A legnagyobb templom volt a legnagyobb földi templomban. A világmindenség legnagyobb temploma, Jézus Krisztus belépett a földi templomba. Tehát a gyerekek felfogták, hogy a legnagyobb, lehető legnagyobb dolog történik. Vajon amikor belép Jézus Krisztus egy ember életébe, egy templomba, vagy egy közösségbe. Tudjuk-e ilyen gyermeki szívvel fogadni, és gyermeki kitörő, újongó örömmel kiáltani, hogy dicsőség az Istennek?
0: Ennek ellenére nem mindenki örült a gyerek dicsőítésnek, a gyerek hangnak, sőt, Jézus tették felelőssé azért, ami zajlik, és azt kérdik tőle a Máté evangéliuma szerint, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok, a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Miért van az, hogy sokszor a gyerekek megelőznek bennünket, felnőtteket abban, amit tennünk kellene? Miért van az, hogy Jézus előállítja őket, és azt mondja, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek? Miért van az, hogy felnőtt ésszel gyakran lemaradunk a gyerekektől, és megelőznek bennünket, és tanulnunk kellene ezektől. Netán valamit elveszítünk, mi alatt növekszünk, hiszen mindannyian voltunk gyerekek. Valamikor mindannyiunkban benne voltak azok a tulajdonságok, amelyeket Jézus előre vetít, és kihangsúlyoz, akkor, amikor a gyereket állít elénk. Mi alatt felnőtté válunk, valahol elhagyjuk ezeket a dolgokat, és helyébe elkezdünk tévesen gondolkodni, tévesen cselekedni, megtaláljuk a gonoszságnak azokat a kifinomult módjait, amelyeket már könnyebben elfogadunk.
1: A Légy jó, mint halálig regény jutott eszembe így a kérdésed kapcsán. Ez egy közismert regény, de ha nem is volna az a kifejezés önmagában sokat mondó, hogy légy olyan gyerek, ahogy elindítottak végig. És ha jól indítottak-e főleg, ugye, mert azért jó gyereket találni is művészet, de bizonyos szempontokból nyilván, hogy a gyerekekben ott van egy tisztaság. Tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk az erkölcsi tisztaságra ráérzésük van a gyerekeknek úgy alapból. Tehát a gyereknek vannak dolgok, amiket nem kell megtanítani. Úgy érzik maguktól. Például megbocsátást. Összevesznek a gyerekek, aztán ezen összevesznek a szülők is. A gyerekek rég megbocsátottak egymásnak, a szülők még mindig nem, vagy talán egy életen keresztül haragszanak egymással. Tehát ezt a dolgot azért olyan jól végzik a gyerekek. Aztán a szívből való megbocsátás, ugye? Tehát nem a felszínes, hanem hogy tényleg fájtla tudnak vetni rá, és tovább tudnak lépni. Aztán maga a hitvilág, hogy ők egyszerűen hisznek. Maga a képzelet is, hogy ő el tudja képzelni, és már ott is van, ennek egy óriási szerepe van a hitéletben. Hogy a képzelet az fejlődik, vagy a képzelet az megromlik. És akkor ebben a folyamatban ott látjuk a felnőtteket a gyerekek mellett, akik tőle esetleg megtanulják azt, hogy megbocsátani félszívvel, vagy jön egy meggondolatlan felnőtt, és ráveszi a gyereket egy olyan dologra, amit meg se gondolt volna az életében, és a gyerek belemegy, és lassan-lassan valahogy ez a gyermeki szív, szeretet kiölődik a gyerekből az évek múlásával, a tisztaság, és aztán találkozik az ember Jézussal, és akkor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Hogy gondolkozzatok el a fölött, hogy is kezdtétek. Hogy valamikor azért az életedben voltak jó vonások, amelyeket Isten eleve oda táplált. És azok úgy eltűntek. És emlékezzél meg, hogy honnan indultál el. És tér meg is az előbbi cselekedeteidet tedd. Tehát ez a megtérés, ez tulajdonképpen a gyermeki szeretetre, alázatra, hitre, egyszerűségre való visszahívása Jézus Krisztusnak. Természetesen, hogy van a gyerekkornak egy olyan része, amiből fel kell nőnünk, amiről Pál apostol a szeretet himnuszban, a Korintusi első levél 13. fejezetében úgy beszél, hogy amikor gyermek voltam, úgy tettem, mint gyermek, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, de most, miután férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Tehát, hogy ha akkor nem csak hívő volt a gyermek, hanem hiszékeny is, és mindent, ami elejébe jött, ugye el tudta hinni, akkor a mai világban az ember az Isten igéjével próbálja meg a dolgokat. Nem minden arany, ami fénylik. Szóval vannak olyan vonások, amelyekre Jézus nem gondolt, amikor a gyermeki szeretetre, alázatra hívott bennünket. De itt ebben a történetben ugye azt látjuk, hogy a gyerekek itt nagyon magukra találtak, és Jézus nagyon a gyerekekre talált, és egymással leltek, és a gyermekeink azért meg tudják dicsőíteni Istent, és bárcsak a mi családunkban, gyermekeinkben, együtt mi is ővelük, így dicsőítenünk Jézus Krisztust.
0: Igen, milyen szép volna, hogyha mi is megőriznénk azokat a tulajdonságokat, amelyeket Jézus kihangsúlyozott, és meglátott a gyermekekben, amelyekért előtérbe állította őket. Egy másik kérdés, amivel találkozunk ebben a történetben, az a Jézus tekintélye. Említettél már valamit abból, hogy nem állították meg Jézust. Amellett, hogy a tanítása miatt, amellett, hogy a nép miatt, akik ott voltak jelen, átsugárzott valami Jézusból, ami miatt nem tudták, és nem is volt szándékukban, nem állt szándékukban megállítani Jézust. Olvassuk a Márk evangéliumában azt is, hogy nem engedte hogy edényekkel menjenek át a templomon. Tehát Jézus nagyon határozottan felállt, és tekintélyt követelve rendet tett a templomban. Amikor Jézust megkérdezik később a főpapok, a népnek a vénei, mi alatt tanít, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat, a Máté Evangélium a 21. fejezetének leírása szerint. Egy nagyszerű alkalomnak látom ezt, arra, hogy Jézus elmondja kerekperec nyíltan, hogy ő milyen hatalommal cselekszi ezeket. De azt látjuk, hogy Jézus nem ezt teszi, hanem Jézus kérdéssel válaszol a kérdésre, és azt kérdi tőlük, hogy János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban, és felmérték, hogy bármit válaszolnak, rossz a válasz, mivel rossz volt a viselkedésük Jánossal szemben, mert így tanakodtak. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki. És itt elárulják azt ebben a tanácskozásban, hogy ők nem hittek, nem mindenki hitt keresztelő Jánosnak. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokasságtól, mert Jánost mindnyájan profétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk, mondta nékik, ő is, én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Na most ezt hogy lehet megérteni Jézusnak ezt a válaszát, meg ezt a beszélgetést, meg a keresztelő Jánosra való utalást? Vajon arról van itt szó, hogy elegendő világosságot kaptak keresztelő János által, vagy aki elvetette keresztelő Jánost, később elvetette Jézust is? Van egy ilyen fokozatos növekedése az engedetlenségnek, az Isten világossága elutasításának, aminek tanúi vagyunk itt?
1: Igen, itt Jézus válaszmódszere is nagyon elgondolkoztató, amely nem egyedi Jézus, egy gyakorolt, hogy kérdésre válaszolt. Ma néha úgy érezzük, hogy ha valaki kérdez, arra válaszolnunk kell. Ha kérdeznek, felelnünk kell, ugye? Dzsida verséből idézünk. De nem az egyetlen felelet forma, ugye? Szabad kérdéssel válaszoljak a kérdésedre? Jézus ezt megtette? Miért? Azért, mert nem akarta egyrészt feltétlenül ezeket az embereket zavarba hozni, szerette volna, hogy ők maguk döbbenjenek rá, hogy mi is a helyes válasz. Tehát ők keresztelő Jánosról tudták azt, hogy az Isten küldötte volt. És a kérdés az, hogy miért nem fogadták el? Azért nem fogadták el, mert keresztelő János Jézus Krisztusra mutatott előre. És akkor Jézus is el kellett volna fogadniuk. És Jézus nagyon jól tudta, hogy az elméjükben ez a pont, ez egy letisztázott pont. És arra akar alapozni, ami számukra már tiszta és világos. A János iránt való magatartásukat akarta tisztázni. És rádöbbentek a papok itt erre, rá kellett döbbenniük arra, hogy mennyire igaz a mai Jézusnak. És nem tudtak válaszolni erre. És a következő pont nyilván az volt, hogyha keresztelő Jánosnak igaza volt, és ő én rólam, azaz Jézus Krisztusról profétált, akkor itt vagytok életetek legnagyobb döntése előtt elfogadni Jézus Krisztust. Fokozatosan előbb János bizonyságtevését utasítják el, utána Jézus Krisztusnak a személyes jelenlétét, és utána, amikor Jézus kiköltözik az ő házába,

0: Ról a fülekhez. Isten lelke beszél a szívhez. Megkérdez, hogy és a te templomodban mi van? És erre a kérdésre választ kell adnod? És tudod, hogy mi kell történjen az életedben? Erre te vagy a tanú. És erre megfelelőképpen válaszolsz, akkor Jézus Krisztus beköltözik az életedben, és ott az Isten temploma lesz. És akkor bejön a Szentlélek is. De ha erre a hívása az ember nem azt válaszolja, amit Isten vár el, akkor elutasítja magát a prófétai szót, az ígét, elutasítja Jézus Krisztust, és elutasítja az Istenek lelkét. De miért ne hinnénk? Hiszen azért van az Istenek ígéje, hogy higgyünk benne.
1: Igen, az ígének ismerete, az Isten akaratának ismerete, az nem csak kiváltság, nem csak öröm, hanem felelősséggel is jár, hiszen Isten megvilágítja ösvényünket, életünknek lépteit az ő ígéjével, pontosan abból a célból, hogy helyes irányba vezessen. Isten segítsen meg minden kedves hallgatót és bennünket is arra, hogy az Istentől kapott szép tanítások fényében tudjunk élni, dönteni, beszélni, cselekedni, és végül együtt örülni a Jézus korabeli gyerekek fényében, gyerekek dicsőítésének fényében, együtt örülni annak, hogy Jézus jelen van, mint Úr, mint Dávid fia, mint király a mi életünkben, és szívünknek templomában rendet tett, tiszta, és Isten lakozhat benne az ő szent lelke által. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves István, Isten áldjon meg téged, és vezessen szolgálatodban továbbra.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatóknak is a figyelmét. Visszavárjuk önöket a következő héten is, a készülékek közelébe. Addig is, ha Jóisten vezessen mindenkit, óvjon, és segítsen gyermekies őszinteséggel, nyitott szívvel fogadni a Jóistent életünkben. A viszonthallásra!

homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Sokak számára a fogszabályzó egy esztétikai döntés. Egy szebb mosolyt, magabiztosságot ad. De kevesen gondolnak bele abba, hogy ez a kezelés nem csak a mosolyt, hanem a táplálkozást és az életmódot is megváltoztathatja. A mai beszélgetésben azt vizsgáljuk, hogy hogyan hat a fogszabályzó viselése a táplálkozásra, és milyen dietetikai elvek segíthetnek abban, hogy a kezelés ne csak szép, hanem egészséges mosolyt is eredményezzen. Vendégem László Anita, dietetikus és táplálkozási szakértő, aki ezzel a témával foglalkozott tudományos kutatásában is. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és örülök, hogy itt vagy.
3: Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
2: Arra vagyunk mind kíváncsiak, hogy mennyi igazság van abban a sok információban, amit imitomot hallunk ebben a témában, és a sok elterjedt vélekedésből, hogy ez tény vagy tévhit. Úgyhogy felsorolok most egy hosszú listát neked, és döntsük el, vagy határozd meg, adj egy irányt nekünk abban, hogy ez ténye vagy tévhit, aztán majd a későbbiekben kitérünk részletesebb magyarázatokra is. Kezdem az első ilyen kijelentéssel, ami úgy szól, hogy a fogszabályzós kezelés sikerességéhez nincs köze a páciens étrendjének. Ez tény vagy tévhit?
3: Hát ez egy nagy tévhit.
2: A fogszabályzóval bármit lehet enni, az ételek vagy italok nem tudnak kárt okozni, vagy akadályozni a kezelés sikerességét.
3: Ez is abszolút tévhit.
2: Állandó fájdalommal jár a harapás és rágás azoknál, akik fogszabályzót hordanak.
3: Tévhit.
2: Ezt nem is gondolnánk. Annyit halljuk, hogy milyen kellemetlen.
3: Bizony, majd erre is kitérünk kicsit részletesebben.
2: Minden páciens étrendje, étkezési szokása megváltozik a fogszabályzós kezelés következtében.
3: Ez viszont tény.
2: Ez tény. A megfelelő napi vízfogyasztás segít tisztán tartani a szájat, és eltávolítani az ételmaradékokat.
3: Tény.
2: Búcsút inthetünk a kedvenc ételeinknek a fogszabályzós kezelés ideje alatt.
3: Tévhit.
2: Bátran fogyaszthatok magvak és diófélék is a kezelés ideje alatt.
3: Ez egy tény. Bár meglepő, de majd erre is kitérünk bővebben.
2: Nem lehet... Mi van az almával? Mert ez többször olvastam ezt a kérdést, hogy nem lehet almát, vagy ezt a mondatot, hogy nem lehet almát enni, mert károsíthatja a fogszabályzót.
3: Az alma keménységével van a gond, és emiatt nagyon sok ajánlásban az van, hogy az almát vagy kerülni kell, vagy egy módosított formájába elfogyasztani, de én azt mondanám, hogy az, hogy nem lehet almát enni, ez egy tévhit.
2: Ez egy tévhit. Cukros, szénsavas gyümölcslevek, lehet ezeket fogyasztani? Ezeket is lehet fogyasztani? Tény vagy tévhit?
3: Ez egy tévhit.
2: Ragacsos állagú ételek a fogszabályzóhoz tapadhatnak, ami megnehezíti azok tisztítását.
3: Ez tény.
2: Csak puha vagy krémes állagú ételeket ajánlott fogyasztani a fogszabályzós kezelés egész ideje alatt.
3: Tévhit.
2: talán ide jön az alma, de majd megbeszéljük a továbbiakban. Lehetetlen megfelelő mennyiségű élelmi rostot fogyasztani fogszabályzóval.
3: Ez is tévhit.
2: Ez is tévhit. A fogszabályzós kezelés hatással van az érzelmi jólétre is.
3: Tény.
2: Tény. És az utolsó, a megfelelő szájhigiénia az étkezések utáni alapos fogtisztítás elengedhetetlen, a fogszúvasodás vagy a fogágybetegségek megelőzése érdekében.
3: Tény.
2: Ez tény. Talán be kellett volna én is írjam magamnak gyorsan a válaszokat, de nem is gond, hogy nem írtam be, mert még beszélni fogunk róluk. Azonban így a beszélgetés elején még letisztázhatnánk azt, hogy ha már még eddig nem tiszta mindenki számára, hogy miért fontos dietetikai szempontból is foglalkozni a fogszabályzás témájával és a fogszabályzó viselésével.
3: Ha engem megkérdeztél volna körülbelül 4 évvel ezelőtt ezzel kapcsolatosan, akkor nem tudtam volna a válasz, hogy miért fontos. Sőt, valószínűleg azt mondtam volna, hogy hát nem sok közem van hozzá, ez teljesen fogászati téma, és ezzel nem érdemes dietetikai szempontból alaposabban foglalkozni. Azt tudni kell, hogy az a páciens, akinek felhelyezik a fogszabályzó készüléket, az kap néhány legtöbbször általános tanácsot a fogászati rendelőben, azzal kapcsolatban, hogy mit tehet és mit nem. Viszont körülbelül ennyiben sajnos kimerül az a tanácsadás, ami arra vonatkozik, hogy a táplálkozását hogy tudja úgy adaptálni az új helyzethez, mert ez egy teljesen új helyzet. Az, hogy valakinek felhelyeznek egy fogszabályzót, egy idegen fémszerkezet van a szájába, lehet, hogy előtte nem tűnik fel, hogy ez milyen fontos, és mennyire nagy változásokat fog hozni az életébe, de amint az első harapással szembe találja magát, akkor rájön, hogy ez nem is olyan egyszerű. Sőt, itt is vannak fázisok, különböző fázisok, amikor különböző szintű fájdalmak és érzékenységek lépnek fel. Na de azt akartam ezzel elmondani, hogy azért fontos ezzel foglalkozni dietetikai szempontból is, mert az emberek hazamennek azzal a néhány tanáccsal, amit a fogászati rendelőben kapnak, és ott állnak a konyhában, és akkor nem tudják, hogy mit fogyaszthatnak. Első gondolat talán az lehet, hogy mivel nehéz ilyenkor a rágás és a harapás, ezért gyorsan nyúljunk valami olyan ételhez, ami puha. És hogyha puha ételekre gondolunk, az első dolog, ami eszünkbe jut, azok valami péksütemények, valami finom muffinok, torták, jobb esetben levesek, de többnyire ezek olyan ételek, amik nem feltétlenül az egészséges étrendnek vagy táplálkozásnak a részei. Ezért fontos, hogy az illető pácienst tájékoztassuk, vagy valamilyen formában információt kapjon arról, hogy mi az, amit az egészséges étrend részeként ő beépíthet a mindennapjaiba, és ezáltal a fogszabályzót se roncsolja, nem hosszabbítja meg ezzel a kezelésnek az időtartamát, és mellesleg a fogai és az ínynek a gyulladását, a betegségeit is megelőzi. Úgyhogy nagyon sok ok van, amiért érdemes foglalkozni ezzel, de arra mindenképp érdemes figyelni, hogy az illető személynek milyen nehézségei vannak, mert például mindenkinek másként nyilvánul meg az, hogy mennyire nehéz a rágás vagy a harapás ebben az időszakban. A fájdalom szint is különbözhet, attól függően, hogy valaki mennyire érzékeny erre, a fogak érzékenysége is szintén egyéntől függ, és vannak, akik tudatosabbak, és vannak például akár a serdülők vagy gyerekek esetében, ahol a szülőnek a segítsége nagyon fontos.
2: Vannak olyan élelmiszerek, amiket ebben az időszakban kifejezett módon kerülniük kell azoknak, akik fogszabályzót viselnek?
3: Így van. Ez elhangzik általában a fogászati rendelőkben is, és ennek nagyon örülök, hogy ezt hangsúlyozzák. Vannak a klasszikus keményállagú, ropogós, ragacsos ételek, az édességek, valamint a savas állagú ételek vagy italok, főként az italokra kell itt gondolni, szénsavasok vagy hozzáadott cukrot tartalmazok. Nem hiába mondják a fogorvosok, hogy ezektől tartózkodjunk, mivel ebben az időszakban, ez az időszak, elfelejtettem megemlíteni, hogy nem egy-két hétről van szó, emiatt is fontos ezzel a témával foglalkozni, mert hogyha akár néhány hónap alatt az emberek ettől megszabadulnának, és egy szép mosolyuk lenne, akkor valószínűleg, hogy nem számítana olyan mértékben az, hogy mit esznek a néhány hónap alatt, mint abban az esetben, amikor tudjuk, hogy ez évekig tart. Van, akinél egy év, de átlagosan 2-3 év az az időszak, amit igénybe vesz az, hogy a fogaknak a rendjét szépen helyreállítsuk. És emiatt fontos ezzel foglalkozni, és az étrendi szabályokat lerakni. Amit elfelejtettem még szintén az elején említeni, hogy amiről ebben a műsorban beszélni fogunk, az a rögzített fogszabályzóra vonatkozik. Tehát többfajta fogszabályzó van. Van olyan, ami kivehető, ez egyszerűbb, de a klasszikus fogszabályzók azok a rögzített, ami azt jelenti, hogy maga a fémszerkezetet felragasszák a fogakra, és nem csak úgy levesszük, amikor nekünk kényelmetlen, hanem ezzel éjjel-nappal néhány évig együtt élünk, és emiatt, hogy a fémszerkezet a szánkban van, felületek keletkeznek, plusz felületek, amin különböző lepedék, plakkok lerakódhatnak, akár az ételek maradékai, és hogyha ez nincs megfelelően tisztítva, akkor a fogzománcnak a károsodása, a fogíngyulladás, fogszuvasodás, ezek mind olyan dolgok, amik sajnos a negatív következményei annak, hogy valaki fogszabályzót hord, és sok esetben erre nincs elég hangsúly fektetve, pedig fontos lenne nem csak a szájhigiénia fenntartásának a szempontjából, hanem dietetikai szempontból is, mert hogyha például kemény állagú ételt eszünk, akkor megvan annak a kockázata, hogy eltörik egy része. És hogyha letörik egy rész, az azt jelenti, hogy újra el kell menni a fogorvoshoz, nem a havi húzásra, hanem például sokkal korábban, amiatt, hogy helyreállítsa azt az eltört részt, kijavítsa, és ez azt jelenti sajnos, hogy maga a fogszabályzós kezelésnek és az időtartama hosszabb lesz, mivel ezzel hátráltatjuk a folyamatokat, és persze plusz költségeket is feltételez. Tehát ezért van az, hogy a kemény állagú ételeket nem ajánlják, ezen kívül ott a fájdalom is, tehát mindenki, akinek először fölteszik a fogszabályzót, azt tapasztalja, hogy fáj ráharapni bármire, vagy rágni. És akkor ezért az első időszakban a puhább ételeket ajánlják. A különböző ilyen rágós vagy ragacsos állagú ételeket azért nem ajánlják, mert azok megtapadhatnak a fogszabályzó brekettjein és egyéb darabjain, és szintén az a veszély áll fönt, hogy eltörnek, vagy annyira oda tapadnak azok az ételmaradványok, hogyha még cukrosak is, hogy szintén kialakulnak a különböző problémák, mint a fogszuvasodás és társai, és emiatt is ajánlatos, hogy nagyon alapos legyen a tisztítás, hogyha netán ilyen ételdarab oda került, akkor ez lehessen időben eltávolítani, mivel tudni kell, hogy a rossz bacik a szájban, azok ezeken élnek. Tehát ezt vadászták, hogy ott valami édes, finom, és akkor nekik ez a táplálékuk, átalakítják egy savas anyaggá, az pedig a fogszuvasodáshoz járul hozzá. Úgyhogy ezért is figyelni kell erre. A savas üdítők szintén ilyen szempontból nem ajánlottak, savas és cukros, mert oda olyan helyekre férkőznek be, amire nem is gondolnánk, hogy egyáltalán ott bármi megtelepedhet, de igen, és sajnos emiatt kialakulhatnak problémák, és nem egy esetben sajnos idő előtt le kellett venni a fogszabályzó készüléket, mert annyira károsodtak a fogak alatta, vagy fogínybetegségek vették kezdetét, úgyhogy emiatt is érdemes erre figyelni, és betartani azt, amit a fogorvosok ajánlanak az ételek, bizonyos ételcsoportok kerülése érdekében.
2: Mégis azért nem ajánlott teljesen az étrendből kivenni azokat az ételeket, amik egészségesek a szervezetünkre nézve, de talán ezekbe a kategóriákba is belekerülnek, amik keményebbek, lehet, hogy egy kicsit az állaguk ragacsosabb, vagy nem ugyanolyan, amilyen kellene legyen ebben az időszakban a fogyasztásra. pont emiatt előfordul, hogy ebben az időszakban azok a személyek, akik viselik a fogszabályzott egészséges ételkategóriákat is kihagynak az étrendjükből, mert gondolnak arra, hogy keményt nem ehetek, ragacsosat nem ehetek, cukrosat, savas italt nem ihatok. Elő szokott ez fordulni, vagy ilyen szemszögből is vizsgálhatjuk a témát?
3: Abszolút, ez egy nagyon jó kérdés, mivel a kemény dolgok között ott van egy csomó gyümölcs és zöldség, amik tudjuk, hogy az egészséges életmódnak és táplálkozásnak az alapjait képezik. Ott vannak az olajos magvak, a diófélék, amik szintén kemény állagok, és nem ajánlott őket egészben elfogyasztani, de mindig meg lehet találni a módot arra, hogy ezeket átalakítsuk. Én azt szoktam tanácsolni ezeknek a pácienseknek, hogy onnantól kezdve, hogy valakinek felhelyezik a rögzített fogszabályzót, új barátai lesznek a kés, a villa, a konyhai robotgépek, turmixgépek, a sütő, mivel ezeknek a segítségével át tudják úgy alakítani azoknak az egészséges összetevőknek az állagát, hogy ez megfelelő legyen a fogszabályozóval rendelkezőknek is. Például hozzuk az almát, hogyha már úgy is előfordul, tehát egészben, ha megpróbálunk az előső fogainkkal beleharapni, az nem fog menni. Főleg az első hetekben, de utána is azért az ajánlott, hogy fölvágjuk apró darabokra, lehet reszelni is, lehet lárba sütni az almát, és nagyon finom fahéjjal megszórni, úgyhogy tökéletes desszert lehet a péksütemény helyett akár. Egyéb zöldségeknél is lehet azt az eljárást alkalmazni, hogy sütőben, egy sütőpapíron őket megsütjük, lehet párolni, hogy kevesebb vitamin vesztődjön ezáltal el, lehet főzni is, ha úgy van, szintén a reszelés, vagy a nagy segítség ilyen szempontból azok a különböző turmixok, amiket el lehet készíteni, és itt be lehet tenni zöldségeket, gyümölcsöket, a magvakat is darálóval, nagyon szép papróra megdaráljuk, beleszórjuk akár turmixba, akár egyéb káságba. Úgyhogy mindegyiknek megvan a módja, hogy, csak itt is az számít, hogy valakit tájékoztassanak ezekről, hogy akkor nem kell ezt elhagyni, sőt, fontos, hogy ez megmaradjon, része legyen az étkezésnek, csak adaptálni kell, tehát kicsit módosítani rajta.
2: Te hogyan jöttél rá arra, hogy ez egy gond az emberek életében, hogy nem tudják, hogy a fogszabályozás ideje alatt hogyan adaptálják az étrendjüket ehhez az időszakhoz, és miért kezdett el annyira érdekelni, hogy egy dolgozatot is írtál ebben a témában?
3: Mindig a saját példáján tanul az ember, és amikor abban a helyzetben kerül, hogy akár dietetikusként, táplálkozástudományi szakemberként átéli azt, hogy milyen, amikor felhelyeznek egy fogszabályzót, és tanácsolom a konyhába, holott megvannak a tanulmányai és információi arról, hogy hogyan kéne egészségesen élni, és mégsem megy ez úgy magától, akkor bizony elgondolkodik azon, hogy azok, akiknek esetleg erről nincs ilyen részletes információjuk, azok mit kezdenek azután, hogy hazamennek a fogorvosi rendelőből. És megkérdeztem néhány pácienst, akivel találkoztam, és rájöttem, hogy ők sincsenek ezzel tisztában, vagy nem fektetnek erre hangsúlyt. És innen jött az ötlet, hogy akkor kicsit mélyebben kutassak ebbe a témába, és nagy meglepetésemre a szakirodalomban se találtam erről részletesen kutatásokat, cikkeket. A legtöbb cikkben szintén ezek a klasszikus dolgok voltak felsorolva, hogy édesség, kemény állagú, ragacsos és savas dolgokat kerülni, és kb. Ennyi. Vagy néhány alternatíva föl volt sorolva, de azok nem feltétlenül az egészséges verziók voltak. Könnyen ehetőek voltak, az tény, de nem tartották szem elől az egészséges tányérmodellt, vagy az egészséges étkezésnek az alapjait, és innen jött az ötlet, hogy akkor ezt kicsit jobban tanulmányozni, és valami olyan tájékoztató anyagot elkészíteni azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, ami segítséget nyújthat számukra, és elég gyakorlatias a mindennapokban való alkalmazásához. És sajnos a kutatás beigazolta azt, amit a feltevésem is az elején erre épült, hogy a nagy többségük tényleg nincs ezekkel tisztában, nem figyel oda, sőt, néha még a szájhigiéniés problémák is előjönnek, viszont az még mindig jobb helyzetben van maga a szájápolás, mint az étkezés, holott mindkettő nagyon fontos, sőt, az étkezés hosszú távon befolyásolja, mindannyian tudjuk azt, hogy milyen betegségek alakulnak ki a serdülők közt a fejlődést nagy mértékben befolyásolja, úgyhogy ezek miatt mind fontos ezekkel foglalkozni.
2: Talán nem kell sok ideig viselni, vagy hordani egy fogszabályzót 2 évtől kezdődően, 2-3 évet attól függ, személytől függ. Hogyha le tudják venni, azután könnyen azt mondhatni, hogy az ember visszaveszi az étkezési szokásait, és akkor újból egészségesen táplálkozik, vagy visszahelyezi azokat a szokásokat, amiket azelőtt végzett. Azonban szerintem könnyen velünk is ragadhatnak azok a szokások, amiket felszedtünk ez alatt a 2 év alatt, vagy 3 év alatt, és ebben az esetben, hogyha velünk marad egy ilyen szokás, amit ebben az időszakban alakítottunk ki, nyilván étkezési szokásra utalok most, akkor hosszú távon veszélyes egészség szempontjából az, hogyha valaki kerüli a nyers zöldségeknek, a gyümölcsöknek és a magvaknak a fogyasztását, csak is azért, mert nem tudja, hogy hogyan dolgozza fel, annak érdekében, hogy el tudja fogyasztani?
3: Ez egy nagyon jó meglátás és kérdés egyben, mivel vannak, akik nagyon tudatosak, és a fogszabályzás kezelés végeztével vissza tudnak váltani. Biztos kell néhány hét, amíg újra megszokja azt, hogy nincs semmi a szájába, és újra ugyanúgy haraphat és rághat. Viszont nagyon sok embernél, főleg, hogyha ez a fogszabályzós kezelés korai időszakban, életszakaszban történik meg, akkor kialakulhatnak olyan szokások, amit tudjuk, hogy a gyerekeknél is nagyon nehéz megváltoztatni, vagy nagyon nagy odafigyelés szükséges ahhoz, hogy akkor most a berögzött mintákat megváltoztassuk, és valóban ez hosszú távon, hogyha ezek megmaradnak, és ezek az ételcsoportok kiiktatódnak, akkor nagyon sok esetben megnő a különböző betegségeknek a kockázata, akár még a túlsúly is. Fogszabályzásnál vannak olyan periódusok, főleg az elején, amikor az embereknek nincs is kedvük enni, tudják, hogy minden nehéz és fájdalmat okoz, és akkor szokott lenni egy ilyen enyhe súlycsökkenés, viszont amint elmúlik az a fájdalom, az az érzékenység az első néhány napban, akkor újra lehet enni dolgokat, és itt van a kulcs, hogy itt milyen irányba indulunk el, hogy a puha, feldolgozott készételek irányába, vagy az olyan ételek, amit otthon a konyhában eltöltött kísérletezés során mi az egészséges csoportokat ismét beiktatjuk az étrendünkbe, és ezt az irányvonalat képviseljük a további 2-3 évben. Mivel, hogyha ebbe az irányba indulunk el, akkor nem csak, hogy a kezelésnek az eredményességéhez járulunk hozzá, sőt, sok esetben még föl is gyorsíthatjuk, megőrizzük a fogunk egészségét, a fogínyünkét, ami szintén egy nagyon fontos dolog a kezelés folyamán, mert nagyon sok esetben ilyen eredmények születtek, hogy károsodhat a fogíny jelentős mértékben a fogszabályzós kezelés következtében. Úgyhogy tudjuk azt, hogy a zöldségek és a gyümölcsök nagyon sok vitamint, ásványi anyagot, antioxidánsokat tartalmaznak, sőt, a gyulladás csökkentéséhez is hozzájárulnak, és hogyha belegondolunk, ez az egész fogszabályzó, a szánkban lévő idegen anyag egy nyomást gyakorol a fogakra, annak érdekében, hogy ezek elmozduljanak a kívánt hatás érdekében. Ez egy óriási stressz a szervezetünknek, néha bele se gondolunk ebbe, hogy ez valóban az, tehát nem csak egy egyszerű folyamat, itt a csontanyagcsere működik, a igénybe vannak véve különböző regeneráló folyamatok, kellene igénybe véve legyenek, és ezeket mind támogatnunk kell, azzal, hogy legalább az étrendünk egészséges, gazdag, gyulladáscsökkentő anyagokba, antioxidánsokba, vitaminokba, ásványi anyagokba, és nem terheljük olyan plusz dolgokkal, mint például az édességek, vagy a savas üdítők, mivel ezekkel csak hátráltatjuk a folyamatot, és nem segítünk be a szervezetünknek regenerálódni.
2: Már mondtál egy néhány alternatívát ételekre, vagy arra, hogy hogyan lehetne feldolgozni őket, hogy ehetőbbek legyenek azoknak, akik fogszabályzót viselnek. Volnának más tanácsok is ilyen téren? Tehát, hogyha egy páciens nem tud megrágni valami keményebbet, akkor azt hogyan tudja másképpen elkészíteni?
3: Igen, nagyon sok alternatíva van, hál' Istennek, és ezekkel mind érdemes élni, annak érdekében, hogy változatos legyen az étrend. Tehát itt sem azt szeretnénk elérni, hogy akkor néhány pépet az illető fogyaszt, és 2-3 éven át ugyanazt. Az első időszakban, ahogy már említettem, az első egy hét körülbelül, az, amikor tényleg ajánlatos ilyen pépeket használni. Levesek és pépek, tehát krémesebb, állagú, rágást kevésbé igénylő ételek, lehet itt főtt zabkása, különböző zöldséglevesek, pürék, főzelékek, amiben nincsenek nagyobb rágást igénylő darabok, és esetleg puha, nagyon-nagyon puha kenyér különböző krémekkel, ezek mehetnek az első héten. Az első hét után a legtöbb esetben a fájdalom már annyira enyhő, hogy lehet más ételeket is fogyasztani, másabb állagú ételeket. Itt már szóba jöhetnek a különböző szendvicsek, krémekkel, lehet szó túrókrémről, halkrémről, különböző hüvelyesekből készült, magvakból készült krémek, otthon süthetünk különböző muffinokat is, persze hozzáadott cukor nélkül, kásákat, ahogy már említettem, különböző pudingok, most ne a klasszikus pudingokra gondoljunk, hanem például a chia magból készült pudingok, különbözőféle levesek, köretek, tehát rizs, burgonya, párolt vagy főtt zöldségek. Fontos odafigyelni arra, hogy az étrendünk ne csak szénhidrátokból álljon. Ugye a fehérje források közé oda tartozik például a hús is, és ez is gondot okozhat egyes személyeknek, mivel hogyha nincs nagyon puhára főzve az a hús, vagy esetleg sütve van, akkor ez nagyon nehéz rágni, harapni, és ezáltal vagy óriási darabokat nyel az illető, ami szintén problémás az emésztés szempontjából, vagy teljesen elkerüli ezeket, de itt is vannak módszerek, apróra lehet vágni, bele lehet úgy főzni ételekbe, hogy puha állagú legyen, és kicsi darabokra szedhető lehessen. Érdemes ilyenkor a fehérje források közé sorolt hüvelyeseket is fogyasztani, mivel ezek puhák, tehát puhára kell főzni őket, és ezáltal nem okoznak gondot. Joghurtok, tejtermékek, a puha sajtok, itt se a kemény változatokra kell gondolni, ezek a kalciumforrás szempontjából is megfelelőek, fehérjeforrásnak is jó példái, különböző túrókrémek, úgyhogy tojás, itt szintén lehet gondolni erre, azt is akár főve, akár más formába beletéve különböző süteményekbe, vagy egyéb ételekbe. Úgyhogy van rengeteg variáció erre, csak mindig én azt szoktam mondani, hogy vegyük mindig az egészséges tányérmódszert, aminek ugye fele zöldség, gyümölcs, ezt megoldhatjuk gyümölcspudingok, smoothiek, kásák formájába, hozzá lehet tenni ezekhez, és akkor már a gyümölcs-zöldség bevitelünk megvan, a másik fele pedig ugye kettéoszlék, fehérjeforrások és összetett szénhidrátok, és itt is a fehérjeforrásokat már említettem, ezeket is a megfelelő állagúra kell alakítani, és a szénhidrátoknál pedig ott vannak a köretek, tehát akár bulgur, vagy rizset is, ahogy mondtam, burgonya, ezeket a gabonákat mind meg lehet olyan állagúra főzni, ami szintén könnyen fogyasztható, és nem okoz gondot akkor sem, hogyha az illetőnek fogszabályzója van. Esetleg, hogyha apró darabok, akár rizsdarabok, vagy egyéb köret, ami szemcsésebb a fogak közé beékelődött, akkor lehet rajta segíteni a megfelelő szájhigiéniával és a szájápolási eszközökkel.
2: Számít az, hogy mit esznek a serdülők, és mit esznek a fiatalok ez alatt az idő alatt, illetve hogy mit szeretnének enni, és mit kellene egyenek ez alatt az idő alatt?
3: Abszolút számít.
2: Tehát akkor van egy különbség étkezésben, hogy mire kell jobban koncentráljanak a serdülők.
3: Így van. Ugye a felnőttekkel viszonylag könnyű a dolgunk, mert ők elég tudatosak tudnak lenni, konyhába is azért otthonosabban mozognak, és el tudják maguknak készíteni, és más a tápanyag igénye egy kifejlett szervezetnek, mint annak például, aki a serdülőkorban van, és még magas a tápanyagigénye, az energiaigénye, nem feltétlenül rendezettek az étkezési szokásai, vagy elég egészségesek ahhoz, hogy ebben a folyamatban jól járjon, és ne károsuljanak a fogai, úgyhogy emiatt náluk fokozottabban oda kell figyelni arra, hogy az ételek minősége milyen, hogy ezeket a zöldségek, gyümölcsök, kalciumforrás, meg legyen a megfelelő vasbevitel, a D-vitamin, ezek mind olyan anyagok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogak is egészségesek legyenek, ne alakuljanak ki a már említett inbetegségek, a fogak mozgását is elősegítse, ugye most ez nem a lötyögő fogra gondolok, hanem a maga a fogszabályzásnak a lényege, hogy elmozdítsuk egy jó irányba a fogakat, és ugye ez nem csak a fogszabályzás szempontjából fontos, hanem az életkor specifikus tápanyag igények szempontjából is fontos az, hogy ezek az összetevők meglegyenek az étrendjében, legyen elég változatos, legyen elég színes, és emiatt sokszor a szülőknek nagyon ajánlatos leülni azzal a serdülő gyerekkel, akinek épp most helyezték fel a fogszabályzóját, és megbeszélni azt, hogy igenis vannak dolgok, amik fontos, hogy változzanak, annak érdekében, hogy elkerüljük a negatív következményeket, ne tegye tönkre a fogait ebben az időszakban, és hogy ugye serdülőknél még sajnos az van, hogy ott különböző érzelmi problémák is felléphetnek ilyenkorban, amiatt, hogy szégyellik a fogszabályzót, nem szívesen étkeznek nyilvánosan, lehet, hogy egész nap nem esznek semmit, amiatt, mert megmaradnak az étel darabjai a fogukon, és nincs lehetőség arra, hogy kimossák akkor épp ott a fogukat, és emiatt este elvonulnak a szobájukba, vagy akár otthon a családi ebédlőben, és elfogyasztanak az ételüket, és vagy nincs elég energiabevitel emiatt, hogy szinte napközben semmi, és este valamennyit csipegetnek, vagy szintén olyan ételeket fogyasztanak el, amik károsak a fogszabályzó épségére vonatkozóan is, a fogak egészségére vonatkozóan is. Úgyhogy itt tényleg nagyon ajánlom, hogy aki például a családban nem rendelkezik elég információval azzal kapcsolatosan, hogy mit kellene fogyasszon a gyermek ebben az időszakban, az kérje ki a szakember segítségét, lehet az fogorvos is, vagy akár dietetikus is, mert nekik nem mindegy, hogy hogyan étkeznek, és hogy a fejlődésben lévő szervezetünknek megadjuk-e a megfelelő tápanyagot.
2: Uh-huh. Iskolában mit pakolhatnak a szülők a gyerekeknek, hogy könnyen megegyék, vagy hogy ne juttassák a gyerekeket abba a helyzetbe, hogy akkor most szégyenkezniük kell a gyerek előtt?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert sokunk ütközünk abba, hogy még az egészséges fogszabályzó nélküli gyereknek is mit pakolhatnánk a uzsonnára, az iskolába, óvodába, ami jótékony, de fogszabályzó esetében ez még nagyobb kihívás, ugye az állagra is nagyon kell figyelni. Így jöhetnek szóba például a különböző joghurtok, a sima joghurtok, itt megint nem az édesített változatra kell gondolni, meg lehet szórni különböző őrölt magkeverékekkel, a gyümölcsökből is vannak puhábbak, hál' Istennek, tehát ott van a banán, az érett barack, a szőlő, a bogyós gyümölcsök, ezek mind olyan alternatívák, amiket anélkül, hogy nagy macera járna vele, fel lehet pakolni a gyereknek az iskolába. Ezen kívül lehet olyan teljes körlésű kenyereket is kapni, amik eléggé puha állagúak, sőt, egy idő után már a keményebb állagot is jobban lehet tolerálni, esetleg kevésbé a kenyerek héját, de ezeket is meg lehet kenni akár avokádókrémmel, vagy az előbb is említett különböző humuszkrémekkel, túrókrémekkel, ezek mind jók, és paradicsomot is lehet, amilyen puhább állagú, vagy kis darabokra vágott, akár keményebb zöldségeket, paprikát is, csak fontos, hogy elég kis darabra legyen, hogy ne adjunk nagy munkát, nagy terhelést a fogaknak és a szájnak ebben az időszakban. Lehet akár, akik nyitottabbak erre, ilyen hideg tésztasalátákat, tehát egy teljes kiörlésű spagettit mondjuk összekeverünk különböző apróra vágott zöldségekkel, egy egészséges szószt rá, és akár hüvelyesekkel is megszórni olajbogyóval. Szóval van lehetőség itt is, csak ehhez is egy ilyen rendszer kell kialakuljon, hogy előre akkor megtervezzük, tudjuk azt, hogy mi az, ami elfogyasztható. Ennek ellenére sajnos nem tudjuk teljesen elkerülni azt, hogy a fogak közt maradjanak ételmaradékok. Kivéve talán a joghurt az, ami, vagy szerintem a banánnál se olyan feltűnő az, hogy valami ott van a fogak között, főleg a színes dolgoknál van ez, és mi épp ezt próbáljuk bátorítani erre az embereket, hogy ilyeneket fogyasszanak. Ilyenkor fontos azt megnézni, hogy melyek azok az eszközök, amik a szájhigiéniát elősegítik, a szájápolást, hogy legyen nálunk például a fogkefén kívül vannak ezek a hordozható szájöbrítők, amiknek van olyan része is, ami kifejezetten a fogszabályzós páciensek számára készült, és akkor mosdóba csak ki tudjuk öblíteni. Egyszerűen van a fogköztisztító kefék is, fogsejmek, tehát egy nagyon, hál' Istennek nagyon sok ilyen eszköz áll rendelkezésünkre annak érdekében, hogy megfelelően alaposan meg tudjuk tisztítani a fogainkat, és maga a fogszabályzó készüléket utána, étkezés után. És az öblítés, ezt elfelejtettem mondani, hogy fontos, az első kérdésekben is benne volt a tények, tévhitek kapcsán, hogy fontos a szájnak a megfelelő hidratáltsága, a megfelelő folyadékfogyasztás, és öblítés, mivel ezzel is, ha gyakran öblítünk, akkor az ott maradt, beékelődött ételdarabokat ki tudjuk onnan tisztítani.
2: Az igaz, hogy aki általában egészségesebben étkezik, az jobban odafigyel a fogmosásra is?
3: Igen, van egy ilyen tendencia, hogy azok, akik tudják, hogy milyen negatív hatással tud lenni az, hogyha elhanyagolják a szájhigiéniát, azok általában tudatában vannak annak, hogy milyen hatással vannak bizonyos egészségtelen ételek is a fogszabályzónak az épségére és maga a fogak egészségére is, úgyhogy ez nagyon sok esetben megfigyelhető. Vannak kivételek persze, de legtöbb esetben ez együtt jár. Viszont ahogy már a korábbiakban is említettem, hogy a szájhigiéniát valahogy könnyebb betartani, mint az étkezésre odafigyelni. És az is fontos, itt megemlíteném, hogy meg fog nőni a fürdőszobában eltöltött percek száma, úgyhogy érdemes a reggeli tumultusba erre is figyelni, mivel nem elég csak néhány percig fogat mosni, hanem érdemes fogsejmet is használni, ahogy már említettem, és különböző olyan eszközökkel, amikkel a fogközöket is tisztítani tudjuk. És hogyha ez nincs alaposan elvégezve, főleg az esti órákban, hogy éjjelre ne maradjon semmi féle ételmaradék, akkor negatív következmények lehetnek, úgyhogy erre mindenképp figyelni kell.
2: Étrendkiegészítőkre szükségünk van ez alatt az idő alatt, valamire különösképpen jobban oda kell figyelnünk, vagy sem. Most lehet, hogy itt felmerül az a kérdés, hát hogyha nem tudnak az emberek természetes úton bevinni természetes ételeket, akkor bár adtunk most már alternatívákat is rájuk, akkor szükséges az, hogy egészítsék ki az étrendjüket vitaminokkal?
3: Itt megint függ az egyéntől, de általánosságban elmondható az, hogy a D-vitaminra mindenképp oda kell figyelni, amúgy is őszi-téli időszakban ez fokozottan figyelmet igényel, de a tanulmányok is, amik a fogszabályozás és az étrendkiegészítőkre vonatkoznak, ott is sok esetben a D-vitamint vizsgálták, és van szerepe, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. A kalcium is fontos, az E-vitamin, a C-vitamin a sebek gyógyulása esetében és a regenerálódásnál, az omega-3 zsírsavak szintén gyulladást csökkentő, hogy már említettem, hogy itt gyulladásos folyamatokról is van szó, szóval ez egy nagyobb stressz a szervezetre nézve. Ezeket mind érdemes szem előtt tartani. Azzal nem árthatunk, hogy például omega-3 étrendkiegészítőt szedünk, se a D-vitaminnal, hogyha a megfelelő mennyiségekbe fogyasztjuk. A C-vitamin szintén abban az esetben, hogyha nem sikerül elég nyers zöldséget és gyümölcsöt bevinni, és mondjuk a főzés során ennek a jelentős része elvesztődik, akkor szintén gondolhatunk arra, hogy ezt pótoljuk a folyamat során.
2: A tény és tévhites listáról melyik az, amelyik szerinted a legtöbbször előfordul, így akár körülötted a rendelőben, hogyha előfordult gyakran, vagy így a kutatásodban sokszor fordult elő. Beszélhetnénk akár arról a következőkben egy kicsit hosszasabban.
3: Számomra az volt a legmeglepőbb, hogy nagyon sokan ebbe emiatt keserednek el, hogy akkor a kedvenc ételeiket egy jó ideig nem fogy, legalábbis a kezelés végig nem fogyaszthatják, és én mindig azzal szoktam bíztatni ilyenkor az embereket, hogy ez nem így van, ha megtalálják a megfelelő módját annak, hogy átalakítsák, akkor ezeket is be lehet építeni. És most megint nem azt mondanám, hogy akkor csokit soha. Ezt is lehet. Lehetőleg törekedjünk arra, hogy magasabb kakaótartalmút fogyasszunk, és ne napi rendszeressége, és utána alapos fogmosás, fogtisztítás következzen, mert ez is fontos olyan szempontból, hogy lehet, hogy valaki ahhoz szokott, hogy szinte egész nap nassol. De ez fogszabályzó esetén nagyon nem ajánlott, amiatt, mert állandóan ételnek van kitéve a fogszabályzónk felülete, és nincs megtisztítva utána, hogyha állandóan, mert nem fogunk minden 5 percben menni a mosdóba és fogat mosni, és emiatt is nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne együnk napi 5-ször. Hogyha 3 étkezés sikerül beépíteni és megtartani, az úgy teljesen rendben van. Ebből legalább 2 után mossunk fogat, és használjunk egyéb segédeszközöket, annak érdekében, hogy a fogak és a készüléknek a felülete tiszta legyen. Ha sikerül 3-szor, vagyis minden étkezés után, az még jobb, de nincs óriási probléma, ha ez nem minden esetben sikerül. És hogyha eszünk például édesebb a dolgokat, akkor azt mindenképp akkor tegyük, amikor a főétel esszük, tehát a fogyasztás után, hogy ne egy külön, mondjuk 1 óra múlva, miután esetleg mostunk fogat, és akkor az úgy marad mindenféle tisztítás nélkül. Úgyhogy vannak ilyen apró dolgok, amik akár csekélységnek tűnhetnek, de hogyha azt veszük figyelembe, hogy napi többször is ki vannak téve a fogaink, és a fogszabályzó készülék annak, hogy ételekkel bombázzuk, vagy italokkal, italoknál is szerintem az, hogy ebben az időszakban víz legyen a fő hidratálási forrás, az egy alapszabály. Tehát nem érdemes édesített gyümölcslevek, szénsavas dolgokat egyáltalán kis mennyiségekbe se bevonni az étrendbe, maradjunk a víz mellett, és figyeljünk arra, hogy a többi ételt is mikor fogyasztjuk el, és utána a lehető legalaposabban tisztítsuk meg a felületeket.
2: Mit üzennél azoknak, akik épp most kezdik el a fogszabályzós folyamatot, és meg vannak ijedve ettől, vagy nem tudják, hogy mire számítsanak, vagy vágynak arra, hogy már túl legyenek ezeken a kezdeti napokon?
3: Én először is gratulálni szeretnék nekik, hogy merészek voltak, és belemertek vágni ebbe a folyamatba, és nagyon örülök, hogy nem sokára nagyon szép mosolyuk is lesz, és nem csak a mosolyuk, hanem a fogaik egészsége is jó lesz. Azt ajánlanám, hogy mindenképp tájékozódjanak, olvassanak utána, hogy melyek azok az ételek és ételfeldolgozási módok, amik ebben az időszakban segítenek abban, hogy az egészséges élelmiszerek is részei maradhassanak az étrendnek. Fontosnak tartom azt, hogy kérjenek segítséget, ha szükséges, akár szakemberektől, akár otthon, szülőktől, családtól. Egy kicsit zárkozzanak be a konyhába, és kísérletezzenek. Nézzék meg, hogy a kedvenc ételeiknek milyen más módja van, hogy elkészítsék és fogyasztható legyen. Figyeljenek oda a szájápolásra, és arra, hogy az egészséges tányér lehetőleg maradjon meg, esetleg átalakítva.
2: Valamit hoztál magaddal?
3: Igen.
2: Megmutatnád ezt is nekünk?
3: Egy ilyen kis tájékoztató anyagot készítettem. Most épp a román nyelvű változat van itt, de van magyar nyelvű változat is. Ez egy olyan anyag, amiben összefoglaltam azt, hogy étkezés szempontjából mire kell figyelni a fogszabályzós kezelés ideje alatt. Egy tányérmodell is található, valamint ötletek arra, hogy hogyan lehet bizonyos ételkategóriákat fogyaszthatóvá tenni ebben az időszakban, és egyéb étkezéssel kapcsolatos tanácsok. Ezt nagyon szívesen felajánlom azok számára, akik szeretnének egy ilyen összefoglalót. Amennyiben megkeresnek engem a közösségi médián, akkor nagyon szívesen át tudom küldeni a digitális változatát ennek a szórólapnak, és remélem, hogy segítségére lesz azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, és szeretnék megőrizni az egészséges szokásaikat, az étrendjük minőségét megtartani.
2: Köszönjük szépen! Van-e valami, ami kimaradt még esetleg egy gondolat ebből a témából, amivel, vagy akár egy gondolat, amivel összegezhetjük ezt az egész témát?
3: Én szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy az érzelmi egészséget sem szabad ebben az időszakban elhanyagolni, főleg azoknál, akik serdülőkorban vannak, és a társas kapcsolataik kárára mehet ez a fogszabályzó okozta kényelmetlenségek, vagy netán evészavarokba torkolhat, és emiatt a szülőknek a figyelmét is szeretném erre felhívni, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekeikre ebbe az időszakba, és töltsenek elég időt velük ahhoz, hogy az ilyen problémákat át tudják hidalni, és találják meg együtt ezekre a megoldásokat, mivel mindenre van megoldás, ha keressük, és megfelelő türelemmel állunk hozzá, és ezek a nagyban segítenek abban, hogy az időszakot úgy vészeljük át, hogy jó eredmény legyen, szép eredmény, és az egészségünk is megmaradhasson.
2: Nagyon sok információval és hasznos információval gazdagítottál ma. Ma táplálkozásról beszélgettünk, de nem akármilyen kontextusban, hanem a fogszabályzó kontextusában, és örülök, hogy a vendégem voltál ebben a témában. Remélem, hogy jól érezted magad.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget. Én nagyon szeretem ezt a témát, és ezzel foglalkozni, és úgy érzem, hogy szükség is van rá, és keveset beszélnek erről, és ezért örültem, hogy ezáltal az adás által hozzájárulhattam ahhoz, hogy egészségesebb mosolyuk legyen az embereknek.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük Önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést vendégemmel, aki nem más, mint László Anita, dietetikus és táplálkozási szakértő. Vele beszéltünk arról a táplálkozásról, ami a fogszabályzási időszak alatt történik, mégpedig arról, hogy milyen javaslatokat jó igénybe venni, megvalósítani, és mi az, amit el kell kerülnünk ez alatt az idő alatt. Remélem, hogy tetszett Önöknek a mai beszélgetés, és hogy Önök is hasznosnak találják, és azt kívánom, hogy egészségesek legyenek, és hogy használják fel mindazt, amit úgy gondolják, hogy releváns ebből a mai beszélgetésből, hiszen nagyon sok minden elhangzott, nem csak a fogszabályzás időszakára nézve, hanem ugyanúgy a táplálkozásról, úgyhogy fogadják szeretettel mindazt, amit ma bemutattunk. Minden jót kívánok, a viszontlát

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Reménység hangja.
1: Tadeusz Szlovacki, örvendjetek, eljő a népek nagy királya. Örvendjetek, eljő a népek nagy királya. Örvendjetek, felkél az igazság szent napja. Rettegés száll le világra, s az Úr, mint tüzes kardot mindenütt forgatja. Ki állja meg, ha égből hullanak rá lángok, reszketve, mint a nyárfalomb, kardot kivonna, villámot, hogyha látott. Az ítélet napjától félelme hogy ne volna. A felhőkből kitetszik egy ember alakja. Az Úr mögött az égen sok szentek ragyognak. Sátán ugat a napra, s a mezőn a reszkető barmok térdre rogynak. Pásztorok szájuk tátják e nagy fény csodálván, s az Úr Krisztust látván az izzó fellegekben. Ég a világ, s a sárkányölő arkangyalok a lángban megjelennek. Dicsőség az Úrnak, mert amit ígért szóban, megtartotta, s ártatlant ím eljött menteni. Feltámadott valóban, Urunk, ki minden jókkal megáldja szentjeit. Tekintsetek föl végre, ti régen szenvedők, s többé ne féljetek már semmi elnyomástól. Lelketek testet ölt, s aranyvárost teremt az Úr e ragyogásból. Az Úr vélünk lakozik, és már soha többé nem hagy itt e világon, mint most árvaságra. A napfényes öröklét fővárosában trónol, mindenek királya. Mi szeretett királyunk, ama szelíd bárány, igazságos bíránk, ki testünk átformálja. Megváltunk vére árán, ki minden szentjét égi dicsőségre várja.

Jó egyházi hagyomány szerint Jézus Krisztusnak 7 mesiási tisztsége van. Ő a teremtő, ő a törvényadó, ő a tanító, ő a megváltó, ő a közben járó, ő az ítélőbíró, és ő lesz király örökkön örökké. Már a 3. században az egyházatják ezt így hirdették. Mi sorba mentünk ezen a 7 mesiási tisztségen, illetve még nem mindegyiken, de 5-ön igen, megnéztük a teremtés, mint Jézus Krisztus műve és a szombat kérdését, a törvényt és a szombat kérdését, Jézus mint tanítót megnéztük, hogy hogyan is beszél a szombatról, aztán a testet öltött Jézus Krisztus, hogy lett a szombatünneplés reformátora, az elmúlt alkalommal pedig arról beszéltünk, hogy a közben járó Jézus Krisztus és a szombat hogy is függ össze egymással. És valahova oda jutottunk, hogy a szombat az a kapcsolattartás napja. És a közbenjárás csak akkor érvényes a mi életünkben, hogyha ez a kapcsolat életben van. Az apostoli hitvallás szerint, vagy a krédó szerint, vagy a hiszek egy szerint, mindegy, hogy hogy mondom, azt lehet mondani, hogy Istennek a megváltása az az ítéletben csúcsosodik ki. Azt mondjuk benne, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. A 21. századi ember nagyon sokszor nem érti azt, hogy ez az ítélet most azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megunta, hogy szeret bennünket, vagy mi ez az ítélet? Mert az ítélet valami szörnyű dolog, és nagyon sok ember azt gondolja, hogy az ítélet az nem is lehet semmi olyan dolog, ami Jézushoz hozzá vezetne. Sőt, már a 2. században egy Markion nevezetű, 170 körül ért, szinópei kereskedő volt, Rómában ért, és Rómában kereskedett, dúsgazdag ember volt. Markion azt mondta, hogy a zsidók istene az az ítélő isten, a keresztények istene az a szerető isten, és az két isten nem egyforma. Ezért az új szövetségből ki akar gyomlálni minden olyan szöveget, ami az ítélő istennel foglalkozott. Ezért az evangéliumokból akar csinálni egy evangéliumot, amiben csak a szerető isten van, és ez nem sikerült neki. Természetesen nem, mert Isten az egyszerre ítélő és egyszerre kegyelmes Isten, ez már az Ószövetségben is így van. A legszebb kegyelemről szóló részek az Ószövetségben vannak, és az Új Szövetségben is nagyon sok szó van az ítéletről. De mit jelent ez a fogalom, hogy ítélet? Menjünk, kezdjük el. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az ítélet az fenyegetés, és nem veszi észre, hogy az ítélet az tulajdonképpen Istennek egy ígérete. Méghozzá egy nagyon fontos ígérete. Nem Istennek van szüksége arra, hogy ítéljen, hogy az ő igazát helyreállítsa a világban, hanem azt kellene megérteni, hogy a mi megváltásunk teljes egészében illúzióvá válik, ha nincsen Istennek ítélete. Mert Isten ítélete az egyszerre győzelem is, és egyszerre ígéret is. Mind győz Isten az ítéletben? Isten az ítéletben a bűn felett győz. Semmi más esély nincsen arra, hogy a bűn rontását kikapcsoljuk az életből, csak az ítélet. És ezt nagyon világosan kellene látni. Az ítéletről szóló hír az örömüzenet. Az az evangélium szerves része. Mert hogyha Isten nem ítél, akkor a bűn önmagát megsemmisíti. A bűn nem azért rossz, mert valami büntetést kapunk utána Istentől, mert Istennek ez nem tetszik, hanem hogy Isten soha nem ítélne. Ha Isten elvenné a kezét rólunk, és azt mondaná, hogy kiszolgáltat bennünket a bűnnek, akkor már régen nem élnénk, mert a bűnnek az a tulajdonsága, hogy önmagába hordozza a büntetését. A bűn egy önmegsemmisítő folyamat. És ezt kellene nagyon világosan látni. A bűn nem valami olyan dolog, amit nagyon sok ember úgy gondol, hogy hát sajnos ez tilos, bár nagyon jó. Nem. A bűn egy olyan valami, amikor magam alatt vágom a fát. Egy nagyon híres teológus,
Emil Brunnernek hívták, a 20-as, 30-as években német evangélikus teológus volt. Emil Brunner írt egy könyvet, ennek az a címe Ember az önellentmondásban, így lehet ezt a nagyon bonyolult német szót lefordítani magyarul. A bűnről szól. És az első svájci kiadásának, Bázelbe adták ki az első kiadását ennek a könyvnek, valamikor 32-be, a címlapján egy grafika volt. És ezt a grafikát az egyik legszellemesebb, legpompásabb illusztrációjának tartom a bűnnek. Egy igazi svájci táj van a címlapon, gyönyörű, szép, zölddel, koratavaszi táj, és egy hegytetőn vagyunk. Hegytetőn le lehet látni egy völgybe. És a völgyet egy hatalmas, nagy, meredek szakadék választja el a hegytetőtől. Nem szép lankás, hanem egy törés, egy szakadék. És a szakadék szélén, fenn a fensíkon, egy gyönyörű szép vadalmafa virágzik. Fehér, hófehér szirmok, a zöld, friss zöld levelek között csodálatosan szépen rajzolta meg a grafikus. És a vadalmafa az egészen a szélén van ennek a szakadéknak. És hogy elindul a törzse, az egy hosszú ideig, vagy egy olyan másfél méteren szinte vízszintesen nyúlik fel a szakadék fölé, és a szakadék fölött emeli fel a koronáját ez a fa a gyönyörű fehér virágokkal. Öreg almafa már, jó vastag a törzse, és ennek az almafának a törzsén már a szakadék fölött áll egy favágó baltával a kezébe. Szembenéz a fönsíkkal, háta mögött a szakadék, és maga előtt vágja a fát, a fatörzset. Tessék elképzelni a képet. Ez a bűn. Magam alatt vágom a fát, nem? Mert ha Isten soha nem ítélne, akkor a bűn tönkre tenné a földet. Ez talán a 19. században nehéz volt elgondolni, ma már ez egy ökológiai valóság, hogy így mondjam. De nem csak ökológiai valóság, tessék megnézni. Mondok én jó néhány társadalmi problémát, aminek nincsen megoldása. Észak-dél ellentét, erről keveset szoktunk beszélni. Az egyenlítőtől délre lévő világ, vagy Afrika, vagy Dél-Amerika egyre szegényebb lesz, ugyanakkor egyre gazdagabb lesz az északi félteke első világa, a fehér ember világa. Egyre kevesebb lesz a népesség a fehér ember világában, mindenütt negatívra fordultak a statisztikai mutatók, több ember hal meg, mint amennyi születik, elöregedik Európa. Ugyanakkor elindult egy népvándorlás keletről, ma Magyarországon sokkal több távol-keleti ember él, mint ahány honfoglaló volt annak idején. Ugyanígy van Európa többi államában is, és nincs megoldás. Nincs megoldás. Vagy van megoldás a terrorizmusra? Van megoldás azokra az ősi nemzeti ellentétekre, mondjuk az írek és az angolok közötti ellentétre? Baszkok és a spanyolok közötti ellentétre? És tudnám még sorolni tovább. Mohamedán világ kihívására? Mit tudunk válaszolni? De én azért vagyok keresztény, mert hiszem azt, hogy Isten jön ítélni eleveneket és holtakat. Mielőtt mi emberek tönkretennénk társadalmilag, biológiailag, gazdaságilag, szociálisan, még azt is lehetne mondani tudományosan a Földet, Jézus Krisztus előbb vissza fog jönni ítélni eleveneket és holtakat. Ezért az ítélet, a bűn feletti győzelem, a bűn felett csak Isten ítélete tud győzedelmeskedni, és ezért az ítélet nem fenyegetés, hanem ígéret. Éppen ezért, ha most tovább lépünk, ez az ítélet azért nagyon komoly dolog, mert Isten válaszol valamire az ítéletben. Mire válaszol az Isten az ítéletben? Isten nem kényszeríti ránk a jót. Az ember azért Isten képmása, mert nem ösztönösen vagyunk jók. Meg lehetett volna az embert bizonyára úgy is teremteni, hogy az ember ösztönösen jó, csak jót tud tenni, nem? Mint egy jó célgép, vagy mint egy jó robot. Csak az ember attól ember, hogy szabad. Ez a szabadság az azt jelenti, hogy döntési helyzetben vagyok állandóan.
Isten nem kényszeríti ránk a szeretetét. A szeretet csak akkor él, hogyha én azt szabadon fogadom el. Kényszer szeretet nincs. Minden diktátor megpróbál kényszer szeretetet kicsiholni, de ezt tudjuk közelmúltunk történetéből, ha máshonnan nem, hogy ez a kényszer szeretet milyen. És Isten azért ítél, mert ő azt akarja, hogy szabadon döntsek az ő szeretete mellett. És itt most valamit el kell mondani. Isten nem csak az üdvösség történet végén ítél, hanem Isten ítélete az újra és újra beleszövődik az egész életbe. Újra és újra Isten ítélete ott van a mindennapjainkban is. De nagyon sokszor ez az ítélet rejtve marad. Azért, mert az emberek, ha nem látják Isten szemével az életüket, ezt az ítéletet nem veszik észre. Nagyon sokszor mondják az emberek, ha van egy szerencsétlenség, vagy tudom, jön a cunami, van egy időjárási különlegesség, katasztrófa, egy árvíz, egy tűzeset, stb., hogy merver az Isten. Ezek az események mindig eltakarják Isten valódi ítéletét. Azért takarják el, mert nem a hit szemével nézzük. És ez egy nagyon fontos dolog. Egy dolgot kellene a bűnről tudni. A bűn önmagába hordozza a büntetést. Ha az Isten nem csinál semmit, akkor is a bűnnek megvan a következménye. Ez még nem Isten ítélete. Ma tudjuk azt, hogy az időjárási katasztrófák, azok nem azért vannak, mert Isten elküld egy pár angyalt, és azt mondja, hogy na, most ezeket a kutyákat egy kicsit meg kell büntetni. Az időjárási katasztrófák azért vannak, mert Isten adott egy világot, amit mi nagyméltóztattunk tönkretenni. Csak ezt a felelősségünket nem ismerjük el, hanem ezt a felelősséget szeretnénk áthárítani az Istenre. És ugyanígy van nagyon sokszor, amik egyéni kisebb életünkben lévő dolgokkal. Na most, hogyha ezek a katasztrófák, szerencsétlenségek, rossz dolgok ismétlődnek az életünkben, akkor mindig ott van a nagy kérdés, és az Isten hol van? És az Isten hol van? És nagyon sokszor elmondjuk azt, hogy elhagyott az Úr engem, és rólam elfelejtkezett. És itt van a mi tévedésünk. Ha egy ilyen helyzetben megkérdezik tőlem, hogy hol van az Isten, akkor én azt szoktam mondani, és ez hitbeli meggyőződésem, hogy ott szenved veled. Mert Jézus az szolidáris veled. Csak látod-e őt? Észreveszed-e azt, hogy ami veled történik, az nem véletlenül történik. Amögött ott van az Isten ítélete, és ebből az ítéletből neked tanulni kell. Legalább hármat, hogy miért engedte meg, mire akar ebben megtanítani, és hogyan akar téged tovább vezetni. Na most, éppen ezért minden ilyen helyzetben mi egy ilyen útkereszteződésnél vagyunk. És ha ezt észrevesszük, hogy az ítélet így van, akkor ha tovább megyünk, észrevesszük a kegyelmet az ítéletben. Mert Isten ítélete az kegyelemmel elegyített. Mit jelent ez az egész? Hogy van jelen a kegyelem az ítéletben? Miért kegyelmes Isten ítélete? Azért, mert a kimenekedés útját is megmutatta, és ezt a kimenekedést lehetővé teszi minden ember számára. Ha valaki csak a végítéletet látja, és nem látja Istennek újra és újra megnyilvánuló ítéletét, és ezekben az ítéletekben nem veszi észre azt, hogy minden ítéletben van egy kimenekedés. Minden ítéletben három dologról legalább szó van. Meg kellene tanulni, hogy ezt miért engedte meg az Isten. Meg kellene azt tanulni, hogy mi az, amit ebből nekem el kell sajátítani, meg kell tanulnom. És nagyon lényeges harmadszor, hogy látnom kellene, hogy az Isten útja merre vezet. Ha én ezt nem látom, akkor az egész életemet valami sorscsapásszerű dolognak fogom föl, és nem látok semmit. Isten megmutatja a kimenekedés útját, és ezt lehetőségekben fogalmazza meg. Újra és újra mindig jön egy kapu ott, ahol én egyetlen egy ajtót se látok. Istennek 100 útja van ott, ahol én egyet se látok. Ez minden ítéletnek a tanulsága. Mert van az ember életében olyan helyzet, hogy nem előre, nem hátra, nem jobbra, nem balra van a kiút, hanem fölfele.
Meg kellene tanulni fölfele nézni. Éppen ezért, ha tovább megyünk, akkor Istennek van egy nagyon fontos kinyilatkoztatása Timóteushoz írt levél, második fejezet, 4.-6. versig. Azt mondja, ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Tehát nem úgy van, hogy Isten azt akarja, hogy legyenek elkárhozók, mert ezek megérdemlik, hanem a mi életünkben ott vannak újra és újra a csapdák, a természeti katasztrófák, a társadalmi életben, az egyéni életünkben a csapdák, és ha én hívő vagyok, ezektől nem mentes vagyok, nem azt jelenti hívőnek lenni, hogy az én életemben már többé baj nincsen, hanem minden nagyon szép és nagyon jó, és az angyalok megtapsolnak minden cselekedetemet, hanem azt jelenti, hogyha én hívő vagyok, hogy észreveszem azt a Jézust, aki értem cselekszik, hogy ő az, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, minden ember, és minden ember eljusson az igazság megismerésére, mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki válságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. És én most ezt szeretném kiemelni, hogy tanúbizonyságként a maga idejében. Ez azt jelenti, hogy amikor jönnek ezek a nem szeretem napok, amikor úgy érezzük, hogy az élet érdesebb oldalán járunk, akkor meg kell érteni Jézus szemével újra az életünk. Miért engedte meg? Mire akar megtanítani, hogyan akar vezetni engem tovább az Isten. Ha most tovább megyünk, akkor ugyanez a gondolat a Bibliánkban csak néhány lappal később, a Tituszhoz írt levél második fejezetében is megvan. Azt mondja itt a Tituszhoz írt levél második fejezetében, 11-12. Versben, ez a levélnek a központja, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát nem azt mondja csak, hogy van ez a kegyelem, hanem ez az üdvözítő kegyelem megjelent. Nyilvánvaló. Újra és újra bekopogtat az én életembe. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és szándékosan az új fordításból írtam ide, hogy arra nevel, itt a pedagógus szó van. A pedagógus az nem tanítót jelentett, tehát nem okított, már sajnos mi pedagógusok csak okítunk és nem nevelünk, meg is látszik ez az utánunk jövő generáción, bocsánat, de ez pedagógus kilógott most belőlem. Szóval arra nevel bennünket ez a kegyelem, hogy megtagadva a hitetlenséget, világi kisvánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a jelen való világban. A nevelés az mindig két dolgot jelent. És mi ez a két dolog? Egyrészt beépít egészséges gátlásokat, ne higgyük azt a pedagógiai irányzatot, hogy gátlástalanná kell tenni az ifjúságot, hanem a helytelen gátlásokat kellene legyőzni az emberekben, és helyes gátlásokat beépíteni az életbe. A gátlástalan embertől tessék óvakodni. Mert vannak ilyen antiszociális fenevadok, míg széttépik az embert. Mindig azt szoktam mondani, hogy mi lenne akkor, hogyha a Dunán nem lenne gát? De azt mondják, nincs gát a Dunán. Dehogy nem, minden part gát, nem? Ha nem lenne partja a Dunának, akkor a Duna nem lenne Duna, hanem a világ legnagyobb pocsolyája. Ha egy embernek nincsen gátja, tehát gátlása, akkor ez a világ legnagyobb pocsolyájához hasonlít, nem? De ugyanakkor nem csak gát, az Isten üdvözítő kegyelme, ami minden embernek megjelent, hanem ez a kegyelem arra tanít minket, hogy pozitív életben józanul, igazságosan és kegyesen éljünk. Mi ez a három? A józanság az a testi, biológiai életünknek az alapja. Az igazságosság ez a társadalmi létünknek az alapja. A kegyesség pedig az Istennel való kapcsolatunk alapja. Tehát úgy lehet mondani, hogy Isten üdvözítő kegyelmének az a célja, hogy Istennel, a másik emberrel,
és a körülöttem lévő világgal rendben legyen a dolgom. Mértékletesen, a régi fordítás így, mert igazán és szentül éljünk, vagy e szerint józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a jelen való világban. Na most, hogy jelenik meg a kegyelem az ítéletben? Ha tovább lépünk, következő képen ezt fogjuk látni. Az ítélet az az életért, és nem az élet ellen van. Isten nem megunta az embert, hanem meg akarja tisztítani az embert. Isten nem megunta a világot, és a sorsára hagyja, hanem a világot meg akarja szabadítani attól, ami a világot tönkreteszi. Az ítélet Isten eszköze, amelyel a bűn káoszában újra rendet teremt. Isten megteremtette ezt a világot, szép jó rendve, és ez a világ tönkre ment. Nem azért, mert önmagától ment tönkre, hanem azért, mert volt valaki, a Római Levél 8. fejezete így mondja, aki hiába valóság alá vetette. Ez a hiába valóság az ugyanaz a Bibliában, mint a céltalanság. Céltalan lett az élet. És ez a céltalanság tulajdonképpen nem más, mint a bűn. A bűn céltalanná tette az életem, az arra valóságomat szüntette meg, vagy nehezítette meg, vagy tette tönkre, amire az Isten teremtett engem. És éppen ezért, mivel amire az Isten teremtett engem, az élet önmaga ellen fordult. Vágom magam előtt a fát, ahogy Emil Brunner könyvének a címlapján a grafikus lerajzolta. És ezért az Isten ítélete az az életért van, mert Isten az élet pártján van. Ő azért ítél, hogy minden olyant, ami az élet ellenes az életemben, az kivegyen. És hogyha én az élet ellen élek, mert nagyon sok ember, a bűnös ember az élet ellen él, maga alatt vágja a fát, akkor Isten én tőlem is megszabadítja a világot. És ez nem szükségszerűség, hanem egy lehetőség elmulasztása. Ez a lehetőség az Isten üdvözítő kegyelme, ami a Biblia szerint minden embernek megjelent, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és minden embernek megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme. Ez az Isten titka. Én nem tudom, hogy egy olyan embernek, aki soha nem hallott Jézus Krisztusról, hogy jelenik meg, de biztos megjelenik. A Római Levélben azt mondja a második fejezet, hogy az én embereknek a lelkiismeret lesz a törvényük, akik nem ismerik az Isten kinyilatkoztatott törvényét. Minden embernek van egy jobbik kénye, és a jobbik kénynek mindig van egy szansa, egy lehetősége arra, hogy igazán éljen. Az ítélet az nem az Isten bosszúja, az ítélet az Isten segítsége, hogy az én jobbik énemet ne egyen meg a bűn rozsdája. Ne tegye tönkre a bűn az én életemet. De az ítélet előtt mindig ott van a kegyelem. Mert az ítélet nem más, mint Isten a kegyelem lehetőségét kéri számon rajta. Isten kínálja az ő kegyelmét, és ez a kegyelem mindenre elegendő. Minden bűnre elegendő. Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent. Azt akarja, hogy mindenki az igazság ismeretére eljusson, de senkinek nem kényszer. Én szabadon eldönthetem. Mert szeretni csak szabadon lehet. Kötelező szeretet nincs. Ha most tovább megyünk, akkor a következőt látjuk. A teremtett világ, mondja Pál, és ez az, amire utaltam, ez a Római Levél 8. fejezete, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ez nagyon érdekes. A teremtett világ, ez a természet világa. Azt mondja itt Pál, ami egy egészen modern gondolat, hogy a teremtett világ a sóvárogva várja, hogy bennem és benned megjelenjen az Isten fiúság. Ez az Isten fiúság úgy jelenik meg, hogyha elfogadom Isten üdvözítő kegyelmét. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, ezt mondtam az előbb,
nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, és ez én vagyok. Én, mint ember. Azzal, hogy én nem fogadom el a kegyelem lehetőségét, a megjelent üdvözítő kegyelmet, végső soron ez az én döntésem kihat a környezetemre, a világra. A természetre épp úgy, tessék az ökológiai válságra gondolni, mint a társadalmi életre, a szociális életre, és ezer dologra. De a teremtett világban van egy reménység, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadulására, vagy szabadságára. Tessék végig gondolni. A teremtett világ osztozik a sorsomban. Kozmikus méretű probléma az, hogy én vajon elfogadom-e az Isten üdvözítő kegyelmét, vagy nem. És most nézzük meg, hogy hogy fejeződik be ez a bibliai ige, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. És tessék megnézni a képeket, árvíz, háború, természeti katasztrófa, sáskajárás, éhség, árvíz, tűz, ki tudja elmondani mi minden, amire az emberek azt szokták mondani, hogy ver az Isten, pedig nem az Isten ver, hanem Istennek van egy előzetes dolga, hogy ő kész megítélni a bűnt. Kész a megítélés előtt kimenekedést adni. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. De nekem szabadon kell dönteni, mert szeretni csak szabadon lehet, és a szeretethez csatlakozni csak szabadon lehet. Ez a nagy probléma. Ez a világ problémája, mert a bűn rombol. Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogyha visszagondolunk a törvényre, akkor a törvényről ugye már korábban azt mondtuk, hogy ez a világ tervrajza. A törvény nem az Isten önkénye, nem azért van az, hogy Isten azt mondja, hát így nem jó az embereket, adok utólag egy törvényt. A törvény előbb volt, mint én. Előbb volt, mint az első atom. A törvény az tulajdonképpen nem más, mint a világunknak az erkölcsi tervrajza. Ha én a törvényre azt mondom, hogy nem kell, akkor én tulajdonképpen azt mondom, hogy én nem akarok ember lenni. Önmagamat tagadom meg, magam alatt vágom a fát. A törvény nem az Isten önkénye, hanem erkölcsi, természeti világunknak a tervrajza. Ezt kellene látni. Ennek a háznak előbb volt meg a tervrajza, mint hogy megépítették a házat. És hogyha ebben a házban valami elromlik, akkor elő kell venni a tervrajzot, és aszerint kell kijavítani. Nem a hibához kell hozzá igazítani a törvényt, hanem a törvényhez kell igazítani az elromlott dolgot, nem? Elromlik a mosógépünk, akkor a feleségem szerelmen, nálunk ő a műszaki. Na most ez úgy van, hogy előkapja gyorsan azt a könyvecskét, amiben benne van a mosógép tervrajza, és akkor végigvizsgálja, hogy hol nem olyan, mint ami ennek a tervrajzon kell lenni. Múltkor kipróbáltam, éppen erre készülve, mondom, te, adok egy ceruzát, rajzold be úgy, ahogy a gépben van. És akkor nem kell szétszedni az egészet, és ott bütykölni, hogy olyan legyen, mint ahogyan a tervrajzon van. Csak ennek egy baja van, hogy nem működik az egész. Tessék megnézni, mert az emberek mindig a tervrajzot akarják átírni, nem? Nem magunkat akarjuk a tervrajzhoz igazítani, hanem át akarjuk írni. És ez mindenben így van, nem? Soha olyan elavulók törvények nem voltak, mint ma. Megváltoztatjuk a törvényt. Nem tetszik, akkor csinálunk majd egy más törvényt. Csak az erkölcsi törvénnyel ezt nem lehet megcsinálni. Mert ez szerint épült fel az életünk. Ez a tervrajzunk. A törvény az a világ tervrajza, nem Isten önkénye, hanem erkölcsi, természeti világunknak a tervrajza. Ez a lényeg. Nos, ha tovább megyünk, akkor ez azért fontos, mert a bűn, ahogy mondtam, rombol. Egyrészt bűn rombol közösséget, hiszen mi úgy vagyunk emberek, hogy egy ember önmagában nem ember, hanem a közösségben vagyok igazán ember,
Ádám sem volt az Isten képe és hasonlatosság, ezt a Biblia nem írja, hanem az ember, aki férfi és asszony volt, ebben a közösségben volt az Isten képe és hasonlatossága. Tessék megnézni a Bibliában. Ez egy nagyon fontos dolog. A bűn pontosan ezt a közösséget rombolja el, és az ember pedig közösségre teremtett lény. Tessék megnézni, a bűn ott van jelen, ahol felrobbannak a hidak, amik összekötnek embert emberre. A bűn az azt jelenti, hogy megtörik Istennel, a másik emberrel és a világgal a kapcsolatom. És ha most tovább megyünk, akkor elmondhatjuk, hogy a törvény, az pedig Isten akaratának a foglalata, méghozzá annak az isteni akaratnak a foglalata, ami ezt a közösséget tartja össze. Ha én bűnös vagyok, közösséget tagadok. Ha én a 10 parancsolatot elfogadom, akkor ennek a közösségnek az alapelvét építem, nem? Beépülök ebbe a közösségbe Istennel, másik emberrel, és az egész világgal való közösségben. Ha ezt nem teszem, akkor a teremtett világot rombolom, és ezért a teremtett világ sóvárogva várja, hogy mikor jelenik meg bennem az Isten fiúság. Vagy a Jelenések könyve 11. fejezete azt mondja, hogy amikor eljön Jézus ítélni, azokat fogja elsősorban megítélni, akik a földet pusztították, nem? Mert a bűn az a föld pusztítása. A bűn az, hogy én élek az én igazi tervrajzom ellenére. Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a bűn döntés Isten akarata ellen, embert Istentől, de még fel lehetett volna írni, hogy embert embertől, embert világtól elválaszt. Ezt kell nagyon világosan látni. Na most azt mondtuk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kegyelem az a bűnös embernek jelenik meg. Mi a kegyelem? Menjünk tovább. A kegyelem az egy új lehetőség arra, hogy Isten és az ember között helyreálljon a kapcsolat. Tehát, hogy ezt a szakadékot, ami Isten és ember, ember és ember, ember és világ között van, ezt áthidaljuk, ezért van szükség a kegyelemre. A kegyelem az nem büntetés, elengedés. Vagy nem azt jelenti a kegyelem, hogy nincs ítélet. Mert ha nem volna ítélet, akkor itt maradna a bűn. A kegyelem új lehetőség arra, hogy Isten és ember között helyreálljon a kapcsolat. Jézus Krisztus keresztje azért van, mert a bűnnek a zsoldja a halál. És Jézus értem odaadta az életét. Ennyire komoly a bűn. Az én bűnöm ennyire komoly. De ugyanakkor Jézus Krisztus keresztje azt jelenti, hogy Jézus Krisztus keresztjében egy új lehetőséget kapok, hogy újra a törvény alapján megépüljön az életem. Nem a saját erőmből, nem a saját érdememért, hanem Jézus Krisztus kegyelme által. A kegyelem új lehetőség arra, hogy Isten és az ember között helyreálljon a kapcsolat. Na most, ha ide érünk, akkor most nézzük meg, hogy mi is az, hogy ítélet. Az ítéletben Isten a kapcsolat akadályait semmisíti meg. És ezt kellene nagyon világosan látni. Azért szükséges, hogy legyen ítélet, hogy az Istennel való kapcsolatom akadályai szűnjenek meg. És az ítélet tulajdonképpen ez. Mindent megszüntet az Isten, ami a vele való kapcsolatom akadálya. Menjünk csak tovább. Éppen ezért, ha most a 4. parancsolatra gondolunk, ami a törvény szívében, közepén van, és emlékezünk arra, amit a múlt órán beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy a szombat nap az a kapcsolat napja, nem? Kapcsolat Istennel, kapcsolat emberrel, kapcsolat a világgal, hiszen a világgal azért, mert a teremtés emlékünnepe, a másik emberrel azért, mert alkalmam van arra, hogy a hitbeli testvéremmel közösséget építsek, és Istennel azért, mert Isten azért kéri el, veszi el az én kezemből mindazt, amit teszek, hogy nála föltöltekezzem, nem? Ez a kapcsolat napja.
Na most éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy a szombat az jel, pecsét, ami azt jelzi, hogy felismerem-e a tönkrement kapcsolatot, tehát egyedüli gyógyszerét, kész vagyok-e visszaállítani, visszajutni, visszatalálni Isten törvényéhez. Hadd mondjak egy nagyon érdekeset. Én művelődés történész vagyok egy kicsikét, és most az Akadémia Művelődés Történeti Bizottságában vagyok tag, és a pecsétekről volt szó egyik ilyen ülésen, és a legjobb pecséttel foglalkozó szakemberek külföldről, belföldről egy ilyen kis mini konferencián eljöttek és elmondták az érdekes mondandójukat, és egy nagyon érdekes dolgot tanultam. Hol vannak a legrégibb pecsétek? Amiket ismerünk, az a sumér kultúrában van, méghozzá a fém és agyag egyényeknek a homlokán. Sumérul egy korsónak a kiöntő csőrét hívják fejnek. És nagyon érdekes, hogy a mester, aki a szépen megformált korsót magáénak tudta, oda tette a pecsétjét. A pecsét az a homlokra került. Hol van szó először a Bibliában a pecsétről? Kain esetében. És Kainnak a homlokán miért volt Kain bélyeg? Mert ez a Kain bélyeg védelem volt. Nem ítélet. Ez érdekes módon a Biblia olvasók se nagyon tudják. Pedig arról van szó Kain esetében, meg lehet nézni a Bibliában, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja Mózes első könyvében, a 4. fejezet, 15. versben, ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Mert mi volt a bélyeg az ókorban? Az ókori keleti kultúrában mindenkinek a nyakában volt egy zsinóron a pecsételő henger. És ha bármi a tulajdonom lett, arra rányomtam a bélyegem, a pecsétem. És az én életem attól függ, hogy kinek a tulajdona vagyok. A találkozás napja, ez a jel, ez a pecsét. Kinek a tulajdona vagyok? Szombat jel, pecsét, amely azt jelzi, hogy felismerem-e a tönkrement kapcsolat egyedüli gyógyszerét, és kész vagyok-e visszatalálni ahhoz a törvényhez, ami alapján Isten felépítette engem. És ha most tovább megyünk, akkor rá kell jönnünk arra, hogy a törvény az nem érdem, hanem a törvény egy lehetőség. Minden törvény egy lehetőség. Törvény következő kép szerint lehetőség, és nem érdem. Ezt nagyon nehezen szoktuk megérteni. 80-as években többször kellett mennem a Szovjetunióba, és ott lelki pásztorokat úgy utcán sétálgatva, mert hivatalosan nem lehetett, kellett korrepetálni. És egyszer kaptam egy feladatot, hogy a hitáltali megigazulást magyarázzam el nekik, itt egy égnek földön, égen földön a legjobb szakemberek se tudtak elmagyarázni, egész egyszerűen azért, mert nem vették figyelembe, hogy az ortodox teológiában nincsen hitáltali megigazulás. Ez nagyon nehezen lehet ortodoxul megérteni, vagy pravoszlávul megérteni, ez ugyanaz. És nagyon sokat kínlódtam, hogy mit csináljak. És akkor egy példát mondtam. Gumáruháznál, ez a Vörös téren van, szembe a Kremllel van egy piros lámpot. Mindig állnak, meghúzódva a bódéba, átlátszó üveg ugye nincs, hanem ilyen belülről lehet látni, kívülről nem lehet látni, áll a rendőr. Ha valaki siet és átmegy a piroson, kiugrik a rendőr, fütyül egyet, és abban az időben 10 rubel volt a büntetés, ami egy nyugdíj volt, nagyon komoly pénz volt. És megkérdeztem ezeket a
derék lelkipásztorokat, akik mind felsőfokú végzettségű emberek, nagyrészt mérnökök, meg tanárok, orvosi végzettségű emberek voltak, hogy na, mi van akkor, hogyha áthágod a törvényt, átmész a gumnál a piroson? Azt mondja, 10 rubel. Na jó, akkor mondom, csináljunk egy kísérletet. Nem mész át a piroson, megvárod a zöldet, és oda mész, bekopogtatsz a bódéba, és azt mondod, hogy rendőr elvtárs, most magad nekem egy 10-est. Nem? Hát ha törvény betartása érdem. Erről van szó. A törvény megtartása nem érdem, hanem egy lehetőség. És ezt a lehetőséget Jézus Krisztus keresztje teremtette meg. A szombat az Istennel, Jézus Krisztus által megvalósuló új közösség ünnepe. A szombat az nem egyszerűen pihenő nap, munkaszüneti nap, ezt már sokszor mondtam, hanem egy lehetőség. Egy lehetőség arra, hogy Istennel, Jézus Krisztus által egy új közösséget építsek. És nekem erre a közösségre azért van szükségem, mert ennek a közösségnek a megépítése a kegyelem. És a kegyelem az egyetlen gyógyszer a bűn önellentmondásában. És Isten azért ítél, hogy a bűnt, ami ezt, ennek a kegyelemnek az érvényesülését, megtestesülését akadályozza, ezt megszüntesse. Ezért a szombat a közösség ünnepe is így jel. De menjünk csak egyel tovább. A szombat jelpecsét annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, tehát most tovább megyek az Istennel való közösségtől, és eljutok az ember és emberrel való közösséghez, annak a jele, hogy van közünk egymáshoz, és megtudjuk, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket, mondja Ezékiel 20, 12, 20. vers, vagy Mózes 2. könyve 31. fejezet 17. vers. Így jel a szombat. Nem abban a jel a szombat, hogy én nem csinálok semmit. Úgy nem jel a szombat, ha bekötözöm magam a fotelba a ruhaszárító kötéllel. Nem. A szombat az úgy jel, hogyha ez a közösség Istennel és a másik emberrel épül, akkor ez a nap annak a jele lesz, hogy köztünk rendben van minden. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat az Istenhez tartozás, a vele való kapcsolat jele, benne az örökké való elkötelezi magát mellettem, és ezt szeretném kihangsúlyozni. Nem az a szombat lényege, hogy én kötelezem el magam az Isten mellett, ez csak a válasz. Isten hív meg, ő a házigazda. Ő kötelezi el magát mellettem, ő fogad el úgy, ahogy vagyok, bűnösen, kegyelemre szorultan. Úgy, ahogy vagyok, elfogad, elkötelezi magát mellettem, és én őt elfogadom egyedüli szövetséges társamul. Ez a szombatnak a lényege. Ez az új szövetségi lényege a szombatnak. De ez volt az Ószövetségben is ezért. A szombat az egy örök szövetségnek a jele. Most tovább megyünk, azt mondjuk, mondja már Mózes 2. könyve 31. fejezet. Azt mondja, tartsátok meg Izrael fiai a szombatot, tegyétek nyugalom napjává nemzedékről nemzetékre örök szövetségül, örök jel. Ez köztem és Izrael fiai között, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. És mi keresztények, és ez Pál tanítása, mi vagyunk az igazi zsidók. Pálnak ez volt a hatalmas nagy üzenete. És a zsidók elkezdték őket támadni azzal, hogy körülmetélkedés nincs, stb. És Pál azt mondja a Galáciai levél, a Római levélben, hogy mi vagyunk Ábrám örökösei. Miért? Ábrám miért lett Ábrám? Azért, mert zsidó volt? Nem. Ábrám úgy lett zsidó, körülmetélt, hogy szövetségbe lépett Istennel. És a körülmetélés a hit jele volt. Na mostan, ha a jelet alkalmazom hit nélkül, akkor a jel önmagában nem ér semmit, nem? Ezért Pál azt mondja, hogy mi, akik elfogadjuk Krisztus által Istent, mi vagyunk az igazi izraeliek, győztesek. Milyen ez az örök jel? Vagy, ha tovább megyünk, és egy másik nagyon fontos igére lapozunk, Mózes 5. könyvére,
Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép között a legnagyobb volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, mondja az izraelieknek, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából Egyiptom királyának, a fárónak a kezéből. Ennek a jele a szombat, a kegyelemnek a jele a szombat. Ez a kegyelem. Nem érdem, lehetőség. A kegyelem lehetősége a szombat. És ha most tovább megyünk, akkor mi a szombat megtartó ereje? Nem én tartom meg a szombatot. Tehát nem én nem csinálom, megcsinálom, mit lehet nekem csinálni. Mindig erről szoktunk beszélni. És egyre kevesebbet beszélünk arról, hogy a szombat tart meg engem a Krisztussal való közösségbe. A szombat egy lehetőség arra, hogy ez a Krisztussal való közösség épüljön. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat az egy olyan kötelék, amiről itt az áll. Isten ítélet. Nem az lesz a kérdés, hogy mit tettem, vagy mit nem tettem meg a hetedik napon, hanem az, hogy ez a nap összekötötte a mulandó életemet Jézus Krisztus által az örökkévalóval, vagy sem. Ez a nagy kérdés. Nem az én cselekedetemen, hanem az én kapcsolatomon van a hangsúly. Hogy ezt a felajánlott lehetőséget, ezt a kapcsolatot én, hogy ápoltam? Ápoltam, nem ápoltam, megtartottam, nem tartottam. Ez a lényeg, és éppen ezért a szombat az egy kötelék. Minket, ma élő embereket is hívó szava szólít a vele való közösségre. E szó meghallása nélkül a szombat csak teher, vagy csupán tartalom nélküli pihenőnap. A szombatnak nem az a lényege, hogy én mit csinálok és mit nem teszek, hanem az a hívó szó benne, ami az Istennel, emberrel, világgal való közösségre szólít. A szombat az a közösség napja, nem a szent heverde napja, amikor nem csinálok semmit. Hanem akkor éppen ezt a közösséget építem. E szó meghallása nélkül a szombat csak teher, vagy csupán tartalom nélküli pihenőnap. És ez azért fontos, mert az ítéletben pontosan ez lesz az, amit Isten számon kér tőlünk. Mert nékünk minnyájunknak meg kell jelennünk, minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. És ebben az ítéletben nem a cselekedetem számít, a kapcsolatom számít. Mert én aszerint cselekszem, hogy melyik áramkörbe van bekapcsolva az én életem. A bűnnek, az önellentmondásnak az áramkörébe, vagy a kegyelem áramkörébe. Krisztussal élek, vagy Krisztus nélkül élek Krisztus ellenére. Éppen ezért, tovább menve, az ítélet azokat sújtja, akik a vele való közösség elől menekülnek, akik nem akarják meghallani hívó szavát. És ezért mondja a Korintusi Levél második fejezet, megdermednek a félelemtől és azoknak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartói megrendülnek. Vagy ahogyan a régi fordítás mondja, hogy elhalnak az emberek a félelem miatt, és azoknak várása miatt, ami a földre jön, mert az egek erősségei megrendülnek. Akkor Jézus eljön, csak kétféle ember lesz. Az egyik a felemelt fejű, aki azt mondja, ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadulásának. Ezek a kapcsolat emberei, nem? Azt tud várni, aki kapcsolatban van Jézussal. És lesznek olyanok, akik azt mondják a kősziklánknak, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak színelől, ami jön. Éppen ezért a szombat az nem más, mint egy meghívás. A szombat meghívás arra, hogy tölts velem egy napot. Ez a velem, ez Jézus Krisztus, a testvér, a természet, a világ, amit Isten teremtett. Tölts velem egy napot. És én úgy gondolom, hogy a törvény az egy mérce. A törvény egy olyan mérce, amiben Isten ítél. Minden olyant, ami ezt a kapcsolatot megrontja. Ha ezt a kapcsolatot építem,
akkor engem felszabadít. Ha ezt a kapcsolatot akadályozom, akkor engem elítél. Ez a nagy kérdés. És végül, ha most megnézzük, hogy mi a megváltás célja, a megváltásnak éppen az a célja, hogy Isten törvényét, életünk erkölcsi tervrajzát bennünk Jézus naggyá és dicsőségessé tegye. Hogy a törvény ne külső kötelesség legyen, hanem a belső közösség védelme. Régiek mondták, a törvény olyan, mint a fal. Nem a falat kell lebontani, fal mögé kell menni. Közösséget kell építeni Jézussal. Ezt védi a törvény. Azt mondhatjuk, hogy ez azért aktuális, mert nagyon sokat beszéltem arról, hogy a jelek, amelyek a természetben, a társadalomban, a vallásos világban történnek, azok nem Isten előrehozott büntetései, hanem az emberiség bűnének a következményei. És ezeknek a bűnöknek az az alapja, ezeknek a bűnöknek az az igazi gyökere, hogy közösségi válságban vagyunk. Tessék szétnézni, nem, a természettel milyen a kapcsolatunk, a másik emberrel milyen a kapcsolatunk, milyen Istennel a kapcsolatunk, mennyire egyedül vagyunk, ezek a közösség válságai. És ezért a szombat, az tulajdonképpen nem más, mint az üdvösség, a megtalált nyugalom. És végül egy idézetet hadd olvassak megint, hogy nehogy azt gondolja valaki is, hogy ez egy adventista tanítás. Jürgen Moltmann-t idézem megint. Ki, mint protestáns teológus, világhíres, azt mondja, a szombat megőrzi a teremtett lényeket a semmivé léttől, és nyugtalan lényüket megtölti az örökkévaló Isten jelenlétének boldogságával. Szombaton minden teremtett lény, minden teremmény megtalálja maga helyét a jelenlévő Istenben. Majd így folytatódik az idézet. Semmiből állt elő a teremtés, szombatra teremtetett. Ezért van az, hogy szombaton Isten jelenlétében egzisztál.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A család szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenetesen változott. A nagy városba, Ninivébe kellett vennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a ninivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében. Istennek ígéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És eljut a beszéd Ninivé királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és ül le a porba. történeti képet, Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten profétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket, és hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az istentisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát. Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő Iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaházak, üzletek, cégek füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptárra. De akkor már elerőtelenedtek a lábaim. És le is térdeltem imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvéreim? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez. Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette. Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a Ninive-beliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbízatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van, vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból. Engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Isten szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, neked. Hát valahogy így imádkozik sok keresztény ma. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szabát. Azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldjüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdesd nékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő az Isten Krisztus nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által azt a keveset, azt az 5 kenyerecskét, és azt a 2 halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igen, csak hogy Ninivében újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost? Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az. Új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét. Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja. De hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldött. Ó, kedves szolgatársaim! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népét? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté? Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninive városáról a legfontosabbat. Mit? Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninive, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az isteni. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községi, nem is a kerületi, ez az isteni. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam? Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldötte Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában. Elmenvén azért szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk faluját, a magunk felebarátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus? Tudok-e úgy nézni egy út szélén, egy árokban fetrengő felebarátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus, és ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ez elől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk, aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közbenjárást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninive. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninive. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt, és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta eként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elfelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta? Jónást Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is, ige hirdetők, ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap, és elpusztult Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket, Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másodestére, másik tére ére, a színészek és mímesek telére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas ülésodok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva bőjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért bőjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőjtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőjt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőjt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkodásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyítette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak. Úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta. Ezt kívánta. Ezért, testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid. Hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni. És Isten elfordítja haragját felőled. Elfordítja ítéletét. És kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelenti. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak, térjünk meg, hát ha visszatér és megszán minket az Isten. Hát, ha elfordul izzó haragjától, és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve, harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy citra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon, és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét, így remélte, De nem így történt. De a ninivebeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg. Olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda, hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda, hiszen bennünk nincs hajlam, sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyert. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és miben. Munkálja a bűnbeismerést, munkálja a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani, testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt

gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük Istenünk azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa, a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreinknek. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársammal László Attilával együtt köszöntünk mindenkit, aki a készülékek közelében van. Ma egy újabb lépést teszünk Jézus megismerése felé, Jézus tanításainak, üzenetének felfedezése felé, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a Kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott, István!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Szolgálatának kezdetén Jézus kiűzi a templomból azokat, akik szentségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Az akkori határozott viselkedése rettegéssel töltötte el a kereskedők szívét. És azt látjuk, hogy az ő élete, földi élete végén, küldetésének végén Jézus újból a templomba megy, és ugyanaz a szentségtelen kép fogadja őt, mint azelőtt. A történetet több evangélista is lejegyzi. Szeretném felolvasni a Máté evangélium a 21. fejezetéből azt, ami történik ekkor a templomban. A 12. verstől olvasom. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzi mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban. És a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És mondanékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettitek. Mi történik itt? Mit ért a Szentírás az alatt, hogy a templomban zajlik mindez? Mert ha annyira vásár hangulat van ott, akkor ott bele lehet képzelni az állatbőgést, a pénzcsengést, az adókvevők heves alkudozását, közben zajlik az Isten tisztelet, vagy az áldozat, a szolgálattevők hangja, adásvétel, pénzváltás, jelen vannak a különböző emberek, távolról érkezettek, közelről valók, templomi méltóságok. Hogyan lehet leírni ezt a látványt, amit Jézus látott, amikor életének utolsó hetében újra bement a jeruzsálemi templomba? Hol zajlik ez az esemény pontosabban? És mi volt a gond? Miért háborodott fel Jézus annyira?
1: A Szentírás alapképe a templom. Tehát, hogyha az egész Bibliát egy képbe bele kellene foglaljuk, vagy egy rajzban, akkor a maga a templom, a jeruzsálemi templom magába foglal mindent, amit az embernek Istenről, a bűnös embernek Istenről tudnia kell. A templom az a hely, ahol megláthatjuk azt, hogy milyen az Isten szentsége, mekkora az ember bűnössége, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Tehát ez a legfontosabb iskola, ez a kép, ami az ószövetségi sátorszolgálatban, később pedig az ószövetségi templomban lezajlott, minden ember számára a legfontosabb lecke, amelyet meg kell tanulnia. Ott láthatja a templomban az Istennek szentségét, ott láthatja azzal szemben az ember bűnösségét, mi a bűnnek az eredménye, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Ugye a szertartás rendszerben annyit látunk, hogy ott van a 10 parancsolat, Isten megszegett törvénye, Isten jelenléte. Ez a bűnös ember halálát hozza, és ahhoz, hogy az ember ne halljon meg, Isten helyettes talál az Ószövetségben, egy bárány, egy állati áldozat hal meg az ember bűnei helyett. És mindez elővetíti a képet arra, hogy az Isten szentsége semmit nem változott, az ember bűnösségének ma is ugyanaz az eredménye, a bűnzsoldja a halál, Róma 6.23-ban olvassuk, és Isten helyettes áldozatot talált az ember helyett Jézus Krisztusban, az ő fiában, hogy a megtérő bűnös ne kelljen meghaljon, hanem Jézus Krisztus halljon meg helyette. Tehát ez a templomnak a tanítása, ezért annyira fontos a templom, a zsidó templom ebben az időben, és ezért okozott akkora visszatetszést, akkora fájdalmat Jézus Krisztusnak, hogy ezt a templomi helyet nem erre a célra használták fel, hanem valami egészen másra.
0: A mai ember, amikor templomot hall, akkor úgy képzeli el, hogy maga az a helység, ahol zajlik az Isten tisztelet. Jól tudjuk, hogy az Ószövetségi templom nem ezt a célt szolgálta, úgy, ahogyan elmesélted, hogy mi volt a szerepe és mi zajlott ott. Hol történt mégis ez a zsibvásár, és miért volt annyira zavaró, hiszen az áldozathoz állatokat kellett vinni, az állatok amúgy is jelen voltak, a messziről érkezettek pedig, nekik valahonnan meg kellett vásárolni az állatot, amit fel akart áldozni. Tehát mi volt mégis az a megdöbbentő, ami Jézust kiborította, vagyis helyesebben fogalmazva állást foglalt ez ellen?
1: Tehát valóban a mai keresztény liturgiák általában, vagy istentiszteletek, ahogyan lezajlanak, ahhoz viszonyítva a templom szolgálata merőben más volt. Ha ma az igehirdetés által tanítjuk az összegyűlt közösséget, akkor abban az időben nem annyira a szóbeli tanítás volt a lényeg a templomban legalábbis, hanem magukban a tettekben, a ceremóniákban rejlett az üzenet, amelyet nyilván azokat is az Isten igéje szerint folytattak le, szerveztek meg, áldoztak meg minden áldozatot, ahogy az ige tanítja. Tehát valóban nem annyira csak magának a szóbeli tanításnak a helye volt a templom. A templomnak több része volt, hadd röviden vázoljuk, volt maga a templom épület, tehát a szentély épülete. Ez változott az idők folyamán, de a lényeg ugyanaz volt, tehát volt egy szent építmény, amelynek volt a külső helyisége, ahova naponta bevitték a véráldozatot, és volt a legbelsőbb helyisége, a Szentek Szente, ahova a főpap egy évben csak egyszer léphetett be. Ez jelképezi Jézus Krisztus mennyei szolgálatát, illetve a mennyei szolgálatának a végét, ahova Jézus Krisztus belép az időknek végén, és elvégez egy olyan szolgálatot, ahogy a főpap az esztendő végén egy nap elvégzett egy szolgálatot. Ezen kívül volt az épületkomplexumon kívül volt az oltár, ahol tulajdonképpen az állatokat megölték. Ide sem léphetett bárki be, tehát hogyha a Szentek Szentébe csak a főpap léphetett be, a szentélybe csak a papok léphettek be, akkor ide az udvarra, vagy az udvarig tulajdonképpen csak a zsidó férfiak léphettek, akik elhozták az áldozatukat. Ezen kívül volt az asszonyok udvara, és volt egy úgynevezett a pogányok udvara, ahol sokszor sok pogány összegyűlt, nem zsidó, tehát ne vegyük pejoratív értelemben ezt a pogányt, tehát a nem zsidók eljöttek, hogy némi fogalmat szerezzenek ők is a templomi szolgálatról, vagy más okokból jöttek el éppen ide. Például a János evangélium a 12. fejezetében azt látjuk, hogy eljön egy néhány görög, és Jézussal akar találkozni, és üzennek Fileptől, Jézus tanítványától, hogy hívja ki Jézust a zsidók udvarából, és jöjjön ki a pogányok udvarába találkozni velük. Tehát több hely volt, több funkciója volt ennek a templomnak. Ez a vásár nyilván, hogy itt kint zajlik a pogányok udvarában, és ennek tulajdonképpen volt egy értelme, és pedig az, hogy azok a zsidók, akik távolról jöttek, Jeruzsálemből vagy a diaszpórából, tehát szétszéledve a világ különböző országaiban, hiszen ekkor már a zsidóság számos országban él, ne kelljen hozzanak hazúról állatáldozatot, hanem eljönnek, megvásárolják az áldozatokat, és itt az áldozatot elviszik a bűneikért. Tehát ennek megvolt mondjuk úgy az észszerűsége, megvolt az értelme is, nem is lett volna ebben önmagában semmi kifogásolni való. Jézus nem ezt a rendszert kifogásolta.
0: Ha az, amit Jézus talált a templomnál, az hozzátartozója volt az áldozati rendszernek és az egész ceremoniális rendszernek már az ószövetségi előírások szerint, akkor mégis mi volt a gond? Miért kellett Jézusnak közbelépni, és miért mondja azt, hogy latrok barlangjává tették az Istennek házát?
1: Nos, ez az a pont, amelyet górcső alá kell vetnünk, és meg kell kicsit lényegesebben vizsgálnunk, mert enélkül nem értetjük meg az egész történetnek a miben létét. Ugye meglepő, tehát az, hogy Jézus bemegy a templomba, és felborítja az asztalokat, és ostorral kiűzi az állatokat, és az embereket onnan, tehát ez Jézusra nem igazán jellemző. Egy agresszív világban élünk, amelyben elítéljük az agresszivitást. Jézus esetében nem igazán látjuk azt, hogy ő ezt tenni. Kiveszi később a tanítványai kezéből is a fegyvert. Jézus fegyvertelen volt. Mondhatnánk, hogy egy fegyvertelen hős. Ugye ő elítéli a tanítványokat is, amikor kardot ragadnak. És ma is ő a világon békét szeretne. Sőt, azt látjuk, hogy Jézus a maga részéről nem ragadott fegyvert a rómaiak ellen. És a követői sem kellene ezzel foglalkozzanak ma. Viszont amikor az ő egyházáról van szó, amikor az Istennek házáról van szó, amikor az Isten dicsőségéről, az üdvösség útjáról és az üdvösség munkájáról, Isten népének a tisztaságáról, vagy éppen tisztátalanságáról van szó, amikor Isten ügyéről van szó, akkor Jézus nem tud nyugodt maradni. Mert maradhat nyugodt. És kedves keresztény hallgató, hogy meg kellene ezen nekünk is gondolkoznunk, hogy bennünket mi az, ami inkább foglalkoztat ezekben a napokban. Az, hogy a világban mi van, az fáj nekünk. A világ háborgása. Vagy legalább annyira fáj számunkra, és nyugtalanít az egyháznak, azoknak, akik magukat hívőknek tartják, és Jézus Krisztus nevét viselik magukon, azoknak az állapota. Most azt látjuk, hogy Jézus miközben Róma ellen nem ragadott kardot, fegyvert, az Isten háza iránt való féltő szeretet emésztette őt. Tehát igazából mi volt az, ami Jézus emésztette? Mi volt az, ami Jézus foglalkoztatta? Ugye nem az, hogy valaki hozott egy állatot, amit meg lehetett vásárolni, és áldozatként lehetett hozni Istennek. Hanem az, hogy ahelyett, hogy a templom arról szóljon, hogy ott a bűnös ember imádkozik és megbékél Istennel, ahelyett a templom az önzésnek vált a helyévé, és a zaj helyévé vált. És erről a kettőről hadd ejtsünk egy néhány szót. Az önzésnek vált a helyévé, vagyis egyes emberek érdeket húztak, és hasznot húztak abból, hogy eljött egy szegény bűnös ember, és akar vásárolni magának egy megáldozni való állatot. És olyan áron adták el ezeket az áldozatokat, amelyek teljesen méltatlanok voltak. Hadd ejtsek itt egy néhány szót magáról a kereskedésről. Amikor Ézsaiás könyvében azt találjuk, és Ezékiel könyvében, hogy Sátán bukott, akkor azt is találjuk vele kapcsolatosan, tehát ő a világosság angyala, Lucifer, aki volt a mennyben és elbukott, azt találjuk róla feljegyezve, hogy a kereskedésével csapta be az embereket. Tehát maga a kereskedés abban a formában, ahogy általában ma a világunkban zajlik, tisztelet a kivétel, de általában egy becsapás, egy hazugság. Miért egy hazugság és becsapás? Azért, mert nem méltányos áron értékesítik sokszor a termékeket. Természetes az, hogy az egy jó dolog, hogyha az egyik országban van egy termék, és a másikban nincs. Akkor kereskedők elmennek, vagy beszerzik valamilyen úton, módon a másik országból, és elhozzák a saját országukban is, hogy legyen. Mert igény van rá. De az, hogy az igény alapján visszaélnek bizonyos dolgokkal, és méltatlan áron próbálják eladni azt, amivel rendelkeznek, Ez egy hazugság. És sátántól ered. Az, hogy a kereskedő is megél abból, hogy a terméket megvásárolja és eladja jobb áron, és a különbözetből megél, mert ebből kell neki megélnie. Az egy normális dolog. Viszont az, hogy a piaci hiányt kihasználja, és teljesen méltatlan nagy áron értékesíti a termékeket, ez Isten szemében elfogadhatatlan. Azt, amit a szabad piac teljesen természetesnek tart, a Szentírás nem tudja ezt aláírni. Tehát, hogy otthon mondjuk a báránynak az ára lett volna mondjuk egy pénz, és a templomban 5 pénzért adják ugyanazt, vagy 10 pénzért ugyanazt a bárányt, azt Isten már nem tudja aláírni. Nemrégiben egy fájdalommal vettem tudomásul egy hasonló helyzetet. Egy barátom családi problémákkal küzdött, és keresztény családterapeutához fordult. És kiderül az, hogy napi 1000 eurót keres az illető a terápiájából. Vagy vannak napok, amikor ezt az összeget megkeresi. Tehát hallatlan. Hol van itt keresztény szellem? Istentől kapott bizonyos tevékenységeket is, azokat ilyen áron értékesíti. Tehát nem ugyanazt teszi, mint a templomban, ami történt. Most Jézus ezt határozottan elutasítja. Határozottan elítéli, és ezt fel akarja számolni egyrészt. Másrészt meg azt mondja, hogy az én házam az imádság háza. Emlékezzünk csak arra, amikor Salamon felépítette a templomot. Úgy voltak elkészítve a kövek, hogy ott nem kellett faragni, nem kellett ott zajongni. Tehát csendben követ kőhöz illesztettek. A csendnek a helye kellett legyen a templom. Itt a zajnak a helye. Az ember nem tud imádkozni, elmegy a templomba is, és nem tud elcsendesedni. És mi lenne, ha az Isten háza imádság háza lehetne? Vajon az a templom, az imaház, ahova én járok, az imádságnak-e helye? El tudok-e csendesedni ott? Tudok-e találkozni Istennel? Jézus azt mondja, hogy az atyám háza imádság háza minden nép számára. És az imádsághoz csend kell. És az a csend az egyáltalán nem volt meg. És hogy mi történhetne, ha az ember imádkozna és csend lenne a templomban? Azt a történet legvégén látjuk meg, amikor Jézus átveszi a templom fölött az uralmat, és jönnek az emberek, és meggyógyulnak a templomban. Tehát a templom ezzel mutatta be Jézus, hogy a templom a gyógyulásnak a helye lehetne, ha arra használnánk fel, amire kellene. Szóval összegezve a kereskedésnek volt a helye, ebből a papok is hasznot élveztek, és a hangoskodásnak, a zajnak volt a helye, ahogy fogalmazta, zsírvásárnak volt, tehát egy ilyen vásári hangulat volt ott, ahol ez nem kellett volna legyen. Egyébként semmi gond nincsen a vásári hangulattal önmagában. Akkor van a gond, hogyha ez a templomban történik.
0: Köszönöm szépen, hadd tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A vásár gondolata eszembe juttatja azt, hogy magát a megváltást is egyféle vásárként kezelhetik, hiszen már az ószövetségi időkben több próféta által is Isten megfedte Izraelt, hogy a bűnkérdés ez nem egy vásár. Ugye vétkezek az ára, a megbocsátásnak az áldozat, hozom az áldozatot, kérem a megbocsátást, ez ilyen magától működő bűn bánat hiányában is működő vásárként fogták fel. És azért említem, mert nagyon tanulságos az, amit Isten Sámuel próféta és Ésajás próféta által üzen, ami valamiképpen összhangban áll azzal, amit Jézus is találhatott a jeruzsálemi templomban. Sámuel ezt mondotta: vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél, 1 Sámuel 15:22-ben. Vagy Ésaiás látomásban látta a zsidók hitehagyását, és így szólt hozzájuk, mint Sodoma és Gomora vezetőihez, így nevezi meg őket: halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokassága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Majd később azt mondja, itt az Ésaiás könyve első részéből idézem: mosodjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Tehát azt látjuk, hogy Isten azért feddi meg a népet, mert egyfelől igen, engedelmeskedik, hozza az áldozatot, viszont másfelől teljesen ellentétben él ahhoz képest, amit a Jóisten elvárna tőlük, vagy ahhoz képest, ami egy megtérő, bűnét bánó embertől elvárattatik. Úgyhogy gondolom, hogy valami hasonló is történhetett a Jézus korában, amikor Jézus eljön, látja, hogy történik, zajlik az áldozat, a vásár folyik, zajlik, de ugyanakkor semmi látszata nincs az életükben. Az egész egy ilyen hamis üzletkötésnek minősíthető a Jóistennel szemben. Hozom az áldozatot, megteszem, amit kérsz, de nem változtat rajtam egyáltalán. Az a jóság, amit kapnék, amit kész vagy adni nekem, bűnös embernek.
1: Isten kimondja azt, hogy nem gyönyörködöm az áldozatokban. Ez valószínűleg azért kellett elmondja, hogy a nép úgy gondolta, hogy Isten gyönyörködik az áldozatokban. Isten eleve nem gyönyörködött. Tehát azt, amikor az első áldozatot meg kellett áldozni az ember bűnét, Isten ebben nem gyönyörködött. És amikor oda jut a zsidó nép, hogy úgy gondolkozik, hogy Isten gyönyörködik az áldozatban, akkor nagyon messze jutottak Istentől. Amikor meg úgy gondolja, hogy annak ellenére gyönyörködik Isten az ő áldozataikban, hogy ők ebből vásárt űznek, akkor Isten meg pláne nem gyönyörködött az ő áldozataikban.
0: Elérte Jézus a célját azzal, amit tett, mindazzal, ami a templomban történt? Sikerült-e neki változtatni azon a romlott rendszeren, gyakorlaton, ami a templomnál fogadta? Milyen hatása volt Jézus tettének?
1: Hát, hogy elérte Jézus a célját, ez érdekes, hogy itt mondjuk Jézus beszerezhetett volna, hogy épp akart volna fegyvert magának, vagy felfegyverezhette volna a követőit, hogy a templomot tisztítsák meg, ostort font. És ugye általában az ostort mire használják? Az ostort nem az emberek iránt való háborúban használják, vagy nem annyira főként, hanem az állatok terelésében. Ezt azért pontosítom, hogy vegyük észre, hogy ebben a történetben Jézus az ostorral az állatokat űzte ki, és tulajdonképpen a tekintélyével, a megjelenésével, az isteni erejével, amely átsugárzott rajta, űzi ki a kufárokat, a papokat. Ugye a templomnak voltak szolgái, miért nem állítja le őt senki? Tehát itt átvillan az isteni természet Jézus Krisztuson, és nem tudnak az emberek előtte megállni. És ez az ítélet napjának az előképe, hogy amikor Jézus megjelenik, és az embert elszámoltatja, hogy mit tettél a templommal, az Isten templomával. Emlékezünk arra, hogy a testünk is, a mi életünk is az Isten templomának hivatott. És mindenféle dolgot beviszünk a gondolatainkban, az életünkbe, a testünkbe, a lelkünkbe. És egy nap Jézus megjelenik, az isteni tekintélyével ránk tekint, és akkor az ember menekülni fog. Legalábbis egy része. Azok, akik az Isten templomával, a saját életükkel visszaéltek, nem arra használták saját életüket, amire kellett volna. Az ember egyik legnagyobb tévedés az, hogy azt mondja, hogy azt csinálhatok az én testemmel, amit akarok. Hát nem a miénk vagyunk. Isten teremtett bennünket. Tehát akkor az Istené vagyunk. Nem a magatoké vagytok, ezt Pál apostol így mondja. Dicsítsétek azért Istent a ti testetekben. Akár eztek, akár isztok, akármit tesztek. Tehát az az ember, aki nem az Isten dicsőíti, az menekülni fog Jézus tekintete elől. Ellenben mások, akik az életüket Jézus Krisztus kegyelme által, Jézus Krisztus ereje által, lelke által, az ige hallgatás és megcselekvés által megtisztították, azok örülnek a Jézus megjelenésének. És azt látjuk, hogy nem mindenki megy el innen a templomból sem, amikor Jézus megjelenik. Vagy egyesek éppen akkor jönnek be a templomba. Jönnek a betegek, jönnek a szegények, jönnek a gyerekek. Úgy, ahogy néhány nappal ezelőtt is dicsőítik Jézus Krisztust. Ez ilyenek az Istennek országa. Hogy elérte a hatását Jézus templom tisztogatása? Ott mindenképpen egy bizonyos ideig elérte. Mert azok, akik tisztátalanok voltak, távoztak onnan, azok, akik kegyelme által tiszták voltak, közeledtek Jézushoz, és a templom egy néhány órára az volt, amivé rendelte az Isten, hogy legyen. Az imádság helye, a gyógyulásnak a helye, a szeretetnek, az irgalomnak a helye, ezé vált. De nem érte el véglegesen. Tehát bár Jézus megtisztította ugye először is a templomot, János evangélium elején ezt találjuk, egyszer megtisztította, a kufárok csak visszaköltöztek. És itt is Jézus bár megtisztítja, egy néhány óra múlva azért azt látjuk, hogy jönnek vissza, és ugyanazt a dolgot kezdik visszahozni a templomba, sőt, még rosszabbá teszik a templomot később, mint annak előtte volt. Csak hogy itt Jézus elmond egy nagyon fontos dolgot. És pedig amikor kimegy a templomból, ezzel majd később, remélem, hogy foglalkozni fogunk egy következő beszélgetésben, azt mondja a zsidóknak, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát Jézus, amikor bejön a templomba és elkezdi megtisztítani, akkor azt mondja, hogy az én atyámnak házát laktok barlangjává tettétek, ekkor még az atya háza, de amikor Jézus kivonul a templomból ezekben a napokban, amikor utoljára Jézus elhagyja a templomot, akkor az Isten jelenlét is elhagyta a templomot. És Jézus azt mondja, hogy ez most már nem az én házam, nem az én atyám háza, hanem a ti házatok. Tehát megtörténhet az, hogy az ember, ha az életében visszahozza ugyanazokat a dolgokat, amelyeket korábban tett, egyszer megtisztult, és visszahozza az életébe ugyanazokat a dolgokat, amelyektől korábban megtisztította magát, megtörténhet az, hogy az Isten, és meg is történik, hogy az Istennek lelke egyszer elhagyja az embert. És már nem az Isten templomban lesz az ember élete, hanem az ördög fog benne lakozni. Hadd ide idézek egy nagyon kifejező példát, amit Jézus megfogalmazott. Azt mondja, képzeljünk el egy házat, amely tele van ördögökkel, és jön Isten lelke, és megtisztítja az ördögöktől. És ha nem költözik be abba a házba Isten az ő lelkével, nem hívja a házigazda, nem hívja az ember, hogy beköltözzen Isten az ő lelkével, akkor az ördögök visszatérnek. És nem is annyian, ahányan előtte voltak, hanem hétszer annyian. És az utóbbi állapot sokkal rosszabb lesz, mint az előző állapot. Tehát ez nagyon metsző pont, és kedves hallgatóim, ezt meg kell ragadjuk, hogy amikor Isten meg akar tisztítani, akkor tudnunk kell, hogy vagy beköltözik ő a mi életünkbe, és elfoglalja, és egy gyógyulás helyévé válik az életünk, a közösségünk, az Isten egyháza. Vagy pedig ugyanarra a sorsra jutunk, amilyen sorsra jutott akkor Izrael népe, hogy elhagyta az Isten lelke őket. Akkor beköltözött a gonosz lélek. Metsző gondolat ez, vagy hogyha megtisztított Jézus Krisztus, akkor mi történik az életemben? Hagyom, hogy az Isten szent lelke, az isteni lélek betöltsön és túláradjon belőlem, vagy pedig visszatérek az előző útaimra. Hogy elérte a célját, ugye ez a kérdés van előttünk, részben elérte. De később ugyanezt történik a keresztény egyházzal is, ahol a bűnbocsánati cédulákat pénzért adják, és Jézus Krisztust pénzért árulják el. És ma is, hogyha eltérünk attól az egyszerű, alázatos állapottól, amelyre Jézus elhívta az ő egyházát, akkor ugyanazt a veszélyes útat járjuk. Ez a történet soha nem volt annyira aktuális, mint ma.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Azt látjuk, hogy Jézus körül az emberek két oldalra állnak, két pártra szakadnak, állást foglalnak vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Ez történt ebben az esetben is, és azt látjuk, hogy mi alatt a gyermekek dicsőítették őt, míg mások csodálkoztak tanításán. Addig a főpapok és az írástudók, a nép előkelői igyekeztek elveszteni Jézust. Milyen jelentősége volt annak, hogy a gyerekek bementek, és azt harsogták, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Milyen jelentősége volt annak, amit a gyermekek tettek, a dicsőítésnek, amit hirdettek?
1: A gyermekek realisták. És Jézus azt mondta, hogy ha úgy nem fogadjátok az Istennek országát, mint egy a gyermekek közül, semmiképpen be nem mentek oda. Felfedezték ezek a gyermekek azt, amit a felnőtt meg kellett volna lásson, hogy itt végre rend lett. A templomban Jézus Krisztus megjelent. És minden templomnak az a lényege, hogy Jézus Krisztus, és minden emberi életnek az a lényege, hogy Jézus Krisztus ott megjelent. Az, hogy ez a nehéz, zajos küzdelmek útján, templomtisztogatás útján történik meg, az nyilvánvaló. De hogy most célt ért egy templom. Beteljesedett az, amit Aggeus proféta mondott, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az első templom dicsősége. A salamoni templomban ott volt az Isten jelenlétének a látható fénye. Ebben a másodikban, az zorobábeli templomban, amelyben Jézus belépett, amely az első templom újjáépített formája volt, nem volt ott az Isten látható jelenlétének a fénye. Viszont belépett maga Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Találkozott a jelkép és a valóság. A legnagyobb templom volt a legnagyobb földi templomban. A világmindenség legnagyobb temploma Jézus Krisztus belépett a földi templomba. Tehát a gyerekek felfogták, hogy a legnagyobb, lehető legnagyobb dolog történik. Vajon amikor belép Jézus Krisztus egy ember életébe, egy templomba, vagy egy közösségbe. Tudjuk-e ilyen gyermeki szívvel fogadni, és gyermeki kitörő, újongó örömmel kiáltani, hogy dicsőség az Istennek?
0: Ennek ellenére nem mindenki örült a gyerek dicsőítésnek, a gyerek hangnak, sőt, Jézus tették felelőssé azért, ami zajlik, és azt kérdik tőle a Máté evangéliuma szerint, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Miért van az, hogy sokszor a gyerekek megelőznek bennünket, felnőtteket abban, amit tennünk kellene? Miért van az, hogy Jézus előállítja őket, és azt mondja, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek? Miért van az, hogy felnőtt ésszel gyakran lemaradunk a gyerekektől, és megelőznek bennünket, és tanulnunk kellene ezektől. Netán valamit elveszítünk, mi alatt növekszünk, hiszen mindannyian voltunk gyerekek. Valamikor mindannyiunkban benne voltak azok a tulajdonságok, amelyeket Jézus előre vetít, és kihangsúlyoz, akkor, amikor a gyereket állít elénk. Mi alatt felnőtté válunk, valahol elhagyjuk ezeket a dolgokat, és helyébe elkezdünk tévesen gondolkodni, tévesen cselekedni, megtaláljuk a gonoszságnak azokat a kifinomult módjait, amelyeket már könnyebben elfogadunk.
1: A Légy jó, mint halálig regény jutott eszembe így a kérdésed kapcsán. Ez egy közismert regény, de ha nem is volna az a kifejezés önmagában sokat mondó, hogy légy olyan gyerek, ahogy elindítottak végig. És ha jól indítottak-e főleg, ugye, mert azért jó gyereket találni is művészet, de bizonyos szempontokból nyilván, hogy a gyerekekben ott van egy tisztaság. Tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk az erkölcsi tisztaságra ráérzésük van a gyerekeknek úgy alapból. Tehát a gyereknek vannak dolgok, amiket nem kell megtanítani. Úgy érzik maguktól. Például a megbocsátást. Összevesznek a gyerekek, aztán ezen összevesznek a szülők is. A gyerekek rég megbocsátottak egymásnak, a szülők még mindig nem, vagy talán egy életen keresztül haragszanak egymásra. Tehát ezt a dolgot azért olyan jól végzik a gyerekek. Aztán a szívből való megbocsátás, ugye? Tehát nem a felszínes, hanem hogy tényleg fájtla tudnak vetni rá, és tovább tudnak lépni. Aztán maga a hitvilág, hogy ők egyszerűen hisznek. Maga a képzelet is, hogy ő el tudja képzelni, és már ott is van, ennek egy óriási szerepe van a hitéletben. Hogy a képzelet az fejlődik, vagy a képzelet az megromlik. És akkor ebben a folyamatban ott látjuk a felnőtteket a gyerekek mellett, akik tőle esetleg megtanulják azt, hogy megbocsátani félszívvel, vagy jön egy meggondolatlan felnőtt, és ráveszi a gyereket egy olyan dologra, amit meg se gondolt volna az életében, és a gyerek belemegy, és lassan-lassan valahogy ez a gyermeki szív, szeretet kiölődik a gyerekből az évek múlásával, a tisztaság, és aztán találkozik az ember Jézussal, és akkor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Gondolkozzatok el a fölött, hogy is kezdtétek. Hogy valamikor azért az életedben voltak jó vonások, amelyeket Isten eleve oda táplált. És azok úgy eltűntek. És emlékezzél meg, hogy honnan indultál el. És tér meg is az előbbi cselekedeteidet tedd. Tehát ez a megtérés, ez tulajdonképpen a gyermeki szeretetre, alázatra, hitre, egyszerűségre való visszahívás a Jézus Krisztusnak. Természetesen, hogy van a gyerekkornak egy olyan része, amiből fel kell nőnünk, amiről Pál apostol a szeretet himnuszban, a Korintusi első levél 13. fejezetében úgy beszél, hogy amikor gyermek voltam, úgy tettem, mint gyermek, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, de most, miután férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Tehát, hogy ha akkor nem csak hívő volt a gyermek, hanem hiszékeny is, és mindent, ami elejébe jött, ugye el tudta hinni, akkor a mai világban az ember az Isten igéjével próbálja meg a dolgokat. Nem minden arany, ami fénylik. Szóval vannak olyan vonások, amelyekre Jézus nem gondolt, amikor a gyermeki szeretetre, alázatra hívott bennünket. De itt ebben a történetben ugye azt látjuk, hogy a gyerekek itt nagyon magukra találtak, és Jézus nagyon a gyerekekre talált, és egymással leltek, és a gyermekeink azért meg tudják dicsőíteni Istent, és bárcsak a mi családunkban, gyermekeinkben, együtt mi is ővelük, így dicsőítenünk Jézus Krisztust.
0: Igen, milyen szép volna, hogyha mi is megőriznénk azokat a tulajdonságokat, amelyeket Jézus kihangsúlyozott, meglátott a gyermekekben, amelyekért előtérbe állította őket. Egy másik kérdés, amivel találkozunk ebben a történetben, az a Jézus tekintélye. Említettél már valamit abból, hogy nem állították meg Jézust. Amellett, hogy a tanítása miatt, amellett, hogy a nép miatt, akik ott voltak jelen, átsugárzott valami Jézusból, ami miatt nem tudták, és nem is volt szándékukban, nem állt szándékukban megállítani Jézust. Olvassuk a Márk evangéliumában azt is, hogy nem engedte hogy edényekkel menjenek át a templomon. Tehát Jézus nagyon határozottan felállt, és tekintélyt követelve rendet tett a templomban. Amikor Jézust megkérdezik később a főpapok, a népnek a vénei, mi alatt tanít, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat, a Máté Evangélium a 21. fejezetének leírása szerint. Egy nagyszerű alkalomnak látom ezt, arra, hogy Jézus elmondja kerekperec nyíltan, hogy ő milyen hatalommal cselekszi ezeket. De azt látjuk, hogy Jézus nem ezt teszi. Hanem Jézus kérdéssel válaszol a kérdésre, és azt kérdi tőlük, hogy János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban, és felmérték, hogy bármit válaszolnak, rossz a válasz, mivel rossz volt a viselkedésük Jánossal szemben, mert így tanakodtak. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki. És itt elárulják azt ebben a tanácskozásban, hogy ők nem hittek, nem mindenki hitt keresztelő Jánosnak. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan profétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk, mondta nékik, ő is, én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Na most ezt hogy lehet megérteni Jézusnak ezt a válaszát, meg ezt a beszélgetést, meg a keresztelő Jánosra való utalást? Vajon arról van itt szó, hogy elegendő világosságot kaptak keresztelő János által, vagy aki elvetette keresztelő Jánost, később elvetette Jézust is? Van egy ilyen fokozatos növekedése az engedetlenségnek, az Isten világossága elutasításának, aminek tanúi vagyunk itt?
1: Igen, itt Jézus válaszmódszer is nagyon elgondolkoztató, amely nem egyedi Jézuset gyakorolt, hogy kérdésre válaszolt. Ma néha úgy érezzük, hogyha valaki kérdez, arra válaszolnunk kell. Ha kérdeznek, felelnünk kell, ugye? Dzsida verséből idézünk. De nem az egyetlen felelet forma, ugye? Szabad kérdéssel válaszoljak a kérdésedre? Jézus ezt megtette? Miért? Azért, mert nem akarta egyrészt feltétlenül ezeket az embereket zavarba hozni, és szerette volna, hogy ők maguk döbbenjenek rá, hogy mi is a helyes válasz. Tehát ők keresztelő Jánosról tudták azt, hogy az Isten küldötte volt. És a kérdés az, hogy miért nem fogadták el? Azért nem fogadták el, mert keresztelő János Jézus Krisztusra mutatott előre. És akkor Jézus is el kellett volna fogadniuk. És Jézus nagyon jól tudta, hogy az elméjükben ez a pont, ez egy letisztázott pont. És arra akar alapozni, ami számukra már tiszta és világos. A János iránt való magatartásukat akarta tisztázni. És rádöbbentek a papok itt erre, rá kellett döbbenniük arra, hogy mennyire igaz a mai Jézusnak. És nem tudtak válaszolni erre. És a következő pont nyilván az volt, hogyha keresztelő Jánosnak igaza volt, és ő én rólam, azaz Jézus Krisztusról profétált, akkor itt vagytok életetek legnagyobb döntése előtt elfogadni Jézus Krisztust. Fokozatosan előbb János bizonyságtevését utasítják el, utána Jézus Krisztusnak a személyes jelenlétét, és utána, amikor Jézus kiköltözik az ő házukból, beköltözik az ördög az ő lelkével, és nem rendelkeznek, nem részesednek a Szentlélek munkájából sem, amely a tanítványoknak később erőt és hatalmat adott. Tehát a folyamat az, hogyha elfogadjuk a bizonyságtevést, és azt mondjuk, hogy az ige igaz, az amen, akkor elfogadjuk Jézus Krisztust is az ige által, és akkor megkaphatjuk az Istennek szent lelkét is. A Szentlélek már most is itt van, és szól hozzánk. és az ige hirdető, vagy akár most is a rádió hangja szól a fülekhez. Isten lelke beszél a szívhez. Megkérdez, hogy és a te templomodban mi van? És erre a kérdésre választ kell adnod? És tudod, hogy mi kell történjen az életedben? Erre te vagy a tanú. És erre megfelelőképpen válaszolsz, akkor Jézus Krisztus beköltözik az életedben, és ott az Isten temploma lesz. És akkor bejön a Szentlélek is. De ha erre a hívásra az ember nem azt válaszolja, amit Isten vár el, akkor elutasítja magát a prófétai szót, az ígét, elutasítja Jézus Krisztust, és elutasítja az Istennek lelkét. De miért ne hinnénk? Hiszen azért van az Istennek ígéje, hogy higgyünk benne.
0: Igen, az ígének ismerete, az Isten akaratának ismerete, az nem csak kiváltság, nem csak öröm, hanem felelősséggel is jár, hiszen Isten megvilágítja ösvényünket, életünknek lépteit az ő igéjével, pontosan abból a célból, hogy helyes irányba vezessen. Isten segítsen meg minden kedves hallgatót és bennünket is arra, hogy az Istentől kapott szép tanítások fényében tudjunk élni, dönteni, beszélni, cselekedni, és végül együtt örülni a Jézus korabeli gyerekek fényében, gyerekek dicsőítésének fényében, együtt örülni annak, hogy Jézus jelen van, mint Úr, mint Dávid fia, mint király a mi életünkben, és szívünknek templomában rendettet, tiszta, és Isten lakozhat benne az ő szent lelke által.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Sokak számára a fogszabályzó egy esztétikai döntés. Egy szebb mosolyt, magabiztosságot ad. De kevesen gondolnak bele abba, hogy ez a kezelés nem csak a mosolyt, hanem a táplálkozást és az életmódot is megváltoztathatja. A mai beszélgetésben azt vizsgáljuk, hogy hogyan hat a fogszabályzó viselése a táplálkozásra, és milyen dietetikai elvek segíthetnek abban, hogy a kezelés ne csak szép, hanem egészséges mosolyt is eredményezzen. Vendégem László Anita dietetikus és táplálkozási szakértő, aki ezzel a témával foglalkozott tudományos kutatásában is. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és örülök, hogy itt vagy.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
0: Arra vagyunk mind kíváncsiak, hogy mennyi igazság van abban a sok információban, amit imitomot hallunk ebben a témában, és a sok elterjedt vélekedésből, hogy ez tény vagy tévhit. Úgyhogy felsorolok most egy hosszú listát neked, és döntsük el, vagy határozd meg, adj egy irányt nekünk abban, hogy ez ténye vagy tévhit. Aztán majd a későbbiekben kitérünk részletesebb magyarázatokra is. Kezdem az első ilyen kijelentéssel, ami úgy szól, hogy a fogszabályzós kezelés sikerességéhez nincs köze a páciens étrendjének. Ez tény vagy tévhit?
1: Hát ez egy nagy tévhit.
0: A fogszabályzóval bármit lehet enni, az ételek vagy italok nem tudnak kárt okozni, vagy akadályozni a kezelés sikerességét.
1: Ez is abszolút tévhit.
0: Állandó fájdalommal jár a harapás és rágás azoknál, akik fogszabályzót hordanak.
1: Tévhit.
0: Ezt nem is gondolnánk. Annyit halljuk, hogy milyen kellemetlen.
1: Bizony, majd erre is kitérünk kicsit részletesebben.
0: Minden páciens étrendje, étkezési szokása megváltozik a fogszabályzós kezelés következtében.
1: Ez viszont tény.
0: Ez tény. A megfelelő napi vízfogyasztás segít tisztán tartani a szájat és eltávolítani az ételmaradékokat.
1: Tény.
0: Búcsút inthetünk a kedvenc ételeinknek a fogszabályzós kezelés ideje alatt.
1: Tévhit.
0: Bátran fogyaszthatok magvak és diófélék is a kezelés ideje alatt.
1: Ez egy tény. Bár meglepő, de majd erre is kitérünk bővebben.
0: Nem lehet... Mi van az almával? Mert többször olvastam ezt a kérdést, hogy nem lehet almát, vagy ezt a mondatot, hogy nem lehet almát enni, mert károsíthatja a fogszabályzót.
1: Az alma keménységével van a gond, és emiatt nagyon sok ajánlásban az van, hogy az almát vagy kerülni kell, vagy egy módosított formájába elfogyasztani, de én azt mondanám, hogy az, hogy nem lehet almát enni, ez egy tévhit.
0: Ez egy tévhit. Cukros, szénsavas gyümölcslevek, lehet ezeket fogyasztani? Ezeket is lehet fogyasztani? Tény vagy tévhit?
1: Ez egy tévhit.
0: A ragacsos állagú ételek a fogszabályzóhoz tapadhatnak, ami megnehezíti azok tisztítását.
1: Ez tény.
0: Csak puha vagy krémes állagú ételeket ajánlott fogyasztani a fogszabályzós kezelés egész ideje alatt.
1: Tévhit.
0: Talán ide jön az alma, de majd megbeszéljük a továbbiakban. Lehetetlen megfelelő mennyiségű élelmi rostot fogyasztani fogszabályzóval.
1: Ez is tévhit.
0: A fogszabályzós kezelés hatással van az érzelmi jólétre is.
1: Tény.
0: És az utolsó, a megfelelő szájhigiénia az étkezések utáni alapos fogtisztítás elengedhetetlen, a fogszúvasodás vagy a fogágybetegségek megelőzése érdekében.
1: Tény.
0: Ez tény. Talán be kellett volna én is írjam magamnak gyorsan a válaszokat, de nem is gond, hogy nem írtam be, mert még beszélni fogunk róluk. Azonban így a beszélgetés elején még letisztázhatnánk azt, hogy ha már még eddig nem tiszta mindenki számára, hogy miért fontos dietetikai szempontból is foglalkozni a fogszabályzás témájával és a fogszabályzó viselésével.
1: Ha engem megkérdeztél volna körülbelül 4 évvel ezelőtt ezzel kapcsolatosan, akkor nem tudtam volna a választ, hogy miért fontos. Sőt, valószínűleg azt mondtam volna, hogy hát nem sok közem van hozzá, ez teljesen fogászati téma, és ezzel nem érdemes dietetikai szempontból alaposabban foglalkozni. Azt tudni kell, hogy az a páciens, akinek felhelyezik a fogszabályzó készüléket, az kap néhány legtöbbször általános tanácsot a fogászati rendelőben, azzal kapcsolatban, hogy mit tehet és mit nem. Viszont körülbelül ennyiben sajnos kimerül az a tanácsadás, ami arra vonatkozik, hogy a táplálkozását hogy tudja úgy adaptálni az új helyzethez, mert ez egy teljesen új helyzet. Az, hogy valakinek felhelyeznek egy fogszabályzót, egy idegen fémszerkezet van a szájába, lehet, hogy előtte nem tűnik fel, hogy ez milyen fontos, és mennyire nagy változásokat fog hozni az életébe, de amint az első harapással szembe találja magát, akkor rájön, hogy ez nem is olyan egyszerű. Sőt, itt is vannak fázisok, különböző fázisok, amikor különböző szintű fájdalmak és érzékenységek lépnek fel. Na de azt akartam ezzel elmondani, hogy azért fontos ezzel foglalkozni dietetikai szempontból is, mert az emberek hazamennek azzal a néhány tanáccsal, amit a fogászati rendelőben kapnak, és ott állnak a konyhában, és akkor nem tudják, hogy mit fogyaszthatnak. Első gondolat talán az lehet, hogy mivel nehéz ilyenkor a rágás és a harapás, ezért gyorsan nyúljunk valami olyan ételhez, ami puha. És hogyha puha ételekre gondolunk, az első dolog, ami eszünkbe jut, azok valami péksütemények, valami finom muffinok, torták, jobb esetben levesek, de többnyire ezek olyan ételek, amik nem feltétlenül az egészséges étrendnek vagy táplálkozásnak a részei. Ezért fontos, hogy az illető pácienst tájékoztassuk, vagy valamilyen formában információt kapjon arról, hogy mi az, amit az egészséges étrend részeként ő beépíthet a mindennapjaiba, és ezáltal a fogszabályzót se roncsolja, nem hosszabbítja meg ezzel a kezelésnek az időtartamát, és mellesleg a fogai és az innek a gyulladását, a betegségeit is megelőzi. Úgyhogy nagyon sok ok van, amiért érdemes foglalkozni ezzel, de arra mindenképp érdemes figyelni, hogy az illető személynek milyen nehézségei vannak, mert például mindenkinek másként nyilvánul meg az, hogy mennyire nehéz a rágás vagy a harapás ebben az időszakban. A fájdalom szint is különbözhet, attól függően, hogy valaki mennyire érzékeny erre, a fogak érzékenysége is szintén egyéntől függ, és vannak, akik tudatosabbak, és vannak például akár a serdülők vagy gyerekek esetében, ahol a szülőnek a segítsége nagyon fontos.
0: Vannak olyan élelmiszerek, amiket ebben az időszakban kifejezett módon kerülniük kell azoknak, akik fogszabályzót viselnek?
1: Így van. Ez elhangzik általában a fogászati rendelőkben is, és ennek nagyon örülök, hogy ezt hangsúlyozzák. Vannak a klasszikus keményállagú, ropogós, rakacsos ételek, az édességek, valamint a savas állagú ételek, vagy italok, főként az italokra kell itt gondolni, szénsavasok, vagy hozzáadott cukrot tartalmazók. Nem hiába mondják a fogorvosok, hogy ezektől tartózkodjunk, mivel ebben az időszakban, ez az időszak elfelejtettem megemlíteni, hogy nem egy-két hétről van szó. Emiatt is fontos ezzel a témával foglalkozni, mert hogyha akár néhány hónap alatt az emberek ettől megszabadulnának, és egy szép mosolyuk lenne, akkor valószínűleg, hogy nem számítana olyan mértékben az, hogy mit esznek a néhány hónap alatt, mint abban az esetben, amikor tudjuk, hogy ez évekig tart. Van, akinél egy év, de átlagosan 2-3 év az az időszak, amit igénybe vesz az, hogy a fogaknak a rendjét szépen helyreállítsuk. És emiatt fontos ezzel foglalkozni, és az étrendi szabályokat lerakni. Amit elfelejtettem még szintén az elején említeni, hogy amiről ebben a műsorban beszélni fogunk, az a rögzített fogszabályzóra vonatkozik. Tehát többfajta fogszabályzó van. Van olyan, ami kivehető, ez egyszerűbb, de a klasszikus fogszabályzók azok a rögzített, ami azt jelenti, hogy maga a fémszerkezetet felragasszák a fogakra, és nem csak úgy levesszük, amikor nekünk kényelmetlen, hanem ezzel éjjel-nappal néhány évig együtt élünk, és emiatt, hogy a fémszerkezet a szánkban van, felületek keletkeznek, plusz felületek, amin különböző lepedék, plakkok lerakódhatnak, akár az ételek maradékai, és hogyha ez nincs megfelelően tisztítva, akkor a fogzománcnak a károsodása, a fogingyulladás, fogszuvasodás, ezek mind olyan dolgok, amik sajnos a negatív következményei annak, hogy valaki fogszabályzót hord, és sok esetben erre nincs elég hangsúly fektetve, pedig fontos lenne nem csak a szájhigiénia fenntartásának a szempontjából, hanem dietetikai szempontból is, mert hogyha például kemény állagú ételt eszünk, akkor megvan annak a kockázata, hogy eltörik egy része. És hogyha letörik egy rész, az azt jelenti, hogy újra el kell menni a fogorvoshoz, nem a havi húzásra, hanem például sokkal korábban, amiatt, hogy helyreállítsa azt az eltört részt, kijavítsa, és ez azt jelenti sajnos, hogy maga a fogszabályzós kezelésnek és az időtartama hosszabb lesz, mivel ezzel hátráltatjuk a folyamatokat, és persze plusz költségeket is feltételez. Tehát ezért van az, hogy a kemény állagú ételeket nem ajánlják, ezen kívül ott a fájdalom is, tehát mindenki, akinek először fölteszik a fogszabályzót, azt tapasztalja, hogy fáj ráharapni bármire, vagy rágni. És akkor ezért az első időszakban a puhább ételeket ajánlják. A különböző ilyen rágós vagy ragacsos állagú ételeket azért nem ajánlják, mert azok megtapadhatnak a fogszabályzó brekettjein és egyéb darabjain, és szintén az a veszély áll fönt, hogy eltörnek, vagy annyira oda tapadnak azok az ételmaradványok, hogyha még cukrosak is, hogy szintén kialakulnak a különböző problémák, mint a fogszuvasodás és társai, és emiatt is ajánlatos, hogy nagyon alapos legyen a tisztítás, hogyha netán ilyen ételdarab oda került, akkor ez lehessen időben eltávolítani, mivel tudni kell, hogy a rossz bacik a szájban, azok ezeken élnek, tehát ezt vadászták, hogy ott valami édes, finom, és akkor nekik ez a táplálékuk, átalakítják és savas anyaggá, az pedig a fogszuvasodáshoz járul hozzá. Úgyhogy ezért is figyelni kell erre. A savas üdítők szintén ilyen szempontból nem ajánlottak, savas és cukros, mert oda olyan helyekre férkőznek be, amire nem is gondolnánk, hogy egyáltalán ott bármi megtelepedhet, de igen, és sajnos emiatt kialakulhatnak problémák, és nem egy esetben sajnos idő előtt le kellett venni a fogszabályzó készüléket, mert annyira károsodtak a fogak alatta, vagy fogínybetegségek vették kezdetét, úgyhogy emiatt is érdemes erre figyelni, és betartani azt, amit a fogorvosok ajánlanak az ételek, bizonyos ételcsoportok kerülése érdekében.
0: Mégis azért nem ajánlott teljesen az étrendből kivenni azokat az ételeket, amik egészségesek a szervezetünkre nézve, de talán ezekbe a kategóriákba is belekerülnek, amik keményebbek, lehet, hogy egy kicsit az állaguk ragacsosabb, vagy nem ugyanolyan, amilyen kellene legyen ebben az időszakban a fogyasztásra. Pont emiatt előfordul, hogy ebben az időszakban azok a személyek, akik viselik a fogszabályzott egészséges ételkategóriákat is kihagynak az étrendjükből, mert gondolnak arra, hogy keményt nem ehetek, ragacsosat nem ehetek, cukrosat, savas italt nem ihatok. Elő szokott ez fordulni, vagy ilyen szemszögből is vizsgálhatjuk a témát?
1: Abszolút, ez egy nagyon jó kérdés, mivel a kemény dolgok között ott van egy csomó gyümölcs és zöldség. amik tudjuk, hogy az egészséges életmódnak és táplálkozásnak az alapjait képezik. Ott vannak az olajos magvak, a diófélék, amik szintén kemény állagok, és nem ajánlott őket egészben elfogyasztani, de mindig meg lehet találni a módot arra, hogy ezeket átalakítsuk. Én azt szoktam tanácsolni ezeknek a pácienseknek, hogy onnantól kezdve, hogy valakinek fölhelyezik a rögzített fogszabályzót, új barátai lesznek a kés, a villa, a konyhai robotgépek, turmixgépek, a sütő, mivel ezeknek a segítségével át tudják úgy alakítani azoknak az egészséges összetevőknek az állagát, hogy ez megfelelő legyen a fogszabályozóval rendelkezőknek is. Például hozzuk az almát, hogyha már úgy is előfordult, tehát egészben, ha megpróbálunk az előső fogainkkal beleharapni, az nem fog menni. Főleg az első hetekben, de utána is azért az ajánlott, hogy fölvágjuk apró darabokra, lehet reszelni is, lehet lerbesütni az almát, és nagyon finom fahéjjal megszórni, úgyhogy tökéletes desszert lehet a péksütemény helyett akár. Egyéb zöldségeknél is lehet azt az eljárást alkalmazni, hogy sütőben, egy sütőpapíron őket megsütjük, lehet párolni, hogy kevesebb vitamin vesztődjön ezáltal el, lehet főzni is, ha úgy van, szintén a reszelés, vagy a nagy segítség ilyen szempontból azok a különböző turmixok, amiket el lehet készíteni, és itt be lehet tenni zöldségeket, gyümölcsöket, a magvakat is darálóval, nagyon szép apróra megdaráljuk, beleszórjuk akár turmixba, akár egyéb kásákba. Úgyhogy mindegyiknek megvan a módja, hogy, csak itt is az számít, hogy valakit tájékoztassanak ezekről, hogy akkor nem kell ezt elhagyni, sőt, fontos, hogy ez megmaradjon, része legyen az étkezésnek, csak adaptálni kell, tehát kicsit módosítani rajta.
0: Te hogyan jöttél rá arra, hogy ez egy gond az emberek életében, hogy nem tudják, hogy a fogszabályozás ideje alatt hogyan adaptálják az étrendjüket ehhez az időszakhoz, és miért kezdett el annyira érdekelni, hogy egy dolgozatot is írtál ebben a témában?
1: Mindig a saját példáján tanul az ember, és amikor abban a helyzetbe kerül, hogy akár dietetikusként, táplálkozástudományi szakemberként átéli azt, hogy milyen, amikor felhelyeznek egy fogszabályzót, és tanácsolom a konyhába, holott megvannak a tanulmányai és információi arról, hogy hogyan kéne egészségesen élni, és mégsem megy ez úgy magától, akkor bizony elgondolkodik azon, hogy azok, akiknek esetleg erről nincs ilyen részletes információjuk, azok mit kezdenek azután, hogy hazamennek a fogorvosi rendelőből. És megkérdeztem néhány pácienst, akivel találkoztam, és rájöttem, hogy ők sincsenek ezzel tisztában, vagy nem fektetnek erre hangsúlyt. És innen jött az ötlet, hogy akkor egy kicsit mélyebben kutassak ebbe a témába, és nagy meglepetésemre a szakirodalomban se találtam erről részletesen kutatásokat, cikkeket. A legtöbb cikkben szintén ezek a klasszikus dolgok voltak felsorolva, hogy édesség, kemény állagú, ragacsos és savas dolgokat kerülni, és kb. Ennyi. Vagy néhány alternatíva föl volt sorolva, de azok nem feltétlenül az egészséges verziók voltak. Könnyen ehetőek voltak, az tény, de nem tartották szem elől az egészséges tányérmodellt, vagy az egészséges étkezésnek az alapjait, és innen jött az ötlet, hogy akkor ezt kicsit jobban tanulmányozni, és valami olyan tájékoztató anyagot elkészíteni azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, ami segítséget nyújthat számukra, és elég gyakorlatias a mindennapokban való alkalmazásához. Uh-huh. És sajnos a kutatás beigazolta azt, amit a feltevésem is az elején erre épült, hogy a nagy többségük tényleg nincs ezekkel tisztában, nem figyel oda, sőt, néha még a szájhigiénés problémák is előjönnek, viszont az még mindig jobb helyzetben van maga a szájápolás, mint az étkezés, holott mindkettő nagyon fontos, sőt, az étkezés hosszú távon befolyásolja, mindannyian tudjuk azt, hogy milyen betegségek alakulnak ki, a serdülők közt a fejlődést nagy mértékben befolyásolja, úgyhogy ezek miatt mind fontos ezekkel foglalkozni.
0: Talán nem kell sok ideig viselni, vagy hordani egy fogszabályzót 2 évtől kezdődően, 2-3 évet, attól függ, személytől függ. Hogyha le tudják venni, azután könnyen azt mondhatni, hogy az ember visszaveszi az étkezési szokásait, és akkor újból egészségesen táplálkozik, vagy visszahelyezi azokat a szokásokat, amiket azelőtt végzett. Azonban szerintem könnyen velünk is ragadhatnak azok a szokások, amiket felszedtünk ez alatt a 2 év alatt, vagy 3 év alatt, és ebben az esetben, hogyha velünk marad egy ilyen szokás, amit ebben az időszakban alakítottunk ki, nyilván étkezési szokásra utalok most, akkor hosszú távon veszélyes egészség szempontjából az, hogyha valaki kerüli a nyers zöldségeknek, a gyümölcsöknek és a magvaknak a fogyasztását, csak is azért, mert nem tudja, hogy hogyan dolgozza fel, annak érdekében, hogy el tudja fogyasztani?
1: Ez nagyon jó meglátás és kérdés egyben, mivel vannak, akik nagyon tudatosak, és a fogszabályzás kezelés végeztével vissza tudnak váltani. Biztos kell néhány hét, amíg újra megszokja azt, hogy nincs semmi a szájába, és újra ugyanúgy haraphat és rághat. Viszont nagyon sok embernél, főleg, hogyha ez a fogszabályzós kezelés korai időszakban, életszakaszban történik meg, akkor kialakulhatnak olyan szokások, amit tudjuk, hogy a gyerekeknél is nagyon nehéz megváltoztatni, vagy nagyon nagy odafigyelés szükséges ahhoz, hogy akkor most a berögzött mintákat megváltoztassuk, és valóban ez hosszú távon, hogyha ezek megmaradnak, és ezek az ételcsoportok kiiktatódnak, akkor nagyon sok esetben megnő a különböző betegségeknek a kockázata, akár még a túlsúly is. Fogszabályzásnál vannak olyan periódusok, főleg az elején, amikor az embereknek nincs is kedvük enni, tudják, hogy minden nehéz és fájdalmat okoz, és akkor szokott lenni egy ilyen enyhe súlycsökkenés, viszont amint elmúlik az a fájdalom, az az érzékenység az első néhány napban, akkor újra lehet enni dolgokat, és itt van a kulcs, hogy itt milyen irányba indulunk el, hogy a puha, feldolgozott készételek irányába, vagy az olyan ételek, amit otthon a konyhában eltöltött kísérletezés során mi az egészséges csoportokat ismét beiktatjuk az étrendünkbe, és ezt az irányvonalat képviseljük a további 2-3 évben. Mivel, hogyha ebbe az irányba indulunk el, akkor nem csak, hogy a kezelésnek az eredményességéhez járulunk hozzá, sőt, sok esetben még föl is gyorsíthatjuk, megőrizzük a fogunk egészségét, a fogínyünkét, ami szintén egy nagyon fontos dolog a kezelés folyamán, mert nagyon sok esetben ilyen eredmények születtek, hogy károsodhat a fogíny jelentős mértékben a fogszabályzós kezelés következtében. Úgyhogy tudjuk azt, hogy a zöldségek és a gyümölcsök nagyon sok vitamint, ásványi anyagot, antioxidánsokat tartalmaznak, sőt, a gyulladás csökkentéséhez is hozzájárulnak, és hogyha belegondolunk, ez az egész fogszabályzó, a szánkban lévő idegen anyag egy nyomást gyakorol a fogakra, annak érdekében, hogy ezek elmozduljanak a kívánt hatás érdekében. Ez egy óriási stressz a szervezetünknek, néha bele se gondolunk ebbe, hogy ez valóban az, tehát nem csak egy egyszerű folyamat, itt a csontanyagcsere működik, a igénybe vannak véve különböző regeneráló folyamatok kellene igénybe véve legyenek, és ezeket mind támogatnunk kell, azzal, hogy legalább az étrendünk egészséges, gazdag, gyulladáscsökkentő anyagokba, antioxidánsokba, vitaminokba, ásványi anyagokba, és nem terheljük olyan plusz dolgokkal, mint például az édességek, vagy a savas üdítők, mivel ezekkel csak hátráltatjuk a folyamatot, és nem segítünk be a szervezetünknek regenerálódni.
0: Már mondtál egy néhány alternatívát ételekre, vagy arra, hogy hogyan lehetne feldolgozni őket, hogy ehetőbbek legyenek azoknak, akik fogszabályzót viselnek. Volnának más tanácsok is ilyen téren? Tehát, hogyha egy páciens nem tud megrágni valami keményebbet, akkor azt hogyan tudja másképpen elkészíteni?
1: Igen, nagyon sok alternatíva van, hál' Istennek, és ezekkel mind érdemes élni, annak érdekében, hogy változatos legyen az étrend. Tehát itt sem azt szeretnénk elérni, hogy akkor néhány pépet az illető fogyaszt, és 2-3 éven át ugyanazt. Az első időszakban, hogy már említettem, az első egy hét körülbelül, az, amikor tényleg ajánlatos ilyen pépeket használni. Levesek és pépek, tehát krémesebb, állagú, rágást kevésbé igénylő ételek, lehet itt főtt zapkása, különböző zöldséglevesek, pürék, főzelékek, amiben nincsenek nagyobb rágást igénylő darabok, és esetleg puha, nagyon-nagyon puha kenyér, különböző krémekkel, ezek mehetnek az első héten. Az első hét után a legtöbb esetben a fájdalom már annyira enyhő, hogy lehet más ételeket is fogyasztani, másabb állagú ételeket. Itt már szóba jöhetnek a különböző szendvicsek, krémekkel, lehet szó túrókrémről, halkrémről, különböző hüvelyesekből készült, magvakból készült krémek, otthon süthetünk különböző muffinokat is, persze hozzáadott cukor nélkül, kásákat, ahogy már említettem, különböző pudingok, most ne a klasszikus pudingokra gondoljunk, hanem például a chia magból készült pudingok, különbözőféle levesek, köretek, tehát rizs, burgonya, párolt vagy főtt zöldségek. Fontos odafigyelni arra, hogy az étrendünk ne csak szénhidrátokból álljon. Ugye a fehérje források közé oda tartozik például a hús is, és ez is gondot okozhat egyes személyeknek, mivel hogyha nincs nagyon puhára főzve az a hús, vagy esetleg sütve van, akkor ez nagyon nehéz rágni, harapni, és ezáltal vagy óriási darabokat nyel le az illető, ami szintén problémás az emésztés szempontjából, vagy teljesen elkerüli ezeket, de itt is vannak módszerek, apróra lehet vágni, bele lehet úgy főzni ételekbe, hogy puha állagú legyen, és kicsi darabokra szedhető lehessen. Érdemes ilyenkor a fehérje források közé sorolt hüvelyeseket is fogyasztani, mivel ezek puhák, tehát puhára kell főzni őket, és ezáltal nem okoznak gondot. Joghurtok, tejtermékek, a puha sajtok, itt se a kemény változatokra kell gondolni. Ezek a kalciumforrás szempontjából is megfelelőek, fehérjeforrásnak is jó példái, különböző túrókrémek, úgyhogy ez tojás, itt szintén lehet gondolni erre, azt is akár főve, akár más formába beletéve különböző süteményekbe, vagy egyéb ételekbe. Úgyhogy van rengeteg variáció erre, csak mindig én azt szoktam mondani, hogy vegyük mindig az egészséges tányérmódszert, aminek ugye fele zöldség, gyümölcs, ezt megoldhatjuk gyümölcspudingok, smoothiek, kásák formájába, hozzá lehet tenni ezekhez, és akkor már a gyümölcs-zöldség bevitelünk megvan, a másik fele pedig ugye kettéoszlék, fehérjeforrások és összetett szénhidrátok, és itt is a fehérjeforrásokat már említettem, ezeket is a megfelelő állagúra kell alakítani, és a szénhidrátoknál pedig ott vannak a köretek, tehát akár bulgur, vagy rizset is, ahogy mondtam, burgonya, ezeket a gabonákat mind meg lehet olyan állagúra főzni, ami szintén könnyen fogyasztható, és nem okoz gondot akkor sem, hogyha az illetőnek fogszabályzója van. Esetleg, hogyha apró darabok, akár rizsdarabok, vagy egyéb köret, ami szemcsésebb a fogak közé beékelődött, akkor lehet rajta segíteni a megfelelő szájhigiéniával és a szájápolási eszközökkel.
0: Számít az, hogy mit esznek a serdülők, és mit esznek a fiatalok ez alatt az idő alatt, illetve hogy mit szeretnének enni, és mit kellene egyenek ez alatt az idő alatt?
1: Abszolút számít.
0: Tehát akkor van egy különbség
1: Van.
0: étkezésben, hogy mire kell jobban koncentráljanak a serdülők.
1: Így van. Ugye a felnőttekkel viszonylag könnyű a dolgunk, mert ők elég tudatosak tudnak lenni, konyhába is azért otthonosabban mozognak, és el tudják maguknak készíteni, és más a tápanyag igénye egy kifejlett szervezetnek, mint annak például, aki a serdülőkorban van, és még magas a tápanyagigénye, az energiaigénye, nem feltétlenül rendezettek az étkezési szokásai, vagy elég egészségesek ahhoz, hogy ebben a folyamatban jól járjon, és ne károsuljanak a fogai, úgyhogy emiatt náluk fokozottabban oda kell figyelni arra, hogy az ételek minősége milyen, hogy ezeket a zöldségek, gyümölcsök, kalciumforrás, meg legyen a megfelelő vasbevitel, a D-vitamin, ezek mind olyan anyagok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogak is egészségesek legyenek, ne alakuljanak ki a már említett ínybetegségek, a fogak mozgását is elősegítse, ugye most ez nem a lötyögő fogra gondolok, hanem a maga a fogszabályzásnak a lényege, hogy elmozdítsuk egy jó irányba a fogakat, és ugye ez nem csak a fogszabályzás szempontjából fontos, hanem az életkor specifikus tápanyag igények szempontjából is fontos az, hogy ezek az összetevők meglegyenek az étrendjében, legyen elég változatos, legyen elég színes, és emiatt sokszor a szülőknek nagyon ajánlatos leülni azzal a serdülő gyerekkel, akinek épp most helyezték fel a fogszabályzóját, és megbeszélni azt, hogy igenis vannak dolgok, amik fontos, hogy változzanak, annak érdekében, hogy elkerüljük a negatív következményeket, ne tegye tönkre a fogait ebben az időszakban, és hogy ugye serdülőknél még sajnos az van, hogy ott különböző érzelmi problémák is felléphetnek ilyenkorban, amiatt, hogy szégyellik a fogszabályzót, nem szívesen étkeznek nyilvánosan, lehet, hogy egész nap nem esznek semmit, amiatt, mert megmaradnak az étel darabjai a fogukon, és nincs lehetőség arra, hogy kimossák akkor épp ott a fogukat, és emiatt este elvonulnak a szobájukba, vagy akár otthon a családi ebédlőben, és elfogyasztanak az ételüket, és vagy nincs elég energiabevitel emiatt, hogy szinte napközben semmi, és este valamennyit csipegetnek, vagy szintén olyan ételeket fogyasztanak el, amik károsak a fogszabályzó épségére vonatkozóan és a fogak egészségére vonatkozóan is. Úgyhogy itt tényleg nagyon ajánlom, hogy aki például a családban nem rendelkezik elég információval azzal kapcsolatosan, hogy mit kellene fogyasszon a gyermek ebben az időszakban, az kérje ki a szakember segítségét, lehet az fogorvos is, vagy akár dietetikus is, mert nekik nem mindegy, hogy hogyan étkeznek, és hogy a fejlődésben lévő szervezetünknek megadjuk-e a megfelelő tápanyagot.
0: Iskolába mit pakolhatnak a szülők a gyerekeknek, hogy könnyen megegyék, vagy hogy ne juttassák a gyerekeket abban a helyzetben, hogy akkor most szégyenkezniük kell több gyerek előtt?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert sokunk ütközünk abba, hogy még az egészséges fogszabályzó nélküli gyereknek is mit pakolhatnánk a uzsonnára, az iskolába, óvodába, ami jótékony, de fogszabályzó esetében ez még nagyobb kihívás, ugye az állagra is nagyon kell figyelni. Így jöhetnek szóba például a különböző joghurtok, a sima joghurtok, itt megint nem az édesített változatra kell gondolni, meg lehet szólni különböző őrölt magkeverékekkel, a gyümölcsökből is vannak puhábbak, hál' Istennek, tehát ott van a banán, az érett barack, a szőlő, a bogyós gyümölcsök, ezek mind olyan alternatívák, amiket anélkül, hogy nagy macera járna vele, fel lehet pakolni a gyereknek az iskolába. Ezen kívül lehet olyan teljes körlésű kenyereket is kapni, amik eléggé puha állagúak, sőt, egy idő után már a keményebb állagot is jobban lehet tolerálni, esetleg kevésbé a kenyerek héját, de ezeket is meg lehet kenni akár avokádókrémmel, vagy az előbb is említett különböző humuszkrémekkel, túrókrémekkel, kell, ezek mind jók, és paradicsomot is lehet, amilyen puhább állagú, vagy kis darabokra vágott, akár keményebb zöldségeket, paprikát is, csak fontos, hogy elég kis darabra legyen, hogy ne adjunk nagy munkát, nagy terhelést a fogaknak és a szájnak ebben az időszakban. Lehet akár, akik nyitottabbak erre, ilyen hideg tésztasalátákat, tehát egy teljes kiöllésű spagettit mondjuk összekeverünk különböző apróra vágott zöldségekkel, egy egészséges szószt rá, és akár hüvelyesekkel is megszórni olajbogyóval. Szóval van lehetőség itt is, csak ehhez is egy ilyen rendszer kell kialakuljon, hogy előre akkor megtervezzük, tudjuk azt, hogy mi az, ami elfogyasztható. Ennek ellenére sajnos nem tudjuk teljesen elkerülni azt, hogy a fogak közt maradjanak ételmaradékok. Kivéve talán a joghurt az, ami, vagy szerintem a banánnál se olyan feltűnő az, hogy valami ott van a fogak között, főleg a színes dolgoknál van ez, és mi épp ezt próbáljuk bátorítani erre az embereket, hogy ilyeneket fogyasszanak. Ilyenkor fontos azt megnézni, hogy melyek azok az eszközök, amik a szájhigiéniát elősegítik, a szájápolást, hogy legyen nálunk például a fogkefén kívül vannak ezek a hordozható szájöbrítők, amiknek van olyan része is, ami kifejezetten a fogszabályzós páciensek számára készült, és akkor mosdóba csak ki tudjuk öblíteni. Egyszerűen van a fogköztisztító kefék is, fogsejmek, tehát egy nagyon, hál' Istennek nagyon sok ilyen eszköz áll rendelkezésünkre annak érdekében, hogy megfelelően alaposan meg tudjuk tisztítani a fogainkat, és maga a fogszabályzó készüléket utána, étkezés után. És az öblítés, ezt elfelejtettem mondani, hogy fontos, az első kérdésekben is benne volt a tények, tévhitek kapcsán, hogy fontos a szájnak a megfelelő hidratáltsága, a megfelelő folyadékfogyasztás, és öblítés, mivel ezzel is, ha gyakran öblítünk, akkor az ott maradt, beékelődött ételdarabokat ki tudjuk onnan tisztítani.
0: Az igaz, hogy aki általában egészségesebben étkezik, az jobban odafigyel a fogmosásra is?
1: Igen, van egy ilyen tendencia, hogy azok, akik tudják, hogy milyen negatív hatással tud lenni az, hogyha elhanyagolják a szájhigiéniát, azok általában tudatában vannak annak, hogy milyen hatással vannak bizonyos egészségtelen ételek is a fogszabályzónak az épségére és maga a fogak egészségére is, úgyhogy ez nagyon sok esetben megfigyelhető. Vannak kivételek persze, de legtöbb esetben ez együtt jár. Viszont ahogy már a korábbiakban is említettem, hogy a szájhigiéniát valahogy könnyebb betartani, mint az étkezésre odafigyelni. És az is fontos, itt megemlíteném, hogy meg fog nőni a fürdőszobában eltöltött percek száma, úgyhogy érdemes a reggeli tumultusba erre is figyelni, mivel nem elég csak néhány percig fogat mosni, hanem érdemes fogsejmet is használni, ahogy már említettem, és különböző olyan eszközökkel, amikkel a fogközöket is tisztítani tudjuk. És hogyha ez nincs alaposan elvégezve, főleg az esti órákban, hogy éjjelre ne maradjon semmi féle ételmaradék, akkor negatív következmények lehetnek, úgyhogy erre mindenképp figyelni kell.
0: Étrendkiegészítőkre szükségünk van ez alatt az idő alatt, valamire különösképpen jobban oda kell figyelnünk, vagy sem. Most lehet, hogy itt felmerül az a kérdés, hát hogyha nem tudnak az emberek természetes úton bevinni természetes ételeket, akkor bár adtunk most már alternatívákat is rájuk, akkor szükséges az, hogy egészítsék ki az étrendjüket vitaminokkal?
1: Itt megint függ az egyéntől, de általánosságban elmondható az, hogy a D-vitaminra mindenképp oda kell figyelni, amúgy is őszi-téli időszakban ez fokozottan figyelmet igényel, de a tanulmányok is, amik a fogszabályzás és az étrendkiegészítőkre vonatkoznak, ott is sok esetben a D-vitamint vizsgálták, és van szerepe, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. A kalcium is fontos, az E-vitamin, a C-vitamin a sebek gyógyulása esetében és a regenerálódásnál, az omega-3 zsírsavak szintén gyulladást csökkentő, hogy már említettem, hogy itt gyulladásos folyamatokról is van szó, szóval ez egy nagyobb stressz a szervezetre nézve. Ezeket mind érdemes szem előtt tartani. Azzal nem árthatunk, hogy például omega-3 étrendkiegészítőt szedünk, se a D-vitaminnal, hogyha a megfelelő mennyiségekbe fogyasztjuk. A C-vitamin szintén abban az esetben, hogyha nem sikerül elég nyers zöldséget és gyümölcsöt bevinni, és mondjuk a főzés során ennek jelentős része elvesztődik, akkor szintén gondolhatunk arra, hogy ezt pótoljuk a folyamat során.
0: A tény és tévhites listáról melyik az, amelyik szerinted a legtöbbször előfordul, így akár körülötted a rendelőben, hogyha előfordul gyakran, vagy így a kutatásodban sokszor fordult elő. Beszélhetnénk akár arról a következőkben egy kicsit hosszasabban.
1: Számomra az volt a legmeglepőbb, hogy nagyon sokan ebbe emiatt keserednek el, hogy akkor a kedvenc ételeiket egy jó ideig nem fogy, legalábbis a kezelés végig nem fogyaszthatják, és én mindig azzal szoktam bíztatni ilyenkor az embereket, hogy ez nem így van, ha megtalálják a megfelelő módját annak, hogy átalakítsák, akkor ezeket is be lehet építeni. És most megint nem azt mondanám, hogy akkor csokit soha. Ezt is lehet. Lehetőleg törekedjünk arra, hogy magasabb kakaótartalmút fogyasszunk, és ne napi rendszeressége, és utána alapos fogmosás, fogtisztítás következzen, mert ez is fontos olyan szempontból, hogy lehet, hogy valaki ahhoz szokott, hogy szinte egész nap nassol, de ez fogszabályzó esetén nagyon nem ajánlott, amiatt, mert állandóan ételnek van kitéve a fogszabályzónk felülete, és nincs megtisztítva utána, hogyha állandóan, mert nem fogunk minden 5 percbe elmenni a mosdóba és fogat mosni, és emiatt is nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne együnk napi 5-ször. Hogyha 3 étkezés sikerül beépíteni és megtartani, az úgy teljesen rendben van. Ebből legalább 2 után mossunk fogat, és használjunk egyéb segédeszközöket, annak érdekében, hogy a fogak és a készüléknek a felülete tiszta legyen. Ha sikerül 3-szor, vagyis minden étkezés után, az még jobb, de nincs óriási probléma, ha ez nem minden esetben sikerül. És hogyha eszünk például édesebb a dolgokat, akkor azt mindenképp akkor tegyük, amikor a főétel esszük, tehát a fogyasztás után, hogy ne egy külön, mondjuk 1 óra múlva, miután esetleg mostunk fogat, és akkor az úgy marad mindenféle tisztítás nélkül. Úgyhogy vannak ilyen apró dolgok, amik akár csekélységnek tűnhetnek, de hogyha azt veszük figyelembe, hogy napi többször is ki vannak téve a fogaink, és a fogszabályzó készülék annak, hogy ételekkel bombázzuk, vagy italokkal, italoknál is szerintem az, hogy ebben az időszakban víz legyen a fő hidratálási forrás, az egy alapszabály. Tehát nem érdemes édesített gyümölcslevek, szénsavas dolgokat egyáltalán kis mennyiségekbe se bevonni az étrendbe, maradjunk a víz mellett, és figyeljünk arra, hogy a többi ételt is mikor fogyasztjuk el, és utána a lehető legalaposabban tisztítsuk meg a felületeket.
0: Mit üzennél azoknak, akik épp most kezdik el a fogszabályzós folyamatot, és meg vannak ijedve ettől, vagy nem tudják, hogy mire számítsanak, vagy vágynak arra, hogy már túl legyenek ezeken a kezdeti napokon?
1: Én először is gratulálni szeretnék nekik, hogy merészek voltak, és belemertek vágni ebbe a folyamatba, és nagyon örülök, hogy nem sokára nagyon szép mosolyuk is lesz, és nem csak a mosolyuk, hanem a fogaik egészsége is jó lesz. Azt ajánlanám, hogy mindenképp tájékozódjanak, olvassanak utána, hogy melyek azok az ételek és ételfeldolgozási módok, amik ebben az időszakban segítenek abban, hogy az egészséges élelmiszerek is részei maradhassanak az étrendnek. Fontosnak tartom azt, hogy kérjenek segítséget, ha szükséges, akár szakemberektől, akár otthon szülőktől, családtól. Egy kicsit zárkozzanak be a konyhába, és kísérletezzenek. Nézzék meg, hogy a kedvenc ételeiknek milyen más módja van, hogy elkészítsék és fogyasztható legyen. Figyeljenek oda a szájápolásra, és arra, hogy az egészséges tányér lehetőleg maradjon meg, esetleg átalakítva.
0: Valamit hoztál magaddal?
1: Igen.
0: Megmutatnád ezt is nekünk?
1: Egy ilyen kis tájékoztató anyagot készítettem. Most épp a román nyelvű változat van itt, de van magyar nyelvű változat is. Ez egy olyan anyag, amiben összefoglaltam azt, hogy étkezés szempontjából mire kell figyelni a fogszabályzós kezelés ideje alatt. Egy tányérmodell is található, valamint ötletek arra, hogy hogyan lehet bizonyos ételkategóriákat fogyaszthatóvá tenni ebben az időszakban, és egyéb étkezéssel kapcsolatos tanácsok. Ezt nagyon szívesen felajánlom azok számára, akik szeretnének egy ilyen összefoglalót. Amennyiben megkeresnek engem a közösségi médián, akkor nagyon szívesen át tudom küldeni a digitális változatát ennek a szórólapnak, és remélem, hogy segítségére lesz azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, és szeretnék megőrizni az egészséges szokásaikat, az étrendjük minőségét megtartani.
0: Köszönjük szépen! Van-e valami, ami kimaradt még esetleg egy gondolat ebből a témából, amivel, vagy akár egy gondolat, amivel összegezhetjük ezt az egész témát?
1: Én mindenképp szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy az érzelmi egészséget sem szabad ebben az időszakban elhanyagolni, főleg azoknál, akik serdülőkorban vannak, és a társas kapcsolataik kárára mehet ez a fogszabályzó okozta kényelmetlenségek, vagy netán evészavarokba torkolhat, és emiatt a szülőknek a figyelmét is szeretném erre felhívni, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekeikre ebbe az időszakba, és töltsenek elég időt velük ahhoz, hogy az ilyen problémákat át tudják hidalni, és találják meg együtt ezekre a megoldásokat, mivel mindenre van megoldás, ha keressük, és megfelelő türelemmel állunk hozzá, és ezek a nagyban segítenek abban, hogy az időszakot úgy vészeljük át, hogy jó eredmény legyen, szép eredmény, és az egészségünk is megmaradhasson.
0: Nagyon sok információval és hasznos információval gazdagítottál ma. Ma táplálkozásról beszélgettünk, de nem akármilyen kontextusban, hanem a fogszabályzó kontextusában, és örülök, hogy a vendégem voltál ebben a témában. Remélem, hogy jól érezted magad.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget. Én nagyon szeretem ezt a témát, és ezzel foglalkozni, és úgy érzem, hogy szükség is van rá, és keveset beszélnek erről, és ezért örültem, hogy ezáltal az adás által hozzájárulhattam ahhoz, hogy egészségesebb mosolyuk legyen az embereknek.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést vendégemmel, aki nem más, mint László Anita, dietetikus és táplálkozási szakértő. Vele beszéltünk arról a táplálkozásról, ami a fogszabályzási időszak alatt történik, mégpedig arról, hogy milyen javaslatokat jó igénybe venni, megvalósítani, és mi az, amit el kell kerülnünk ez alatt az idő alatt. Remélem, hogy tetszett önöknek a mai beszélgetés, és hogy önök is hasznosnak találják, és azt kívánom, hogy egészségesek legyenek, és hogy használják fel mindazt, amit úgy gondolják, hogy releváns ebből a mai beszélgetésből, hiszen nagyon sok minden elhangzott, nem csak a fogszabályzás időszakára nézve, hanem ugyanúgy a táplálkozásról, úgyhogy fogadják szeretettel mindazt, amit ma bemutattunk. Minden jót kívánok, a viszontlátásra!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Reménység hangja.
1: Tadeusz Szlovacki, örvendjetek, eljő a népek nagy királya. Örvendjetek, eljő a népek nagy királya. Örvendjetek, felkél az igazság szent napja. Rettegés száll le világra, s az Úr, mint tüzes kardot mindenütt forgatja. Ki állja meg, ha égből hullanak rá lángok, reszketve, mint a nyárfalomb, kardot kivonna, villámot, hogyha látott. Az ítélet napjától félelme hogy ne volna. A felhőkből kitetszik egy ember alakja. Az Úr mögött az égen sok szentek ragyognak, Sátán ugat a napra, s a mezőn a reszkető barmok térdre rogynak. Pásztorok szájuk tátják e nagy fény csodálván, s az Úr Krisztust látván az izzó fellegekben. Ég a világ, s a sárkányölő arkangyalok a lángban megjelennek. Dicsőség az Úrnak, mert amit ígért szóban, megtartotta, s ártatlant ím eljött menteni. Feltámadott valóban, Urunk, ki minden jókkal megáldja szentjeit. Tekintsetek föl végre, ti régen szenvedők, s többé ne féljetek már semmi elnyomástól. Lelketek testet ölt, s aranyvárost teremt az Úr e ragyogásból. Az Úr vélünk lakozik, és már soha többé nem hagy itt e világon, mint most árvaságra. A napfényes örök lét fővárosában trónol, mindenek királya. Mi szeretett királyunk, ama szelíd bárány, igazságos bíránk, ki testünk átformálja, megváltunk vére árán, ki minden szentjét égi dicsőségre várja.

Jó egyházi hagyomány szerint Jézus Krisztusnak 7 messiási tisztsége van. Ő a teremtő, ő a törvényadó, ő a tanító, ő a megváltó, ő a közbenjáró, ő az ítélőbíró, és ő lesz király örökkön örökké. Már a 3. században az egyházatják ezt így hirdették. Mi sorba mentünk ezen a 7 messiási tisztségen, illetve még nem mindegyiken, de 5-ön igen, megnéztük a teremtés, mint Jézus Krisztus műve és a szombat kérdését, a törvényt és a szombat kérdését, Jézus mint tanítót megnéztük, hogy hogyan is beszél a szombatról, aztán a testet öltött Jézus Krisztus, hogy lett a szombatünneplés reformátora, az elmúlt alkalommal pedig arról beszéltünk, hogy a közben járó Jézus Krisztus és a szombat hogy is függ össze egymással. És valahova oda jutottunk, hogy a szombat az a kapcsolattartás napja. És a közbenjárás csak akkor érvényes a mi életünkben, hogyha ez a kapcsolat életben van. Az apostoli hitvallás szerint, vagy a krédó szerint, vagy a hiszek egy szerint, mindegy, hogy mondom, azt lehet mondani, hogy Istennek a megváltása az az ítéletben csúcsosodik ki. Azt mondjuk benne, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. A 21. századi ember nagyon sokszor nem érti azt, hogy ez az ítélet most azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megunta, hogy szeret bennünket, vagy mi ez az ítélet? Mert az ítélet valami szörnyű dolog, és nagyon sok ember azt gondolja, hogy az ítélet az nem is lehet semmi olyan dolog, ami Jézushoz hozzá vezetne. Sőt, már a második században egy Markion nevezetű, 170 körül ért, szinópei kereskedő volt, Rómában ért, és Rómában kereskedett, dúsgazdag ember volt,

Markion azt mondta, hogy a zsidók istene az az ítélő isten, a keresztények istene az a szerető isten, és ez két isten nem egyforma. Ezért az új szövetségből ki akar gyomlálni minden olyan szöveget, ami az ítélő istennel foglalkozott. Ezért az evangéliumokból akar csinálni egy evangéliumot, amiben csak a szerető isten van, és ez nem sikerült neki. Természetesen nem, mert Isten az egyszerre ítélő és egyszerre kegyelmes Isten, ez már az Ószövetségben is így van. A legszebb kegyelemről szóló részek az Ószövetségben vannak, és az Új Szövetségben is nagyon sok szó van az ítéletről. De mit jelent ez a fogalom, hogy ítélet? Menjünk, kezdjük el. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az ítélet az fenyegetés, és nem veszi észre, hogy az ítélet az tulajdonképpen Istennek egy ígérete. Méghozzá egy nagyon fontos ígérete. Nem Istennek van szüksége arra, hogy ítéljen, hogy az ő igazát helyreállítsa a világban, hanem azt kellene megérteni, hogy a mi megváltásunk teljes egészében illúzióvá válik, ha nincsen Istennek ítélete. Mert Isten ítélete az egyszerre győzelem is, és egyszerre ígéret is. Mind győz Isten az ítéletben? Isten az ítéletben a bűn felett győz. Semmi más esély nincsen arra, hogy a bűn rontását kikapcsoljuk az életből, csak az ítélet. És ezt nagyon világosan kellene látni. Az ítéletről szóló hír az örömüzenet. Az az evangélium szerves része. Mert hogyha Isten nem ítél, akkor a bűn önmagát megsemmisíti. A bűn nem azért rossz, mert valami büntetést kapunk utána Istentől, mert Istennek ez nem tetszik, hanem hogy Isten soha nem ítélne. Ha Isten elvenné a kezét rólunk, és azt mondaná, hogy kiszolgáltat bennünket a bűnnek, akkor már régen nem élnénk, mert a bűnnek az a tulajdonsága, hogy önmagába hordozza a büntetését. A bűn egy önmegsemmisítő folyamat. És ezt kellene nagyon világosan látni. A bűn nem valami olyan dolog, amit nagyon sok ember úgy gondol, hogy hát sajnos ez tilos, bár nagyon jó. Nem. A bűn egy olyan valami, amikor magam alatt vágom a fát. Egy nagyon híres teológus, Emil Brunnernek hívták, a 20-as, 30-as években német evangélikus teológus volt. Emil Brunner írt egy könyvet, ennek az a címe Ember az önellentmondásban, így lehet ezt a nagyon bonyolult német szót lefordítani magyarul. A bűnről szól. És az első svájci kiadásának, Bázelbe adták ki az első kiadását ennek a könyvnek, valamikor 32-be, a címlapján egy grafika volt. És ezt a grafikát az egyik legszellemesebb, legpompásabb illusztrációjának tartom a bűnnek. Egy igazi svájci táj van a címlapon, gyönyörű, szép, zölddel, koratavaszi táj, és egy hegytetőn vagyunk. Hegytetőn le lehet látni egy völgybe. És a völgyet egy hatalmas, nagy, meredek szakadék válassza el a hegytetőtől. Nem szép lankás, hanem egy törés, egy szakadék. És a szakadék szélén, fenn a fensíkon, egy gyönyörű, szép vadalmafa virágzik. Fehér, hófehér szirmok, a zöld, friss zöld levelek között csodálatosan szépen rajzolta meg a grafikus. És a vadalmafa az egészen a szélén van ennek a szakadéknak. És hogy elindul a törzse, az egy hosszú ideig, vagy egy a másfél méteren szinte vízszintesen nyúlik fel a szakadék fölé, és a szakadék fölött emeli fel a koronáját ez a fa a gyönyörű fehér virágokkal. Öreg almafa már, jó vastag a törzse, és ennek az almafának a törzsén már a szakadék fölött áll egy favágó baltával a kezébe. Szembenéz a fönsíkkal, háta mögött a szakadék, és maga előtt vágja a fát, a fatörzset. Tessék elképzelni a képet. Ez a bűn. Magam alatt vágom a fát, nem? Mert ha Isten soha nem ítélne, akkor a bűn tönkre tenné a földet. Ez talán a 19. században nehéz volt elgondolni, ma már ez egy ökológiai valóság, hogy így mondjam.
De nem csak ökológiai valóság, tessék megnézni. Mondok én jó néhány társadalmi problémát, aminek nincsen megoldása. Észak-dél ellentét, erről keveset szoktunk beszélni. Az egyenlítőtől délre lévő világ, vagy Afrika, vagy Dél-Amerika egyre szegényebb lesz, ugyanakkor egyre gazdagabb lesz az északi félteke első világa, a fehér ember világa. Egyre kevesebb lesz a népesség a fehér ember világában, mindenütt negatívra fordultak a statisztikai mutatók, több ember hal meg, mint amennyi születik, előregedik Európa. Ugyanakkor elindult egy népvándorlás keletről, ma Magyarországon sokkal több távol-keleti ember él, mint ahány honfoglaló volt annak idején. Ugyanígy van Európa többi államában is, és nincs megoldás. Nincs megoldás. Vagy van megoldás a terrorizmusra? Van megoldás azokra az ősi nemzeti ellentétekre, mondjuk az írek és az angolok közötti ellentétre? Baszkok és a spanyolok közötti ellentétre? És tudnám még sorolni tovább. Mohamedán világ kihívására? Mit tudunk válaszolni? De én azért vagyok keresztény, mert hiszem azt, hogy Isten jön ítélni eleveneket és holtakat. Mielőtt mi emberek tönkretennénk társadalmilag, biológiailag, gazdaságilag, szociálisan, még azt is lehetne mondani tudományosan a Földet, Jézus Krisztus előbb vissza fog jönni ítélni eleveneket és holtakat. Ezért az ítélet, a bűn feletti győzelem, a bűn felett csak Isten ítélete tud győzedelmeskedni, és ezért az ítélet nem fenyegetés, hanem ígéret. Éppen ezért, ha most tovább lépünk, ez az ítélet azért nagyon komoly dolog, mert Isten válaszol valamire az ítéletben. Mire válaszol az Isten az ítéletben? Isten nem kényszeríti ránk a jót. Az ember azért Isten képmása, mert nem ösztönösen vagyunk jók. Meg lehetett volna az embert bizonyára úgy is teremteni, hogy az ember ösztönösen jó, csak jót tud tenni, nem? Mint egy jó célgép, vagy mint egy jó robot. Csak az ember attól ember, hogy szabad. Ez a szabadság az azt jelenti, hogy döntési helyzetben vagyok állandóan. Isten nem kényszeríti ránk a szeretetét. A szeretet csak akkor él, hogyha én azt szabadon fogadom el. Kényszer szeretet nincs. Minden diktátor megpróbál kényszer szeretetet kicsiholni, de ezt tudjuk közelmúltunk történetéből, ha máshonnan nem, hogy ez a kényszer szeretet milyen. És Isten azért ítél, mert ő azt akarja, hogy szabadon döntsek az ő szeretete mellett. És itt most valamit el kell mondani. Isten nem csak az üdvösség történet végén ítél, hanem Isten ítélete az újra és újra beleszövődik az egész életbe. Újra és újra Isten ítélete ott van a mindennapjainkban is. De nagyon sokszor ez az ítélet rejtve marad. Azért, mert az emberek, ha nem látják Isten szemével az életüket, ezt az ítéletet nem veszik észre. Nagyon sokszor mondják az emberek, ha van egy szerencsétlenség, vagy tudom, jön a cunami, van egy időjárási különlegesség, katasztrófa, egy árvíz, egy tűzeset, stb., hogy merver az Isten. Ezek az események mindig eltakarják Isten valódi ítéletét. Azért takarják el, mert nem a hit szemével nézzük. És ez egy nagyon fontos dolog. Egy dolgot kellene a bűnről tudni. A bűn önmagába hordozza a büntetést. Ha az Isten nem csinál semmit, akkor is a bűnnek megvan a következménye. Ez még nem Isten ítélete. Ma tudjuk azt, hogy az időjárási katasztrófák, azok nem azért vannak, mert Isten elküld egy pár angyalt, és azt mondja, hogy na, most ezeket a kutyákat egy kicsit meg kell büntetni. Az időjárási katasztrófák azért vannak, mert Isten adott egy világot, amit mi nagy méltóztattunk tönkretenni. Csak ezt a felelősségünket nem ismerjük el, hanem ezt a felelősséget szeretnénk áthárítani az Istenre. És ugyanígy van nagyon sokszor, amik egyéni kisebb életünkben lévő dolgokkal. Na most, hogyha ezek a katasztrófák, szerencsétlenségek, rossz dolgok ismétlődnek az életünkben, akkor mindig ott van a nagy kérdés, és az Isten hol van?
és az Isten hol van. És nagyon sokszor elmondjuk azt, hogy elhagyott az Úr engem, és rólam elfelejtkezett. És itt van a mi tévedésünk. Egy ilyen helyzetben megkérdezik tőlem, hogy hol van az Isten, akkor én azt szoktam mondani, és ez hitbeli meggyőződésem, hogy ott szenved veled. Mert Jézus az szolidáris veled. Csak látod-e őt? Észreveszed-e azt, hogy ami veled történik, az nem véletlenül történik. Amögött ott van az Isten ítélete, és ebből az ítéletből neked tanulni kell. Legalább hármat, hogy miért engedte meg, mire akar ebben megtanítani, és hogyan akar téged tovább vezetni. Na most, éppen ezért minden ilyen helyzetben mi egy ilyen útkereszteződésnél vagyunk. És ha ezt észrevesszük, hogy az ítélet így van, akkor ha tovább megyünk, észrevesszük a kegyelmet az ítéletben. Mert Isten ítélete az kegyelemmel elegyített. Mit jelent ez az egész? Hogy van jelen a kegyelem az ítéletben? Miért kegyelmes Isten ítélete? Azért, mert a kimenekedés útját is megmutatta, és ezt a kimenekedést lehetővé teszi minden ember számára. Ha valaki csak a végítéletet látja, és nem látja Istennek újra és újra megnyilvánuló ítéletét, és ezekben az ítéletekben nem veszi észre azt, hogy minden ítéletben van egy kimenekedés. Minden ítéletben három dologról legalább szó van. Meg kellene tanulni, hogy ezt miért engedte meg az Isten. Meg kellene azt tanulni, hogy mi az, amit ebből nekem el kell sajátítani, meg kell tanulnom. És nagyon lényeges harmadszor, hogy látnom kellene, hogy az Isten útja merre vezet. Ha én ezt nem látom, akkor az egész életemet valami sorscsapásszerű dolognak fogom föl, és nem látok semmit. Isten megmutatja a kimenekedés útját, és ezt lehetőségekben fogalmazza meg. Újra és újra mindig jön egy kapu ott, ahol én egyetlen egy ajtót se látok. Istennek 100 útja van ott, ahol én egyet se látok. Ez minden ítéletnek a tanulsága. Mert van az ember életében olyan helyzet, hogy nem előre, nem hátra, nem jobbra, nem balra van a kiút, hanem fölfele. Meg kellene tanulni fölfele nézni. Éppen ezért, ha tovább megyünk, akkor Istennek van egy nagyon fontos kinyilatkoztatása Timóteushoz írt levél, 2. fejezet, 4-től 6. versig. Azt mondja, ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És eljusson az igazság megismerésére. Tehát nem úgy van, hogy Isten azt akarja, hogy legyenek elkárhozók, mert ezek megérdemlik, hanem a mi életünkben ott vannak újra és újra a csapdák, a természeti katasztrófák, a társadalmi életben, az egyéni életünkben a csapdák, és ha én hívő vagyok, ezektől nem mentes vagyok. Nem azt jelenti hívőnek lenni, hogy az én életemben már többé baj nincsen, hanem minden nagyon szép és nagyon jó, és az angyalok megtapsolnak minden cselekedetemet, hanem azt jelenti, hogyha én hívő vagyok, hogy észreveszem azt a Jézust, aki értem cselekszik, hogy ő az, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, minden ember, és minden ember eljusson az igazság megismerésére, mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki válságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. És én most ezt szeretném kiemelni, hogy tanúbizonyságként a maga idejében. Ez azt jelenti, hogy amikor jönnek ezek a nem szeretem napok, amikor úgy érezzük, hogy az élet érdesebb oldalán járunk, akkor meg kell érteni Jézus szemével újra az életünk. Miért engedte meg? Mire akar megtanítani, hogyan akar vezetni engem tovább az Isten. Ha most tovább megyünk, akkor ugyanez a gondolat a Bibliánkban csak néhány lappal később, a Tituszhoz írt levél 2. fejezetében is megvan.
Azt mondja itt a Tituszhoz írt levél második fejezetében, 11-12. versben, ez a levélnek a központja, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát nem azt mondja csak, hogy van ez a kegyelem, hanem ez az üdvözítő kegyelem megjelent. Nyilvánvaló. Újra és újra bekopogtat az én életembe. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és szándékosan az új fordításból írtam ide, hogy arra nevel, itt a pedagógus szó van. A pedagógus az nem tanítót jelentett, tehát nem okított, már sajnos mi pedagógusok csak okítunk és nem nevelünk, meg is látszik ez az utánunk jövő generáción, bocsánat, de ez pedagógus kilógott most belőlem. Szóval arra nevel bennünket ez a kegyelem, hogy megtagadva a hitetlenséget, világi kisvánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a jelen való világban. A nevelés az mindig két dolgot jelent. És mi ez a két dolog? Egyrészt beépít egészséges gátlásokat, ne higgyük azt a pedagógiai irányzatot, hogy gátlástalanná kell tenni az ifjúságot, hanem a helytelen gátlásokat kellene legyőzni az emberekben, és helyes gátlásokat beépíteni az életbe. A gátlástalan embertől tessék óvakodni. Mert vannak ilyen antiszociális fenevadok, míg széttépik az embert. Mindig azt szoktam mondani, hogy mi lenne akkor, hogyha a Dunán nem lenne gát? De azt mondják, nincs gát a Dunán. Dehogy nem, minden part gát, nem? Ha nem lenne partja a Dunának, akkor a Duna nem lenne Duna, hanem a világ legnagyobb pocsolyája. Ha egy embernek nincsen gátja, tehát gátlása, akkor ez a világ legnagyobb pocsolyájához hasonlít, nem? De ugyanakkor nem csak gát, az Isten üdvözítő kegyelme, ami minden embernek megjelent, hanem ez a kegyelem arra tanít minket, hogy pozitív életben józanul, igazságosan és kegyesen éljünk. Mi ez a három? A józanság az a testi, biológiai életünknek az alapja. Az igazságosság ez a társadalmi létünknek az alapja. A kegyesség pedig az Istennel való kapcsolatunk alapja. Tehát úgy lehet mondani, hogy Isten üdvözítő kegyelmének az a célja, hogy Istennel, a másik emberrel, és a körülöttem lévő világgal rendben legyen a dolgom. Mértékletesen, a régi fordítás így, mert igazán és szentül éljünk, vagy e szerint józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a jelen való világban. Na most, hogy jelenik meg a kegyelem az ítéletben? Ha tovább lépünk, következő képen ezt fogjuk látni. Az ítélet az az életért és nem az élet ellen van. Isten nem megunta az embert, hanem meg akarja tisztítani az embert. Isten nem megunta a világot és a sorsára hagyja, hanem a világot meg akarja szabadítani attól, ami a világot tönkreteszi. Az ítélet Isten eszköze, amelyel a bűn káoszában újra rendet teremt. Isten megteremtette ezt a világot, szép jó rendve, és ez a világ tönkre ment. Nem azért, mert önmagától ment tönkre, hanem azért, mert volt valaki, a Római Levél 8. fejezete így mondja, aki hiába valóság alá vetette. Ez a hiába valóság az ugyanaz a Bibliában, mint a céltalanság. Céltalan lett az élet. És ez a céltalanság tulajdonképpen nem más, mint a bűn. A bűn céltalanná tette az életem, az arra valóságomat szüntette meg, vagy nehezítette meg, vagy tette tönkre, amire az Isten teremtett engem. És éppen ezért, mivel amire az Isten teremtett engem, az élet önmaga ellen fordult. Vágom magam előtt a fát, ahogy Emil Brunner könyvének a címlapján a grafikus lerajzolta. És ezért az Isten ítélete az az életért van, mert Isten az élet pártján van. Ő azért ítél, hogy minden olyant, ami az élet ellenes az életemben, az kivegyen. És hogyha én az élet ellen élek,
mert nagyon sok ember, a bűnös ember az élet ellen él, maga alatt vágja a fát, akkor Isten én tőlem is megszabadítja a világot. És ez nem szükségszerűség, hanem egy lehetőség elmulasztása. Ez a lehetőség az Isten üdvözítő kegyelme, ami a Biblia szerint minden embernek megjelent, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és minden embernek megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme. Ez az Isten titka. Én nem tudom, hogy egy olyan embernek, aki soha nem hallott Jézus Krisztusról, hogy jelenik meg, de biztos megjelenik. A római levélben azt mondja a második fejezet, hogy az én embereknek a lelkiismeret lesz a törvényük, akik nem ismerik az Isten kinyilatkoztatott törvényét. Minden embernek van egy jobbik kénye, és a jobbik kénynek mindig van egy szansa, egy lehetősége arra, hogy igazán éljen. Az ítélet az nem az Isten bosszúja. Az ítélet az Isten segítsége, hogy az én jobbik énemet ne egye meg a bűn rozsdája. Ne tegye tönkre a bűn az én életemet. De az ítélet előtt mindig ott van a kegyelem. Mert az ítélet nem más, mint Isten a kegyelem lehetőségét kéri számon rajta. Isten kínálja az ő kegyelmét, és ez a kegyelem mindenre elegendő. Minden bűnre elegendő. Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent. Azt akarja, hogy mindenki az igazság ismeretére eljusson, de senkinek nem kényszer. Én szabadon eldönthetem. Mert szeretni csak szabadon lehet. Kötelező szeretet nincs. Ha most tovább megyünk, akkor a következőt látjuk. A teremtett világ, mondja Pál, és ez az, amire utaltam, ez a Római Levél 8. fejezete, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ez nagyon érdekes. A teremtett világ, ez a természet világa. Azt mondja itt Pál, ami egy egészen modern gondolat, hogy a teremtett világ a sóvárogva várja, hogy bennem és benned megjelenjen az Isten fiúság. Ez az Isten fiúság úgy jelenik meg, hogyha elfogadom Isten üdvözítő kegyelmét. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, ezt mondtam az előbb, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, és ez én vagyok. Én, mint ember. Azzal, hogy én nem fogadom el a kegyelem lehetőségét, a megjelent üdvözítő kegyelmet, végső soron ez az én döntésem kihat a környezetemre, a világra. A természetre épp úgy, tessék az ökológiai válságra gondolni, mint a társadalmi életre, a szociális életre, és ezer dologra. De a teremtett világban van egy reménység, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadulására, vagy szabadságára. Tessék végig gondolni. Teremtett világ osztozik a sorsomban. Kozmikus méretű probléma az, hogy én vajon elfogadom-e az Isten üdvözítő kegyelmét, vagy nem. És most nézzük meg, hogy hogy fejeződik be ez a bibliai ige, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez ideig. És tessék megnézni a képeket, árvíz, háború, természeti katasztrófa, sáskajárás, éhség, árvíz, tűz, ki tudja elmondani mi minden. Amire az emberek azt szokták mondani, hogy ver az Isten, pedig nem az Isten ver, hanem Istennek van egy előzetes dolga, hogy ő kész megítélni a bűnt. Kész a megítélés előtt kimenekedést adni. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. De nekem szabadon kell dönteni, mert szeretni csak szabadon lehet, és a szeretethez csatlakozni csak szabadon lehet. Ez a nagy probléma. Ez a világ problémája, mert a bűn rombol. Ha most tovább megyünk,
akkor azt mondhatjuk, hogyha visszagondolunk a törvényre, akkor a törvényről ugye már korábban azt mondtuk, hogy ez a világ tervrajza. A törvény nem az Isten önkénye, nem azért van az, hogy Isten azt mondja, hát így nem jó az embereket, adok utólag egy törvényt. A törvény előbb volt, mint én. Előbb volt, mint az első atom. A törvény az tulajdonképpen nem más, mint a világunknak az erkölcsi tervrajza. Ha én a törvényre azt mondom, hogy nem kell, akkor én tulajdonképpen azt mondom, hogy én nem akarok ember lenni. Önmagamat tagadom meg, magam alatt vágom a fát. A törvény nem az Isten önkénye, hanem erkölcsi, természeti világunknak a tervrajza. Ezt kellene látni. Ennek a háznak előbb volt meg a tervrajza, mint hogy megépítették a házat. És hogyha ebben a házban valami elromlik, akkor elő kell venni a tervrajzot, és aszerint kell kijavítani. Nem a hibához kell hozzá igazítani a törvényt, hanem a törvényhez kell igazítani az elromlott dolgot, nem? Elromlik a mosógépünk, akkor a feleségem szerelmen, nálunk ő a műszaki. Na most ez úgy van, hogy előkapja gyorsan azt a könyvecskét, amiben benne van a mosógép tervrajza, és akkor végigvizsgálja, hogy hol nem olyan, mint ami ennek a tervrajzon kell lenni. Múltkor kipróbáltam, éppen erre készülve, mondom, te, adok egy ceruzát, rajzolt be úgy, ahogy a gépben van. És akkor nem kell szétszedni az egészet, és ott bütykölni, hogy olyan legyen, mint ahogyan a tervrajzon van. Csak ennek egy baja van, hogy nem működik az egész. Ma tessék megnézni, mert az emberek mindig a tervrajzot akarják átírni, nem? Nem magunkat akarjuk a tervrajzhoz igazítani, hanem át akarjuk írni. És ez mindenben így van, nem? Soha olyan elavulók törvények nem voltak, mint ma. Megváltoztatjuk a törvényt. Nem tetszik, akkor csinálunk majd egy más törvényt. Csak az erkölcsi törvénnyel ezt nem lehet megcsinálni. Mert e szerint épült fel az életünk. Ez a tervrajzunk. A törvény az a világ tervrajza, nem Isten önkénye, hanem erkölcsi természeti világunknak a tervrajza. Ez a lényeg. Nos, ha tovább megyünk, akkor ez azért fontos, mert a bűn, ahogy mondtam, rombol. Egyrészt bűn rombol közösséget, hiszen mi úgy vagyunk emberek, hogy egy ember önmagában nem ember, hanem a közösségben vagyok igazán ember. Ádám sem volt az Isten képe és hasonlatosság, ezt a Biblia nem írja, hanem az ember, aki férfi és asszony volt, ebben a közösségben volt az Isten képe és hasonlatossága. Tessék megnézni a Bibliában. Ez nagyon fontos dolog. A bűn pontosan ezt a közösséget rombolja el, és az ember pedig közösségre teremtett lény. Tessék megnézni, a bűn ott van jelen, ahol felrobbannak a hidak, amik összekötnek embert emberre. A bűn az azt jelenti, hogy megtörik Istennel, a másik emberrel és a világgal a kapcsolatom. És ha most tovább megyünk, akkor elmondhatjuk, hogy a törvény, az pedig Isten akaratának a foglalata, méghozzá annak az isteni akaratnak a foglalata, ami ezt a közösséget tartja össze. Ha én bűnös vagyok, közösséget tagadok. Ha én a 10 parancsolatot elfogadom, akkor ennek a közösségnek az alapelvét építem, nem? Beépülök ebbe a közösségbe Istennel, másik emberrel, és az egész világgal való közösségben. Ha ezt nem teszem, akkor a teremtett világot rombolom, és ezért a teremtett világ sóvárogva várja, hogy mikor jelenik meg bennem az Isten fiúság. Vagy a Jelenések könyve 11. fejezete azt mondja, hogy amikor eljön Jézus ítélni, azokat fogja elsősorban megítélni, akik a földet pusztították, nem? Mert a bűn az a föld pusztítása. A bűn az, hogy én élek az én igazi tervrajzom ellenére. Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a bűn döntés Isten akarata ellen, embert Istentől, de még fel lehetett volna írni, hogy embert embertől, embert világtól elválaszt. Ezt kell nagyon világosan látni. Na most azt mondtuk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kegyelem, az a bűnös embernek jelenik meg. Mi a kegyelem?
Menjünk tovább. A kegyelem az egy új lehetőség arra, hogy Isten és az ember között helyreálljon a kapcsolat. Tehát, hogy ezt a szakadékot, ami Isten és ember, ember és ember, ember és világ között van, ezt áthidaljuk, ezért van szükség a kegyelemre. A kegyelem az nem büntetés, elengedés, vagy nem azt jelenti a kegyelem, hogy nincs ítélet. Mert ha nem volna ítélet, akkor itt maradna a bűn. A kegyelem új lehetőség arra, hogy Isten és ember között helyreálljon a kapcsolat. Jézus Krisztus keresztje azért van, mert a bűnnek a zsoldja a halál. És Jézus értem odaadta az életét. Ennyire komoly a bűn. Az én bűnöm ennyire komoly. De ugyanakkor Jézus Krisztus keresztje azt jelenti, hogy Jézus Krisztus keresztjében egy új lehetőséget kapok, hogy újra a törvény alapján megépüljön az életem. Nem a saját erőmből, nem a saját érdememért, hanem Jézus Krisztus kegyelme által. A kegyelem új lehetőség arra, hogy Isten és az ember között helyreálljon a kapcsolat. Na most, ha ide érünk, akkor most nézzük meg, hogy mi is az, hogy ítélet. Az ítéletben Isten a kapcsolat akadályait semmisíti meg. És ezt kellene nagyon világosan látni. Azért szükséges, hogy legyen ítélet, hogy az Istennel való kapcsolatom akadályai szűnjenek meg. És az ítélet tulajdonképpen ez. Mindent megszüntet az Isten, ami a vele való kapcsolatom akadálya. Menjünk csak tovább. Éppen ezért, ha most a negyedik parancsolatra gondolunk, ami a törvény szívében, közepén van, és emlékezünk arra, amit a múlt órán beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy a szombatnap az a kapcsolat napja, nem? Kapcsolat Istennel, kapcsolat emberrel, kapcsolat a világgal, hiszen a világgal azért, mert a teremtés emlékünnepe, a másik emberrel azért, mert alkalmam van arra, hogy a hitbeli testvéremmel közösséget építsek, és Istennel azért, mert Isten azért kéri el, veszi el az én kezemből mindazt, amit teszek, hogy nála föltöltekezzem, nem? Ez a kapcsolat napja. Na most éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy a szombat az jel, pecsét, ami azt jelzi, hogy felismerem-e a tönkrement kapcsolatot, tehát egyedüli gyógyszerét, kész vagyok-e visszaállítani, visszajutni, visszatalálni Isten törvényéhez. Hadd mondjak egy nagyon érdekeset. Én művelődéstörténész vagyok egy kicsikét, és most az Akadémia Művelődéstörténeti Bizottságában vagyok tag, és a pecsétekről volt szó egyik ilyen ülésen, és a legjobb pecséttel foglalkozó szakemberek külföldről, belföldről egy ilyen kis mini konferencián eljöttek és elmondták az érdekes mondandójukat, és egy nagyon érdekes dolgot tanultam. Hol vannak a legrégibb pecsétek? Amiket ismerünk, az a sumér kultúrában van, méghozzá a fém és agyag egyényeknek a homlokán. Sumérul egy korsónak a kiöntő csőrét hívják fejnek. És nagyon érdekes, hogy a mester, aki a szépen megformált korsót magáénak tudta, oda tette a pecsétjét. A pecsét az a homlokra került. Hol van szó először a Bibliában a pecsétről? Kain esetében. És Kainnak a homlokán miért volt Kain bélyeg? Mert ez a Kain bélyeg védelem volt. Nem ítélet. Ez érdekes módon a Biblia olvasók se nagyon tudják. Pedig arról van szó Kain esetében, meg lehet nézni a Bibliában, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja Mózes első könyvében, a 4. fejezet,
15. versben, ezért jelettett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Mert mi volt a bélyeg az ókorban? Az ókori keleti kultúrában mindenkinek a nyakában volt egy zsinóron a pecsételő henger. És ha bármi a tulajdonom lett, arra rányomtam a bélyegem, a pecsétet. És az én életem attól függ, hogy kinek a tulajdona vagyok. A találkozás napja, ez a jel, ez a pecsét. Kinek a tulajdona vagyok? Szombat jel, pecsét, amely azt jelzi, hogy felismerem-e a tönkrement kapcsolat egyedüli gyógyszerét, és kész vagyok-e visszatalálni ahhoz a törvényhez, ami alapján Isten felépítette engem. És ha most tovább megyünk, akkor rá kell jönnünk arra, hogy a törvény az nem érdem, hanem a törvény egy lehetőség. Minden törvény egy lehetőség. Törvény következő kép szerint lehetőség, és nem érdem. Ezt nagyon nehezen szoktuk megérteni. 80-as években többször kellett mennem a Szovjetunióba, és ott lelki pásztorokat úgy utcán sétálgatva, mert hivatalosan nem lehetett, kellett korepetálni. És egyszer kaptam egy feladatot, hogy a hitáltali megigazulást magyarázzam el nekik, amit egy égnek földön, égen földön a legjobb szakemberek se tudtak elmagyarázni, egész egyszerűen azért, mert nem vették figyelembe, hogy az ortodox teológiában nincsen hitáltali megigazulás. Ezt nagyon nehezen lehet ortodoxul megérteni, vagy pravoszlávul megérteni, ez ugyanaz. És nagyon sokat kínlódtam, hogy mit csináljak. És akkor egy példát mondtam. Gumáruháznál, ez a Vörös téren van, szembe a Kremlellel van egy piros lámpot. Mindig állnak, meghúzódva a bódéba, átlátszó üveg ugye nincs, hanem ilyen belülről lehet látni, kívülről nem lehet látni, áll a rendőr. Ha valaki siet és átmegy a piroson, kiugrik a rendőr, fütyül egyet, és abban az időben 10 rubel volt a büntetés, ami egy nyugdíj volt, nagyon komoly pénz volt. És megkérdeztem ezeket a derék lelkipásztorokat, akik mint felsőfokú végzettségű emberek, nagyrészt mérnökök, meg tanárok, orvosi végzettségű emberek voltak, hogy na, mi van akkor, hogyha áthágod a törvényt, átmész a gumnál a piroson? Azt mondja, 10 rubel. Na jó, akkor mondom, csináljunk egy kísérletet. Nem mész át a piroson, megvárod a zöldet, és odamész, bekopogtatsz a bódéba, és azt mondod, hogy rendőrelvtárs, most magad nekem egy 10-est. Nem? Hát ha törvény betartása érdem. Erről van szó. A törvény megtartása nem érdem, hanem egy lehetőség. És ezt a lehetőséget Jézus Krisztus keresztje teremtette meg. A szombat az Istennel, Jézus Krisztus által megvalósuló új közösség ünnepe. A szombat az nem egyszerűen pihenő nap, munkaszüneti nap, ezt már sokszor mondtam, hanem egy lehetőség. Egy lehetőség arra, hogy Istennel, Jézus Krisztus által egy új közösséget építsek. És nekem erre a közösségre azért van szükségem, mert ennek a közösségnek a megépítése a kegyelem. És a kegyelem az egyetlen gyógyszer a bűn önellentmondásában. És Isten azért ítél, hogy a bűnt, ami ezt, ennek a kegyelemnek az érvényesülését, megtestesülését akadályozza, ezt megszüntesse. Ezért a szombat a közösség ünnepe is így jel. De menjünk csak egyel tovább. A szombat jelpecsét annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, tehát most tovább megyek az Istennel való közösségtől, és eljutok az ember és emberrel való közösséghez, annak a jele, hogy van közünk egymáshoz, és megtudjuk, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket, mondja Ezékiel 20, 12, 20. vers, vagy Mózes 2. könyve 31. fejezet 17. vers. Így jel a szombat. Nem abban a jel a szombat, hogy én nem csinálok semmit. Úgy nem jel a szombat, ha bekötözöm magam a fotelba ruhaszárító kötéllel.
Nem. A szombat az úgy jel, hogyha ez a közösség Istennel és a másik emberrel épül, akkor ez a nap annak a jele lesz, hogy köztünk rendben van minden. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat az Istenhez tartozás, a vele való kapcsolat jele, benne az örökké való elkötelezi magát mellettem, és ezt szeretném kihangsúlyozni. Nem az a szombat lényege, hogy én kötelezem el magam az Isten mellett, ez csak a válasz. Isten hív meg, ő a házigazda. Ő kötelezi el magát mellettem, ő fogad el úgy, ahogy vagyok, bűnösen, kegyelemre szorultan. Úgy, ahogy vagyok, elfogad, elkötelezi magát mellettem, és én őt elfogadom egyedüli szövetséges társamul. Ez a szombatnak a lényege. Ez az új szövetségi lényege a szombatnak. De ez volt az Ószövetségben is ezért. A szombat az egy örök szövetségnek a jele. Most tovább megyünk, azt mondjuk. Mondja már Mózes második könyve 31. fejezet. Azt mondja, tartsátok meg Izrael fiai a szombatot, tegyétek nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre örök szövetségül. Örök jel ez köztem és Izrael fiai között, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. És mi keresztények, és ez Pál tanítása, mi vagyunk az igazi zsidók. Pálnak ez volt a hatalmas nagy üzenete. A zsidók elkezdték őket támadni azzal, hogy körülmetélkedés nincs, stb. És Pál azt mondja a Galáciai levélben, a Római levélben, hogy mi vagyunk Ábrám örökösei. Miért? Ábrám miért lett Ábrám? Azért, mert zsidó volt? Nem. Ábrám úgy lett zsidó, körülmetélt, hogy szövetségbe lépett Istennel. És a körülmetélés a hit jele volt. Na mostan, ha a jelet alkalmazom hit nélkül, akkor a jel önmagában nem ér semmit, nem? Ezért Pál azt mondja, hogy mi, akik elfogadjuk Krisztus által Istent, mi vagyunk az igazi izraeliek, győztesek. Milyen ez az örök jel? Vagy, ha tovább megyünk, és egy másik nagyon fontos igére lapozunk, Mózes 5. könyvére, nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép között a legnagyobb volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, mondja az izraelieknek, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből. Ennek a jele a szombat, a kegyelemnek a jele a szombat. Ez a kegyelem. Nem érdem, lehetőség. A kegyelem lehetősége a szombat. És ha most tovább megyünk, akkor mi a szombat megtartó ereje? Nem én tartom meg a szombatot. Tehát nem én nem csinálom, megcsinálom, mit lehet nekem csinálni. Mindig erről szoktunk beszélni. És egyre kevesebbet beszélünk arról, hogy a szombat tart meg engem a Krisztussal való közösségbe. A szombat egy lehetőség arra, hogy ez a Krisztussal való közösség épüljön. Ha most tovább megyünk, akkor a szombat az egy olyan kötelék, amiről itt az áll, Isten ítélet, tében nem az lesz a kérdés, hogy mit tettem, vagy mit nem tettem meg a 7. napon, hanem az, hogy ez a nap összekötötte a mulandó életemet Jézus Krisztus által az örökké valóval, vagy sem. Ez a nagy kérdés. Nem az én cselekedetemen, hanem az én kapcsolatomon van a hangsúly. Hogy ezt a felajánlott lehetőséget, ezt a kapcsolatot én, hogy ápoltam? Ápoltam, nem ápoltam, megtartottam, nem tartottam. Ez a lényeg, és éppen ezért a szombat az egy kötelék. Minket, ma élő embereket is hívó szava szólít a vele való közösségre. E szó meghallása nélkül a szombat csak teher, vagy csupán tartalom nélküli pihenőnap. A szombatnak nem az a lényege, hogy én mit csinálok és mit nem teszek, hanem az a hívó szó benne, ami az Istennel, emberrel, világgal való közösségre szólít. A szombat az a közösség napja. Nem a szent heverde napja, amikor nem csinálok semmit.
hanem akkor éppen ezt a közösséget építem. E szó meghallása nélkül a szombat csak teher, vagy csupán tartalom nélküli pihenőnap. És ez azért fontos, mert az ítéletben pontosan ez lesz az, amit Isten számon kér tőlünk. Mert nékünk minnyájunknak meg kell jelennünk, minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. És ebben az ítéletben nem a cselekedetem számít, a kapcsolatom számít. Mert én aszerint cselekszem, hogy melyik áramkörben van bekapcsolva az én életem. A bűnnek, az önellentmondásnak az áramkörébe, vagy a kegyelem áramkörébe. Krisztussal élek, vagy Krisztus nélkül élek Krisztus ellenére. Éppen ezért, tovább menve, az ítélet azokat sújtja, akik a vele való közösség elől menekülnek, akik nem akarják meghallani hívó szavát. És ezért mondja a Korintusi Levél második fejezet, megdermednek a félelemtől és azoknak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartói megrendülnek. Vagy ahogyan a régi fordítás mondja, hogy elhalnak az emberek a félelem miatt, és azoknak várása miatt, ami a földre jön, mert az egek erősségei megrendülnek. Akkor Jézus eljön, csak kétféle ember lesz. Az egyik a felemelt fejű, aki azt mondja, ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk a szabadulásának. Ezek a kapcsolat emberei, nem? Azt tud várni, aki kapcsolatban van Jézussal. És lesznek olyanok, akik azt mondják a kősziklánknak, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak színéről, ami jön. Éppen ezért a szombat az nem más, mint egy meghívás. A szombat meghívás arra, hogy tölts velem egy napot. Ez a velem, ez Jézus Krisztus, a testvér, a természet, a világ, amit Isten teremtett. Tölts velem egy napot. És én úgy gondolom, hogy a törvény az egy mérce. A törvény egy olyan mérce, amiben Isten ítél. Minden olyant, ami ezt a kapcsolatot megrontja. Ha ezt a kapcsolatot építem, akkor engem felszabadít. Ha ezt a kapcsolatot akadályozom, akkor engem elítél. Ez a nagy kérdés. És végül, ha most megnézzük, hogy mi a megváltás célja, a megváltásnak éppen az a célja, hogy Isten törvényét, életünk erkölcsi tervrajzát bennünk Jézus naggyá és dicsőségessé tegye. Hogy a törvény ne külső kötelesség legyen, hanem a belső közösség védelme. Régiek mondták, a törvény olyan, mint a fal. Nem a falat kell lebontani, a fal mögé kell menni. Közösséget kell építeni Jézussal. Ezt védi a törvény. Azt mondhatjuk, hogy ez azért aktuális, mert nagyon sokat beszéltem arról, hogy a jelek, amelyek a természetben, a társadalomban, a vallásos világban történnek, azok nem Isten előrehozott büntetései, hanem az emberiség bűnének a következményei. És ezeknek a bűnöknek az az alapja, ezeknek a bűnöknek az az igazi gyökere, hogy közösségi válságban vagyunk. Tessék szétnézni, nem, a természettel milyen a kapcsolatunk, a másik emberrel milyen a kapcsolatunk, milyen Istennel a kapcsolatunk, mennyire egyedül vagyunk, ezek a közösség válságai. És ezért a szombat, az tulajdonképpen nem más, mint az üdvösség, a megtalált nyugalom. És végül egy idézetet hadd olvassak megint, hogy nehogy azt gondolja valaki is, hogy ez egy adventista tanítás. Jürgen Moltmann-t idézem megint. Ki, mint protestáns teológus, világhíres, azt mondja, a szombat megőrzi a teremtett lényeket a semmivé léttől, és nyugtalan lényüket megtölti az örökkévaló Isten jelenlétének boldogságával. Szombaton minden teremtett lény, minden teremtmény megtalálja maga helyét a jelenlévő Istenben. Majd így folytatódik az idézet. Semmiből állt elő a teremtés, szombatra teremtetett. Ezért van az, hogy szombaton Isten jelenlétében egzisztál. Ez a szombati áldás.
ez nem Isten alkotásából, hanem Isten nyugalmából ered. Nem Istennek valamilyen tettéből, hanem Isten jelenléte által. És ezt az egyetlen egy mondást úgy elgondoljuk. Akkor rádöbbennünk arra, hogy miért is fontos a szombat, mint az ítélet mércéje. Hát ennyi volt, amit mára el szerettem volna mondani, az ítéletről és a szombatról. És sok szeretettel hívok, várok mindenkit a következőre, ahol a szombat és az örökkévalóság problémájáról beszélünk. Ez egy nem könnyű téma, mert ugye Istennek nincs ideje, és az örökkévalóban hogy fér bele egy idői? Ez az a kérdés, amiről majd beszélni fogunk. Isten áldja meg a tanulságokat a mi szívünkben az ő kegyelméből. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az,

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek! 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Örökkévaló hála, dicséret, dicsőség és felmagasztalás legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek mind örökké. Amen. Szeretett kedves keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szívem egész melegével köszöntöm a nézőket, a hallgatókat. Abból az alkalomból, hogy Biblia tanulmányunk során eljutottunk a sorozatunk utolsó előtti témájához. Egy ősrégi történet mai üzenete keretében láttuk az első témát, ez itt a kérdés, menni vagy nem menni. Így mutattuk be Istennek a felelősség elől menekülő prófétáját, Jónást. Aztán megtanultuk, milyen veszéllyel jár az, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Láttuk a gondatlan álomnak a veszedelmét, amikor Jónás felelőtlenül a vihar közepette, önmagára és embertestvéreire nem gondolva lemegy a hajó mélyére aludni. Előző témánkban megismerkedtünk egy különleges, egy különös fogda, egy különös börtön tanulságaival, amikor is Jónás, az Isten elől menekülő próféta a hatalmas hal gyomrába kerül. Aztán megtörtént a csoda. Jónás ismét a szárazon van. Mai történetünk ismét a szárazföldön található prófétát állítja elénk. És az üzenete sem változott. A nagy városba, Ninivébe kellett mennie. Ezért ma esti előadásunk címét így fogalmazzuk meg. Nagyvárosok, figyeljetek! Nagyvárosok, figyeljetek! És meglátjuk, hogy a nínivei történet mennyire időszerű mai nagyvárosaink történetében.

0: Istennek igéjét olvasom, a Jónás próféta könyve második része 11. versétől a harmadik rész 6. verséig. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa vala Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiállta és mondá: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A ninivejiek pedig hívének Istenben, és bőtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És elnyúlta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borulkozik, és üle a porba. Ezt a történeti képet Babits a következő szavak foglalatába állítja elénk.
1: S mondta az Úr Jónásnak másodízben: kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj a nagy Niniveig, meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj.
0: Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy a megoldás milyen váratlanul és milyen egyszerűen jött. Mert Isten nincs rászorulva bonyolult kalkulációkra, számításokra, útakra, megoldásokra. A könyv nem Isten megoldásának útját, a kifürkészhetetlent kutatja, hanem a hit útját keresi Jónás életében. Ez a könyv azóta is a hit útjának, a hit megoldásainak, a hit küzdelmének és a hit végleges győzelmének a könyve. Ezért a szabadulásról a könyv csak ennyit jegyez fel. Az Úr pedig parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazföldre. Csak hogy Jónás egy tapottat sem, egy lépést sem jutott előre. Ott kellett kezdje, ahol menekülése előtt abba hagyta. Testvéreim, a mi életünkben sokszor azért vannak zsákutcák, azért tapadunk helybe, mert más úton próbálunk járni, és más úton próbálunk indulni, mint amerre Isten küld és vár bennünket. Kedves keresztény testvéreim! Pásztori szeretettel óvlak és figyelmeztetlek. Nem érdemes Istennek hátat fordítani. Nem érdemes Istentől eltávolodni. De nem érdemes egymásnak hátat fordítsunk. És nem érdemes emberi gyarlóságainkban egymástól eltávolodnunk, mert minél jobban eltávolodik valaki Istentől és az én fele barátaitól, ne feledjétek el, azt az útat meg kell tenni vissza. visszafele. És akkor mire való? Inkább ne távozzunk el Istentől, mint hogy hosszú, gyötrelmes, keserűségekkel teli útat kellett megtegyünk, hogy visszajussunk ismét Istenhez. Ne forduljunk el egymástól. Ne válasszanak el bennünket felekezeti határok. Ne fordítsunk hátat egymásnak, csak azért, mert valamely ponton másképp hiszünk, mint a másik ember. Közeledjünk egymáshoz. Mert minél inkább eltávolodunk egymástól, ne feledjük, ezt az útat meg kell tegyük visszafele, egymás fele, ha egyáltalán komolyan vesszük az üdvösségünk kérdését. Ha valaki Isten gyermeke lett, ha valaki Isten szolgája lett, ha valaki Isten prófétája lett, akkor őt az útja csak oda vezetheti, ahová Isten küldi vele és általa az üzenetét. Nagy városok, figyeljetek! Volt a ma tanulmányunknak a címe. Testvéreim, van úgy, hogy egy gyermekéért Isten megkegyelmez egy egész városnak. Lehet, hogy Ninivével is ez történt. De van úgy, hogy Isten olyan kegyelmes egy gyermekéhez, hogy azt kimenti egy városra zúduló tragédiából, veszedelemből. 2001-ben misszióküldetésben voltam az amerikai kontinensen. Látogattam az amerikai szorványgyülekezeteket. És hirdettem Isten igéjét. Együtt voltam egy nagyon jó barátommal, együtt írtuk az énekeket, a verseket, amelyek az Isten tisztelet dúsításához szolgáltak. Barátomnak felelős beosztása van, igazgatóként dolgozik egy zenei intézetben. Amikor is az egyik reggel azt mondja nekem, hogy haza kell menjünk 10 nappal hamarabb, mint ahogy a jegyünk szól a visszautazásra. Ezen én felbosszankodtam. És azt válaszoltam, barátom, te mehetsz, de én nem borítom fel a programomat. Az én barátom nagyon szomorú lett. Szomorkodott egyik nap, másik nap, harmadik nap. És amikor láttam, hogy tényleg annyira el tudja búsolni magát, átterveztem a programomat, aztán leültem mellé, átöleltem a vállát, azt mondtam, ne búsulj, barátom. Augusztus 29-én megyünk együtt haza. Az én barátom, mint a rózsa kinyílt. Örömében, hogy nem kell egyedül utaznia át az óceán fölött. És hazajött. Aztán teltek a napok, és egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül az udvarbelieknek kiáltását. Nézzétek a televíziót! Megtámadták Amerikát. Ránézek én is a képernyőre, és nem jött, hogy higgyek a szememnek. A New York központjában lévő Iker toronyblokkok, amelyek egyike 117 emeletes, csupa irodaháza, üzletek, cégek füstben van és romokban. És akkor ránézek a naptárra. De akkor már elerőtelenedtek a lábaim. És le is térdeltem imádkozni. Mert olvastam a naptáron. Szeptember 11-e. És nekünk a visszautazásunknak a jegye szeptember 11-ére volt. És hagyományaink szerint, szokásunk szerint, visszautazásunk napján reggel az első lifttel még egyszer fölmentünk a 117. emeletre, fényképeztünk, filmeztünk, aztán elköszöntünk Amerikától mondván, viszontlátásra Amerika, a következő évben, ha Isten éltet, ismét visszatérünk. És ekkor értettem meg. Miért búsult az én barátom? Isten adta neki ezt az érzelmet, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy együtt jöjjünk haza. Mert ha nem, a tragédia órájában mi a 117. emelet kilátóján lettünk volna. Vannak csodák, testvéreim? Kegyelmes még ma is az Úr az ő gyermekeihez? Kimenti ő és őket egy-egy ilyen nagy veszedelemnek közepette? Igen, testvéreim, legyen érte örökre áldott és felmagasztalt az én szabadító Istenemnek neve. Jónás is megszabadult. Ismét biztonságban van, lába a szárazföldön. De Isten második ígéje, második megbízása egyáltalán semmiben nem különbözött az első ígéjétől, az első megbízatásától. Azzal a megbízatással, amellyel Ninivé nagy városába küldte a prófétát. Talán Jónás most inkább több okot találhatott volna arra, hogy húzodozzon és lázadozzon, mondván, Uram, hát úgy nézek én ki, mint egy próféta. Csapzottan, halszagúan. Ki fog nekem hitelt adni? Ki fog az én szavaimnak hinni? Uram, én most nem megyek Ninivébe. Így semmi esélyem nincs arra, hogy a ninivebeliek meghallgassanak. De figyeljétek meg a történetet. Jónás most nem szabadkozik. Megértette, hogy a küldetés engedelmességet feltételez. S a megbizatásunkért nem mi, hanem Isten vállalja a felelősséget. Jónás a viharban, a hal gyomrában értette meg, hogy ő próféta. És hogy a próféta számára egyetlen kivezető út van, vállalni az isteni küldetést. Testvérem, Isten gyermekének hiszed magad? Isten gyermekeként tetszelegsz magadnak? Akkor tanuld meg, hogy számodra is egyetlen kivezető út van a próbákból, a nehézségekből, a bajokból, engedelmeskedni Isten szavának, engedelmeskedni parancsolatának, engedelmeskedni a küldetésnek. Sokszor ez a mi nagy hibánk, hogy Isten oltalmára várjunk, elvárjuk, hogy Isten oltalmazzon, de a küldetést nem vállaljuk. Szeretnénk Istent szolgálni, de a magunk akarata szerint. Valahogy úgy vagyunk, mint az a fiatalember, aki szerelmes lett egy ifjú lányba, de jó keresztény lévén Isten elé terjesztette az esetleges házasság kérdését. De a fiatalember így imádkozott. Uram, legyen meg a te szent akaratod, de Marikát, ugye, Uram, nekem adod. Hát valahogy így imádkozik sok keresztény ma. Legyen meg Istennek szent akarata, de ez az akarat úgy valósuljon meg, ahogyan az ő emberi elméje és akarata elvégezte azt. Pedig meg kell tanulnunk, hogy Isten oltalma csak oda kísérel minket, ahová a küldetésünk szól. Ezért még egyszer megismétlem, azok számára nagy költőnknek szabát. Azok számára, akik egy nagyobb darab kenyérért, egy fehérebb szelet kenyérért, egy márkásabb autó reményében elhagyják szülőföldjüket. Elmennek az idegenbe. Ne feledjék a költő szavát. E nagy világon kívüle nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ha Isten oltalmát akarom, akkor a küldetését vállalnom kell. Ez azt jelenti, hogy sokszor, mint jó, el kell menjek a farkasok közé. Így mondta a mi főpásztorunk, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. De ha az oroszlánok nem árthattak Dánielnek, a modern farkasok sem semmisíthetik meg Istennek drága báránykáit, akiket ő, ha kell, a farkasok közé küld üzenetével. A farkasok között a jóknak kevés esélyük van. Az emberi logika szerint. Kevés esélyük van az életben maradásra. De ne feledjétek el, Isten oltalma és Isten vezetése, ez a két fogalom elválaszthatatlan egymástól. Ez nyilvánult meg a pusztai vándorlás során Izrael népe történetében is. Isten nappal a felhőoszlopban, éjszaka a tűzoszlopban nem csak védte az ő népét, Izrael táborát, hanem vezette is ezt a népet, ezt a tábort az ígéret földje felé. Isten ma is, kedves keresztény testvéreim, ezt a kettőt egyszerre akarja életünkben megvalósítani. Oltalmát és vezetését. Jónás számára a biztos út tehát az volt, hogy induljon el Ninivé felé. Pedig Isten az írás szerint semmilyen biztosítékot nem adott neki. Ezért Jónásnak az újbóli szárazföldön először engedelmességből kellett vizsgáznia. El kellett indulni a nagy bizonytalanságba, hirdetni, amit majd az Úr kijelent. Figyeltétek? Az Úr még meg sem mondta a prófétának, hogy mivel küldelek téged Ninivébe. Csak annyit mondott, menj el, és hirdetd nékik azt, amit majd én neked megparancsolok. Mi sokszor tehetetlenek és bénák vagyunk, mint Jónás. Úgy érezzük, hogy nincs mondani valónk az ember világ felé. Valamilyen különleges, eget földet megrázó eseményre várunk, hogy aztán nagy bölcsen levonjuk a tanulságot, és elmondjuk az embereknek. Mi is sokszor úgy gondoljuk, ha ilyen eget földet rengető események nem történnek meg velünk, az Úr elfeledkezett rólunk, pedig csak az történt, hogy mi nem akarunk engedelmeskedni az ő küldő parancsának. Sokszor azért hiányzik ajkunkról Isten üzenete, mert azzal a kicsivel, amennyit Isten ránk bíz, nem akarunk elindulni alázatosan. Márpedig aki a kevesen hűtlen, az sokkal sem bízatik meg. Gondoljusak át Jézus Krisztusnak kenyér szaporítási csodáját. Ő, az Isten Krisztus, nem tudott volna ott a pusztaságban kövekből kenyeret teremteni egyetlen szavával? Ó, dehogy nem. Ő mégis elkérte az embertől, attól a gyermektől, tanítványai által, azt a keveset, azt az öt kenyerecskét, és azt a két halacskát. És ebből született meg a túláradó csoda akkor, és minden időre nézve. Jónás most már nem várt csodára. Nem várta Isten különleges magyarázatát, hanem elindult és elment Ninivébe az Úr ígéje szerint. Igencsak, hogy Ninivébe újabb próba vár Isten prófétájára. A döntő kérdés az volt Jónás számára, hogy vajon most ő milyennek tudja látni a várost? Tud-e együtt érezni a várossal? Ó, testvérem, minden íge hirdetőnek, minden szolgájának, Isten minden szolgájának elsőrendű kérdése az, új parókiába jövök, új területre jövök. Tudom-e szeretni ezt a népet? Nem azt, hogy mit hoz a konyhára az új beosztás. Tudom-e szeretni a népet? Tudok-e együtt szenvedni, ha kell a néppel? Tudom-e annyira szeretni ezt a népet, ezt a közösséget, ezt a parókiát, hogy közöljem velük Istennek üzenetét, és nem a magam gondolatait és bölcsességét. Vajon tudok-e pásztor lenni Isten báránykái között, vagy csak egyszerű hajcsár vagyok? Béres. Akik ma is elindulnak a szolgálat útján, azokat ma is megpróbálja az Isten. Azért, hogy ők maguk lássák meg, mert Isten tudja, de hogy ők maguk lássák meg, hogy tudják-e szeretni azokat, akikhez elküldöttek. Ó, kedves szolgatársai! Ne merjünk vállalni olyan szolgálatot, amelyben nem tudjuk mind halálig szeretni azokat, akikhez küldettünk. Ez a mindenkori szolgának, prófétának sorsa és előjoga. Akik elindulnak a szolgálat útján, azokat tehát Isten megpróbálja. Tudom-e szeretni ennek a városnak, ennek a községnek, vagy ennek a falunak népi? Tudom-e szeretni a szegényeket? Nem csak a módosokat. Mindenkinek pásztora tudok-e lenni? Vagy pedig az egyik párté, vagy a másik párté. Ezért engedi meg Isten a próbát az ő szolgái életében. A könyv írója közli Ninive városáról a legfontosabbat. Mit? Ninive pedig nagy városa volt az Istennek. Jónás próbája az volt, hogy észreveszi-e, hogy ez a város, Ninive, fontos és értékes Isten számára. Hogy az Istené ez a város. Bűneiben megkötözve is ez a falu, ez a község, ez a város, legyen az kicsi vagy nagy, az Istené. Tudok-e úgy tekinteni a parókiámra, hogy ez nem az enyém, nem is az egyház községé, nem is a kerületé, ez az Istené. Tudok-e úgy tekinteni arra a szolgálatra, amelyre elhívattam? Minket is a nagy városba, szélesebb világra küldött el Isten. Hogy olvassuk? A Máté evangélium a zárszavában. Elmenvén azért szélesebb világra. Tegyetek tanítványokká minden népeket. A mi városunk se jobb, mint volt Ninive. De vajon? Tudjuk-e a magunk városát, a magunk községét, a magunk falját, a magunk fele barátját? Tudjuk-e megmentő szeretettel szeretni? Ez a keresztényi élet és szolgálatnak az alfája és omegája. Tudjuk-e az ember világot a krisztusi megmentő szeretettel szeretni? Legalább annyira szeretni, hogy Isten kegyelmét hirdessük az embereknek. Tudjuk-e azokról, akiket mi méltatlanoknak, talán bűnösöknek tudunk, hogy azok és Istenéi, hogy azokért is meghalt Jézus Krisztus? Tudok-e úgy nézni, egy út szélén, egy árokban fetrengő fele barátomra, ez is Istennek egy gyermeke, ő érette is meghalt Jézus. És ne forduljak el a nyomorúságban, a bűn rabságában vergődő embertestvéremtől. Nem térhetünk ki ez elől a kötelességünk elől. Ősi, kaini válasz ez, amit sokszor a mai keresztény is ad, kitérve a felelősség terhe alól, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Testvéreim, Ábrahámokká kell lennünk. aki ugyan nem választotta Sodomát és Gomorát, de mégis merte vállalni még élete kockázata áran is a közbenjárást ezekért a városokért. Jónás elment és vállalta a feladatot. A nagy város bejárása 3 napig tartott. Testvéreim, a mi feladatunk ma e modern nemzedék közepette semmivel sem kisebb. A ma városa sem más, mint amilyen volt Ninivé. Közben Jónás az üzenetet is megkapta. 40 nap, és elpusztul Ninivé. Érdekes üzenet, amivel Isten megbízza a prófétát. Isten bejelenti, hogy mit fog cselekedni, nem magyarázza meg üzenetét, nem is értelmezi az üzenetet. Mit látott viszont Jónás ebben az üzenetben? Jónásnak nem csak az eddigi történtekből kellett tanulnia, hanem a rábízott üzenetből is tanulnia kellett a prófétának. Vajon mit tanult? Az üzenet nagy volt és megrázó volt. Rövid, de tartalmas. 40 nap, és a nagy Ninivé elpusztul. És figyeljétek meg, milyen túlzott buzgalommal hirdette ezt a lesújtó üzenetet. Szinte utcáról utcára járt, és mindenhova bekiáltotta ezt a úgymond kárörvendő üzenetet. 40 nap, és Ninive bűnei miatt elpusztul. Figyeljétek meg, hogy Babits Mihály hogyan írja le és adja Jónás szájába a szavakat.
1: És fölkele Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargos utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma tére, s az árusok közt, akik vad szakálát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn, kórusban nevették. Kiáltott, mint az Úr meghagyta eként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját. Nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, szeme vérbe forgott, kimarult arcán verítéket sorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. S Jónás elfelelt búsan és riadtan az áporodott olaj s dinnye szakban.
0: A kérdés az, hogy vajon Jónás tanult valamit e 3 napi útja alkalmával Ninivé városában. Vajon tanult valamit az Úrtól? Vagy maradt a régi, csak magát látó próféta? Jónás Isten a kegyelem hirdetőjévé akarta tenni, de ő csak az ítéletet tudta meghirdetni túlzott buzgalommal. Ó, hányszor esünk mi is íge hirdetők ebbe a veszedelmes bűnbe, hogy a gyülekezetet csak ostorozni tudjuk prédikációnkkal, és nem vigasztalni, és nem szeretett üzenetet meghirdetni néki. Jónás azért nem tudott Isten kegyelméről hírt adni a városnak, azért tudott csak ítéletet hirdetni, mivel a város iránti szeretet hiányzott belőle. Isten komolyan üzente, hogy 40 nap múlva megítéli a várost. És nem Jónáson múlt, hogy ez nem így történt. Úgy látszik, hogy az üzenet eredményessége nem az elmondás módjától függ, hanem attól, hogy én, aki hallom, hogyan fogadom azt. Ha az elmondás módján múlt volna Ninive sorsa, elveszett volna. Mert elképzelésem szerint Jónás olyan dörgedelmes szavakkal hirdette 40 nap és elpusztult Ninive. De a hallgatók, figyeljétek meg, ez Isten szent lelkének munkája. Nem is azt hallották meg, amit Jónás mondott, hanem meghallották ebben a bűnbánatnak, a bűnbeismerésnek és a kegyelem meghirdetésének az üzenetét, a lehetőségét. Isten sokszor szégyenít meg bennünket Jónáshoz hasonlóan. Amikor szeretetlenül elmondott szavainkat úgy juttatja el a hallgató füléig, hogy abban ő, ami akaratunk ellenére sokszor jaj, de Isten szeretetét és kegyelmét és a megtérésre való indítást hallja meg. Így történt ez Jónás esetében is Ninivében. Amikor másodnapra egy újabb helyre, egy újabb tömeg elé érkezik. Hallgassuk csak Babits Mihály.
1: Másod estére, másik tére ére, a színészek és mímesek telére, kik a homokon illegve kígyóztak, szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssodok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imiggyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánba böjtött, 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap.
0: A Ninive beliek csodálatos. Nem azt figyelték meg, hogy Jónás hogyan prédikál. Nem is azt, hogy milyen szennyes a ruhája. Nem is azt, hogy milyen halszagú, bűzös az egész ember. A város lakói érdekes módon nem abban hittek, amit Jónás mondott, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, hanem úgy van megírva, Istennek hittek. És ez volt a döntő. Ezért böjtöt hirdettek. Zsákba öltöztek. Beismerték bűnös életvitelüket. És kifejezték a megtérés óhaját, szándékát. Nem a bőjtért hallgatta meg Isten a Ninive lakóit, hanem a bőjt segítette hozzá a várost, hogy meg tudja érteni Isten gondolkozás módját. Ma is, testvéreim, ha bőjtölünk, és jó a keresztényeknek bőjtölni, ne tekintsük a bőtöt érdemszerző cselekedetnek. Erre nincs szüksége Istennek. A bőt arra jó, hogy elvonjuk figyelmünket a mindennapi szükségleteinktől, és több időt szentelhessünk az Istennel való kommunikációra. Erre jó a bőt. És minél többet foglalkozunk Istennel, és minél többet engedjük, hogy Isten foglalkozzon velünk, annál jobban fogjuk elsajátítani az isteni gondolkodásmódot. A nagyvárost a bűnbánat egyétette. És ezt tette lehetővé Isten kegyelmét. A város bűnei nagyok voltak, úgy olvassuk, hogy égig érőek. De szembe tudtak fordulni ezekkel a bűnökkel, és Isten ezt várta, ezt kívánta. Ezért testvérem, ne azon bánkodj, hogy milyen nagyok a bűneid, hanem legyen bátorságod azokkal szembenézni, és Isten elfordítja haragját felőled. Elfordítja ítéletét, és kegyelmez a hozzátérő bűnösnek. Azt olvassuk, hogy az ítélet és az üzenet nem hangzott hiába. Az istentelen város utcáin felhangzó kiáltás szájról szájra járt. Nem az, hogy 40 év és 40 nap és elpusztul a város, nem. Hanem hagyjunk fel bűneinkkel, térjünk Istenhez, üljünk porba és hamuba, öltözzünk zsákba, a megtérésünk, a megbánásunk, az Istenhez fordulásunk jeleként. Isten nem mások, nem a világ előtt akarja bűneinket leleplezni, hanem arra vár, hogy mi forduljunk el bűneinktől, és ragaszkodjunk Istenhez. Nézzünk szembe bűneinkkel. Ítéljük el magunkat, hogy ne kelljen Istennek bennünket megítélnie. A bűnbánat nem csak azt jelenti, testvérem, hogy belátom, hogy nem jól tettem, hanem a bűntől való elszakadást jelent. Egy új reménységet jelent. Újból kiderül felettem az ég, ha megvallom és elhagyom bűneimet. Újból felragyog arcom, mint egykor Mózes arca ragyogott, amikor Isten hegyéről, a Sínairól lejött a táborba. A keresztény ember, testvéreim, két állapotban van veszélyes helyzetben. Ha vak, és bűneit nem látja meg, és akkor, amikor rövidlátó, hogy csak a saját bűneit látja. Mind a két helyzet veszélyes. Ha olyan vak vagyok, hogy a saját bűneimet sem látom, nagy veszélyben vagyok. De ha olyan rövidlátó vagyok, és az ördögnek sikerül, hogy belém tukmálja, hogy én csak a saját bűneimet lássam, és ezek fölött állandóan éjjel és nappal keseregjek, ez legalább olyan nagy veszély, mintha nem látnám be saját bűneimet. A Ninive-belieknél a bűnbánat mélységével együtt növekedni kezdett a reménység, hogy Isten kegyelmez nekik, hogy Isten nem pusztítja el városukat. A Ninive-beliek ki tudták mondani egymásnak. Térjünk meg! Hát, ha visszatér, és megszán minket az Isten. Hát, ha elfordul izzó haragjától, és nem veszünk el. És így jut el a próféta a harmadik nap eseményéhez, amely esemény sorozatot Babits Mihály így foglal össze.
1: És így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsvén köröttük szép rabszolga, sok és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestől. Leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a terven át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő kövön nem marad Ninivében.
0: Hát így látta a próféta küldetésének gyümölcsét. Így remélte. De nem így történt. De a Ninivebeliek megtérése egyáltalán nem Jónás érdeme volt. Sőt, ő lepődött meg legjobban azon, hogy a Ninive lakói megtértek, és hogy Isten elfordította az ítéletét a város felől. Isten megbánta a rosszat, amelyről pedig azt ígérte, hogy megcselekszi velük, de nem cselekedte meg, olvassuk a 10. versben. Ninivében csoda történt. Nem az volt a csoda, amin később Jónás csodálkozott, sőt, amin Jónás bosszankodott, hogy a büntetés elmaradt. Nem ez volt a csoda. Hanem a legnagyobb csoda az volt, hogy a város őszinte bűnbánatot és megtérést tanúsított. Testvérem, azóta is és ma is. A bűnbánat mindig csoda. Hiszen bennünk nincs hajlam. Sajnos nincs hajlam a bűnbánatra és a bűn beismerésre. És akkor hogy nyerhetünk bocsánatot? Mert a Biblia világosan mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja azt, irgalmasságot nyert. Ez történt Ninivében, testvérem. És ezt a történetet akarja Isten megismételni itt, ebben a helyiségben. De ezt a történetet akarja megismételni a te életedben és az én életemben, a mi életünkben. Hogy végbe menjen ez a legnagyobb csoda, hogy belátjuk bűnünket, és bűnbánatot tartunk felette. Ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy Ninivében elmaradt az ítélet. A bűnbánat és bűnbeismerés az mindig Isten szent lelkének munkája. Engedjük, testvéreim, hogy ez az isteni lélek dolgozzon ma is érettünk és miben. Munkája a bűnbeismerést, munkája a bűnbánatot, hogy munkálhassa Isten kegyelmes bocsánatát is életünkben. Mert a megtérés, merem állítani testvéreim, nagyobb csoda, mint a Vörös-tenger kettéválása. A megtérés nagyobb csoda, mint Ninive városának fennmaradása, az ítélet elfordítása. De a kérdés az, vajon Jónás megtanulta ezt az evangéliumi leckét, hogy nekünk be kell látnunk bűneinket, meg kell bánnunk azt, és Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Ezt üzente Isten a nagyvárosnak, Ninivének, és ezt üzeni Isten minden nagyvárosnak, de minden községnek, de minden falunak, de minden léleknek, de minden embernek, mert Isten előtt különös értéket jelent, és képvisel minden ember ezen a földön. Tudod, testvérem, hogy milyen óriási érték vagy Isten szemében, a menny szemében. Jöjj, adjunk hálát azért Istennek, imádkozzunk Istenhez. Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ismét meglátogattál. Hálás a mi szívünk, hogy sokszor egy gyermekedért te kegyelmezel egy-egy helységnek, egy-egy városnak. De hálás a mi szívünk, hogy oly sokszor kimented gyermekedet egy-egy város, vagy egy-egy történelmi esemény tragédiájából, veszedelméből. Köszönjük, Istenünk, azt a sok tanulságot, amelyet levonhattunk a te menekülő prófétád tapasztalatából, Jónás életéből. Köszönjük, hogy minket is küldesz a magunk városába. A magunk városa, a magunk családja. Ó, add, hogy a te üzeneteddel közelítsük meg családunkat. Köszönjük, hogy ma is küldesz a mi falunkba, a mi községünkbe, a mi városunkba. Add, hogy a szeretet, az egyetértés, a helyben maradás üzenetét tudjuk tolmácsolni embertestvéreink. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy meggyógyítod beteg testvéreinket, akikért könyörgésünket küldjük te hozzá. Köszönjük, hogy az öregeket pártfogásod alá veszed. Köszönjük, hogy a gyermekeket szereted és neveled őket a te szent templomod és országod számára. Köszönjük az ifjúságot, amelyet kérünk, Istenünk, hogy őrizd meg e jelen való világ rendkívüli kísértéseinek közepette, hogy ők, mint szép oszlopok, beépítessenek a te szent templomodba. Mindezt a lehetőséget köszönjük néked, köszönjük életünk legnagyobb csodáját, a megtérés csodáját. Részesíts bennünket ebben a csodában, és taníts minket imádkozni. Drága Jézusunk, úgy, mint egykor tanítottad tanítványaidat, hogy tanítványi szívvel tudjuk elmondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársammal László Attilával együtt köszöntünk mindenkit, aki a készülékek közelében van. Ma egy újabb lépést teszünk Jézus megismerése felé, Jézus tanításainak üzenetének felfedezése felé, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a Kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott, István!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Szolgálatának kezdetén Jézus kiűzi a templomból azokat, akik szentségtelen üzletelésükkel beszennyezték azt. Az akkori határozott viselkedése rettegéssel töltötte el a kereskedők szívét. És azt látjuk, hogy az ő élete, földi élete végén, küldetésének végén Jézus újból a templomba megy, és ugyanaz a szentségtelen kép fogadja őt, mint azelőtt. A történetet több evangélista is lejegyzi. Szeretném felolvasni a Máté evangélium a 21. fejezetéből azt, ami történik ekkor a templomban. A 12. verstől olvasom. És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban. És a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És mondanékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettitek. Mi történik itt? Mit ért a Szentírás

0: Akkor életének utolsó hetében újra bement a Jeruzsálemi templomba. Hol zajlik ez az esemény pontosabban, és mi volt a gond? Miért háborodott fel Jézus annyira?
1: A Szentírás alapképe a templom. Tehát, hogyha az egész Bibliát egy képbe bele kellene foglaljuk, vagy egy rajzban, akkor a maga a templom, a Jeruzsálemi templom magába foglal mindent, amit az embernek Istenről, a bűnös embernek Istenről tudnia kell. A templom az a hely, ahol megláthatjuk azt, hogy milyen az Isten szentsége, mekkora az ember bűnössége, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Tehát ez a legfontosabb iskola. Ez a kép, ami az ószövetségi sátorszolgálatban, később pedig az ószövetségi templomban lezajlott, minden ember számára a legfontosabb lecke, amelyet meg kell tanulnia. Ott láthatja a templomban az Istennek szentségét, ott láthatja azzal szemben az ember bűnösségét, mi a bűnnek az eredménye, illetve hogy hogyan szabadulhat meg az ember a bűntől. Ugye a szertartás rendszerben annyit látunk, hogy ott van a 10 parancsolat, Isten megszegett törvénye, Isten jelenléte. Ez a bűnös ember halálát hozza, és ahhoz, hogy az ember ne halljon meg, Isten helyettes talál az Ószövetségben, egy bárány, egy állati áldozat hal meg az ember bűnei helyett. És mindez elővetíti a képet arra, hogy az Isten szentsége semmit nem változott, az ember bűnösségének ma is ugyanaz az eredménye, a bűnzsoldja a halál, Róma 6.23-ban olvassuk, és Isten helyettes áldozatot talált az ember helyett Jézus Krisztusban, az ő fiában, hogy a megtérő bűnös ne kelljen meghaljon, hanem Jézus Krisztus haljon meg helyette. Tehát ez a templomnak a tanítása, ezért annyira fontos a templom, a zsidó templom ebben az időben, és ezért okozott akkora visszatetszést, akkora fájdalmat Jézus Krisztusnak, hogy ezt a templomi helyet nem erre a célra használták fel, hanem valami egészen másra.
0: A mai ember, amikor templomot hall, akkor úgy képzeli el, hogy maga az a helyiség, ahol zajlik az Isten tisztelet. Jól tudjuk, hogy az Ószövetségi templom nem ezt a célt szolgálta, úgy, ahogyan elmesélted, hogy mi volt a szerepe és mi zajlott ott. Hol történt mégis ez a zsibvásár, és miért volt annyira zavaró, hiszen az áldozathoz állatokat kellett vinni, az állatok amúgy is jelen voltak, a messziről érkezettek pedig nekik valahonnan meg kellett vásárolni az állatot, amit fel akart áldozni. Tehát mi volt mégis az a megdöbbentő, ami Jézust kiborította, vagyis helyesebben fogalmazva állást foglalt ez ellen?
1: Tehát valóban a mai keresztény liturgiák általában, vagy istentiszteletek, ahogyan lezajlanak, ahhoz viszonyítva a templom szolgálata merőben más volt. Ha ma az ige hirdetés által tanítjuk az összegyűlt közösséget, akkor abban az időben nem annyira a szóbeli tanítás volt a lényeg a templomban legalábbis, hanem magukban a tettekben, a ceremóniákban rejlett az üzenet, amelyet nyilván azokat is az Isten igéje szerint folytattak le, szerveztek meg, áldoztak meg minden áldozatot, ahogy az ige tanítja. Tehát valóban nem annyira csak magának a szóbeli tanításnak a helye volt a templom. A templomnak több része volt, hadd röviden vázoljuk, volt maga a templom épület, tehát a szentély épülete. Ez változott az idők folyamán, de a lényeg ugyanaz volt, tehát volt egy szent építmény, amelynek volt a külső helyisége, ahova naponta bevitték a véráldozatot, és volt a legbelsőbb helyiség, a Szentek Szente, ahova a főpap egy évben csak egyszer léphetett be. Ez jelképezi Jézus Krisztus mennyei szolgálatát, illetve a mennyei szolgálatának a végét, ahova Jézus Krisztus belép az időknek végén, és elvégez egy olyan szolgálatot, ahogy a főpap az esztendő végén egy

0: nap elvégzett egy szolgálatot. Ezen kívül volt az épületkomplexumon kívül volt az oltár, ahol tulajdonképpen az állatokat megölték. Ide sem léphetett bárki be, tehát hogyha a szentek szentébe csak a főpap léphetett be, a szentébe csak a papok léphettek be, akkor ide az udvarra, vagy az udvarig tulajdonképpen csak a zsidó férfiak léphettek, akik elhozták az áldozatukat. Ezen kívül volt az asszonyok udvara, és volt egy úgynevezett a pogányok udvara, ahol sokszor sok pogány összegyűlt, nem zsidó, tehát ne vegyük pejoratív értelemben ezt a pogányt, tehát a nem zsidók eljöttek, hogy némi fogalmat szerezzenek ők is a templomi szolgálatról, vagy más okokból jöttek el éppen ide. Például a János Evangélium a 12. fejezetében azt látjuk, hogy eljön egy néhány görög, és Jézussal akar találkozni, és üzennek Fileptől, Jézus tanítványától, hogy hívja ki Jézust a zsidók udvarából, és jöjjön ki a pogányok udvarába találkozni velük. Tehát több hely volt, több funkciója volt ennek a templomnak. Ez a vásár nyilván, hogy itt kint zajlik a pogányok udvarában, és ennek tulajdonképpen volt egy értelme, és pedig az, hogy azok a zsidók, akik távolról jöttek, Jeruzsálemből vagy a diaszpórából, tehát szétszéledve a világ különböző országaiban, hiszen ekkor már a zsidóság számos országban él, ne kelljen hozzanak hazúról állatáldozatot, hanem eljönnek, megvásárolják az áldozatokat, és itt az áldozatot elviszik a bűneikért. Tehát ennek megvolt mondjuk úgy az észszerűsége, megvolt az értelme is, nem is lett volna ebben önmagában semmi kifogásolni való. Jézus nem ezt a rendszert kifogásolta.
1: Ha az, amit Jézus talált a templomnál, az hozzátartozója volt az áldozati rendszernek és az egész ceremoniális rendszernek már az ószövetségi előírások szerint, akkor mégis mi volt a gond? Miért kellett Jézusnak közbelépni, és miért mondja azt, hogy latrok barlangjává tették az Istennek házát?
0: Nos, ez az a pont, amelyet górcső alá kell vetnünk, és meg kell kicsit lényegesebben vizsgálnunk, mert ennélkül nem értetjük meg az egész történetnek a miben létét. Ugye meglepő, tehát az, hogy Jézus bemegy a templomba, és felborítja az asztalokat, és ostorral kiűzi az állatokat, és az embereket onnan, tehát ez Jézusra nem igazán jellemző. Egy agresszív világban élünk, amelyben elítéljük az agresszivitást. A Jézus esetében nem igazán látjuk azt, hogy ő ezt tenné. Kiveszi később a tanítványai kezéből is a fegyvert. Jézus fegyvertelen volt. Mondhatnánk, hogy egy fegyvertelen hős. Ugye ő elítéli a tanítványokat is, amikor kardot ragadnak. És ma is ő a világon békét szeretne. Sőt, azt látjuk, hogy Jézus a maga részéről nem ragadott fegyvert a rómaiak ellen. És a követői sem kellene ezzel foglalkozzanak ma. Viszont amikor az ő egyházáról van szó, amikor az Istennek házáról van szó, amikor az Isten dicsőségéről, az üdvösség útjáról és az üdvösség munkájáról, Isten népének a tisztaságáról, vagy éppen tisztátalanságáról van szó, amikor Isten ügyéről van szó, akkor Jézus nem tud nyugodt maradni. Mert maradhat nyugodt. És kedves keresztény hallgató, hogy meg kellene ezen nekünk is gondolkoznunk, hogy bennünket mi az, ami inkább foglalkoztat ezekben a napokban. Az, hogy a világban mi van, az fáj nekünk. A világ háborgása, vagy legalább annyira fáj számunkra, és nyugtalanít az egyháznak, azoknak, akik magukat hívőknek tartják, és Jézus Krisztus nevét viselik magukon, azoknak az állapota. Most azt látjuk, hogy Jézus miközben Róma ellen nem ragadott kardot, fegyvert, az Isten háza iránt való féltő szeretet emésztette őt. tehát igazából mi volt az, ami Jézus temésztette? Mi volt az, ami Jézus foglalkoztatta? Ugye nem az, hogy valaki hozott egy állatot, amit meg lehetett vásárolni, és áldozatként lehetett hozni Istennek. Hanem az, hogy ahelyett, hogy a templom arról szóljon, hogy ott a bűnös ember imádkozik és megbékél Istennel, ahelyett a templom az önzésnek vált a helyévé, és a zaj helyévé vált. És erről a kettőről hadd ejtsünk egy néhány szót. Az önzésnek vált a helyévé, vagyis egyes emberek érdeket húztak, és hasznot húztak abból, hogy eljött egy szegény bűnös ember, és akar vásárolni magának egy megáldozni való állatot. És olyan áron adták el ezeket az áldozatokat, amelyek teljesen méltatlanok voltak. Hadd ejtsek itt egy néhány szót magáról a kereskedésről. Amikor Ézsaiás könyvében azt találjuk, és Ezékiel könyvében, hogy Sátán bukott, akkor azt is találjuk vele kapcsolatosan, tehát ő a világosság angyal, Lucifer, aki volt a mennyben és elbukott, azt találjuk róla feljegyezve, hogy a kereskedésével csapta be az embereket. Tehát maga a kereskedés abban a formában, ahogy általában ma a világunkban zajlik, tisztelet a kivétel, de általában egy becsapás, egy hazugság. Miért egy hazugság és becsapás? Azért, mert nem méltányos áron értékesítik sokszor a termékeket. Természetes az, hogy az egy jó dolog, hogyha az egyik országban van egy termék, és a másikban nincs. Akkor kereskedők elmennek, vagy beszerzik valamilyen úton, módon a másik országból, és elhozzák a saját országukban is, hogy legyen. Mert igény van rá. De az, hogy az igény alapján visszaélnek bizonyos dolgokkal, és méltatlan áron próbálják eladni azt, amivel rendelkeznek, ez egy hazugság. Sátántól ered. Az, hogy a kereskedő is megél abból, hogy a terméket megvásárolja és eladja jobb áron, és a különbözetből megél, mert ebből kell neki megélnie. Az egy normális dolog. Viszont az, hogy a piaci hiányt kihasználja, és teljesen méltatlan nagy áron értékesíti a termékeket, ez Isten szemében elfogadhatatlan. Azt, amit a szabad piac teljesen természetesnek tart, a Szentírás nem tudja ezt aláírni. Tehát, hogy otthon mondjuk a báránynak az ára lett volna mondjuk egy pénz, és a templomban 5 pénzért adják ugyanazt, vagy 10 pénzért ugyanazt a bárányt, azt Isten már nem tudja aláírni. Nemrégiben egy fájdalommal vettem tudomásul egy hasonló helyzetet. Egy barátom családi problémákkal küzdött, és keresztény családterapeutához fordult. És kiderül az, hogy napi 1000 eurót keres az illető a terápiájából. Vagy vannak napok, amikor ezt az összeget megkeresi. Tehát hallatlan. Hol van itt keresztény szellem? Istentől kapott bizonyos tevékenységeket is, azokat ilyen áron értékesíti. Tehát nem ugyanazt teszi, mint a templomban, ami történt. Most Jézus ezt határozottan elutasítja. Határozottan elítéli, és ezt fel akarja számolni egyrészt. Másrészt meg azt mondja, hogy az én házam az imádság háza. Emlékezzünk csak arra, amikor Salamon felépítette a templomot. Úgy voltak elkészítve a kövek, hogy ott nem kellett faragni, nem kellett, hogy zajongni. Tehát csendben követ kőhöz illesztettek. A csendnek a helye kellett legyen a templom. Itt a zajnak a helye. Az ember nem tud imádkozni, elmegy a templomba is, és nem tud elcsendesedni. És mi lenne, ha az Isten háza imádság háza lehetne? Vajon az a templom, az imaház, ahova én járok, az imádságnak-e helye? El tudok-e csendesedni ott? Tudok-e találkozni Istennel? Jézus azt mondja, hogy az atyám háza imádság háza minden nép számára. És az imádsághoz csend kell. És ez a csend az egyáltalán nem volt meg. és hogy mi történhetne, ha az ember imádkozni és csend lenne a templomban. Azt a történet legvégén látjuk meg, amikor Jézus átveszi a templom fölött az uralmat, és jönnek az emberek, és meggyógyulnak a templomban. Tehát a templom ezzel mutatta be Jézus, hogy a templom a gyógyulásnak a helye lehetne, ha arra használnánk fel, amire kellene. Szóval összegezve a kereskedésnek volt a helye, ebből a papok is hasznot élveztek, és a hangoskodásnak, a zajnak volt a helye, ahogy fogalmazta, és zsírvásárnak volt, tehát egy ilyen vásári hangulat volt ott, ahol ez nem kellett volna legyen. Egyébként semmi gond nincsen a vásári hangulattal önmagában. Akkor van a gond, hogyha ez a templomban történik.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A vásár gondolata eszembe juttatja azt, hogy magát a megváltást is egyféle vásárként kezelhetik, hiszen már az Ószövetségi időkben több próféta által is Isten megvette Izraelt, hogy a bűnkérdés ez nem egy vásár. Ugye vétkezek az ára a megbocsátásnak, az áldozat, hozom az áldozatot, kérem a megbocsátást, ez egy ilyen magától működő bűn bánat hiányában is működő vásárként fogták fel. És azért említem, mert nagyon tanulságos az, amit Isten Sámuel proféta és Ésajás proféta által üzen, ami valamiképpen összhangban áll azzal, amit Jézus is találhatott a jeruzsálemi templomban. Sámuel ezt mondotta: vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél, 1 Sámuel 15:22-ben. Vagy Ésaiás látomásban látta a zsidók hitehagyását, és így szólt hozzájuk, mint Sodoma és Gomora vezetőihez, így nevezi meg őket: halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokassága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Majd később azt mondja itt az Ésaiás könyve első részéből, idézem: mosodjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Tehát azt látjuk, hogy Isten azért feddi meg a népet, mert egyfelől igen, engedelmeskedik, hozza az áldozatot, viszont másfelől teljesen ellentétben él ahhoz képest, amit a Jóisten elvárna tőlük, vagy ahhoz képest, ami egy megtérő, bűnét bánó embertől elvárattatik. Úgyhogy gondolom, hogy valami hasonló is történhetett a Jézus korában, amikor Jézus eljön, látja, hogy történik, zajlik az áldozat, a vásár folyik, zajlik, de ugyanakkor semmi látszata nincs az életükben. Az egész egy ilyen hamis üzletkötésnek minősíthető a Jóistennel szemben. Hozom az áldozatot, megteszem, amit kérsz, de nem változtat rajtam egyáltalán. Az a jóság, amit kapnék, amit kész vagy adni nekem, bűnös embernek.
1: Isten kimondja azt, hogy nem gyönyörködöm az áldozatokban. Ez valószínű azért kellett elmondja, hogy a nép úgy gondolta, hogy Isten gyönyörködik az áldozatokban. Isten eleve nem gyönyörködött. Tehát azt, amikor az első áldozatot meg kellett áldozni az ember bűnét, Isten ebben nem gyönyörködött. És amikor oda jut a zsidó nép, hogy úgy gondolkozik, hogy Isten gyönyörködik az áldozatban, akkor nagyon messze jutottak Istentől. Amikor meg úgy gondolja, hogy annak ellenére gyönyörködik Isten az ő áldozataikban, hogy ők ebből vásárt űznek, akkor Isten meg pláne nem gyönyörködött az ő áldozataikban.
0: Elérte Jézus a célját azzal, amit tett, mindazzal, ami a templomban történt? Sikerült-e neki változtatni azon a romlott rendszeren, gyakorlaton, ami a templomnál fogadta? Milyen hatása volt Jézus tettének?
1: Hát, hogy elérte Jézus a célját, Ez érdekes, hogy itt mondjuk Jézus beszerezhetett volna, hogy épp akart volna fegyvert magának, vagy felfegyverezhette volna a követőit, hogy a templomot tisztítsák meg, ostort font. És ugye általában az ostort mire használják? Az ostort nem az emberek iránt való háborúban használják, vagy nem annyira főként, hanem az állatok terelésében. Ezt azért pontosítom, hogy vegyük észre, hogy ebben a történetben Jézus az ostorral az állatokat űzte ki, és tulajdonképpen a tekintélyével, a megjelenésével, az isteni erejével, amely átsugázott rajta, űzi ki a kufárokat, a papokat. Ugye a templomnak voltak szolgái, miért nem állítja le őt senki? Tehát itt átvillan az isteni természet Jézus Krisztuson, és nem tudnak az emberek előtte megállni. És ez az ítélet napjának az előképe, hogy amikor Jézus megjelenik, és az embert elszámoltatja, hogy mit tettél a templommal, az Isten templomával. Emlékezünk arra, hogy a testünk is, a mi életünk is az Isten templomának hivatott. És mindenféle dolgot beviszünk a gondolatainkban, az életünkbe, a testünkbe, a lelkünkbe. És egy nap Jézus megjelenik, az isteni tekintélyével ránk tekint, és akkor az ember menekülni fog. Legalábbis egy része. Azok, akik az Isten templomával, a saját életükkel visszaéltek, nem arra használták saját életüket, amire kellett volna. Az ember egyik legnagyobb tévedés az, hogy azt mondja, hogy azt csinálhatok az én testemmel, amit akarok. Hát nem a miénk vagyunk, Isten teremtett bennünket. Tehát akkor az Istené vagyunk. Nem a magatoké vagytok, ezt Pál apostol így mondja. Dicsítsétek azért Istent a ti testetekben. Akár esztek, akár isztok, akármit tesztek. Tehát az az ember, aki nem az Isten dicsőíti, az menekülni fog Jézus tekintete elől. Ellenben mások, akik az életüket Jézus Krisztus kegyelme által, Jézus Krisztus ereje által, lelke által, az ige hallgatás és megcselekvés által megtisztították, azok örülnek a Jézus megjelenésének. És azt látjuk, hogy nem mindenki megy el innen a templomból sem, amikor Jézus megjelenik. Vagy egyesek éppen akkor jönnek be a templomba. Jönnek a betegek, jönnek a szegények, jönnek a gyerekek. Úgy, ahogy néhány nappal ezelőtt is dicsőítik Jézus Krisztust. Ez ilyenek-e az Istennek országa? Hogy elérte a hatását Jézus templom tisztogatása? Ott mindenképpen egy bizonyos ideig elérte. Mert azok, akik tisztátalanok voltak, távoztak onnan, azok, akik kegyelme által tiszták voltak, közeledtek Jézushoz, és a templom egy néhány órára az volt, amivé rendelte az Isten, hogy legyen. Az imádság helye, a gyógyulásnak a helye, a szeretetnek, az irgalomnak a helye, ezé vált. De nem ért el véglegesen. Tehát bár Jézus megtisztította ugye először is a templomot, János evangélium elején ezt találjuk, egyszer megtisztította, a kufárok csak visszaköltöztek. És itt is Jézus bár megtisztítja, egy néhány óra múlva azért azt látjuk, hogy jönnek vissza, és ugyanazt a dolgot kezdik visszahozni a templomba, sőt, még rosszabbá teszik a templomot később, mint annak előtte volt. Csak hogy itt Jézus elmond egy nagyon fontos dolgot. És pedig amikor kimegy a templomból, ezzel majd később, remélem, hogy foglalkozni fogunk egy következő beszélgetésben, azt mondja a zsidóknak, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát Jézus, amikor bejön a templomba és elkezdi megtisztítani, akkor azt mondja, hogy az én atyámnak házát laktok barlangjává tettétek, ekkor még az atya háza, de amikor Jézus kivonul a templomból ezekben a napokban, amikor utoljára Jézus elhagyja a templomot, akkor az Isten jelenlét is elhagyta a templomot. És Jézus azt mondja, hogy ez most már nem az én házam, nem az én atyám háza, hanem a ti házatok. Tehát megtörténhet az, hogy az ember, ha az életében visszahozza ugyanazokat a dolgokat, amelyeket korábban tett, egyszer megtisztult, és visszahozza az életébe ugyanazokat a dolgokat, amelyektől korábban megtisztította magát, megtörténhet az, hogy az Isten, és meg is történik, hogy az Istennek lelke egyszer elhagyja az embert. És már nem az Isten templomban lesz az ember élete, hanem az ördög fog benne lakozni. Hadd ide idézek egy nagyon kifejező példát, amit Jézus megfogalmazott. Azt mondja, képzeljünk el egy házat, amely tele van ördögökkel, és jön Isten lelke, és megtisztítja az ördögöktől. És ha nem költözik be abba a házba Isten az ő lelkével, nem hívja a házigazda, nem hívja az ember, hogy beköltözzen Isten az ő lelkével, akkor az ördögök visszatérnek. És nem is annyian ahányan előtte voltak, hanem hétszer annyian. És az utóbbi állapot sokkal rosszabb lesz, mint az előző állapot. Tehát ez nagyon metsző pont, és kedves hallgatóim, ezt meg kell ragadjuk, hogy amikor Isten meg akar tisztítani, akkor tudnunk kell, hogy vagy beköltözik ő a mi életünkbe, és elfoglalja, és a gyógyulás helyévé válik az életünk, a közösségünk, az Isten egyháza. Vagy pedig ugyanarra a sorsa jutunk, amilyen sorsa jutott akkor Izrael népe, hogy elhagyta az Isten lelke őket. Akkor beköltözött a gonosz lélek. Metsző gondolat ez, vagy hogyha megtisztított Jézus Krisztus, akkor mi történik az életemben? Hagyom, hogy az Isten szent lelke, az isteni lélek betöltsön és túláradjon belőlem, vagy pedig visszatérek az előző utaimra. Hogy elérte a célját, ugye ez a kérdés van előttünk, részben elérte. De később ugyanezt történik a keresztény egyházzal is, ahol a bűnbocsánati cédulákat pénzért adják. És Jézus Krisztust pénzért árulják el. És ma is, hogyha eltérünk attól az egyszerű, alázatos állapottól, amelyre Jézus elhívta az ő egyházát, akkor ugyanazt a veszélyes útat járjuk. Ez a történet soha nem volt annyira aktuális, mint ma.
0: Köszönöm szépen! Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Azt látjuk, hogy Jézus körül az emberek két oldalra állnak, két pártra szakadnak, állást foglalnak vagy Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Ez történt ebben az esetben is, és azt látjuk, hogy mi alatt a gyermekek dicsőítették őt, míg mások csodálkoztak tanításán. Addig a főpapok és az írástudók, a nép előkelői igyekeztek elveszteni Jézust. Milyen jelentősége volt annak, hogy a gyerekek bementek, és azt harsogták, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Milyen jelentősége volt annak, amit a gyermekek tettek, a dicsőítésnek, amit hirdettek?
1: A gyermekek realisták. És Jézus azt mondta, hogy ha úgy nem fogadjátok az Istennek országát, mint egy a gyermekek közül, semmiképpen be nem mentek oda. Felfedezték ezek a gyermekek azt, amit a felnőtt meg kellett volna lásson, hogy itt végre rend lett. A templomban Jézus Krisztus megjelent. És minden templomnak az a lényege, hogy Jézus Krisztus, és minden emberi életnek az a lényege, hogy Jézus Krisztus ott megjelent. Az, hogy ez a nehéz, zajos küzdelmek útján, templomtisztogatás útján történik meg, az nyilvánvaló. De hogy most célt ért egy templom. Beteljesedett az, amit Aggeus proféta mondott, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az első templom dicsősége. A salamoni templomban ott volt az Isten jelenlétének a látható fénye. Ebben a másodikban, az zorobábeli templomban, amelybe Jézus belépett, amely az első templom újjáépített formája volt, nem volt ott az Isten látható jelenlétének a fénye. Viszont belépett maga Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Találkozott a jelkép és a valóság. A legnagyobb templom volt a legnagyobb földi templomban. A világmindenség legnagyobb temploma Jézus Krisztus belépett a földi templomba. Tehát a gyerekek felfogták, hogy a legnagyobb, lehető legnagyobb dolog történik. Vajon amikor belép Jézus Krisztus egy ember életébe, egy templomba, vagy egy közösségbe. Tudjuk-e ilyen gyermeki szívvel fogadni, és gyermeki kitörő, újongó örömmel kiáltani, hogy dicsőség az Istennek?
0: Ennek ellenére nem mindenki örült a gyerek dicsőítésnek, a gyerek hangnak, sőt, Jézus tették felelőssé azért, ami zajlik, és azt kérdik tőle a Máté evangéliuma szerint, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok, a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Miért van az, hogy sokszor a gyerekek megelőznek bennünket, felnőtteket abban, amit tennünk kellene? Miért van az, hogy Jézus előállítja őket, és azt mondja, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek? Miért van az, hogy felnőtt ésszel gyakran lemaradunk a gyerekektől, és megelőznek bennünket, és tanulnunk kellene ezektől? Netán valamit elveszítünk, mi alatt növekszünk, hiszen mindannyian voltunk gyerekek. Valamikor mindannyiunkban benne voltak azok a tulajdonságok, amelyeket Jézus előre vetít és kihangsúlyoz, akkor, amikor a gyereket állít elénk. Mi alatt felnőtté válunk, valahol elhagyjuk ezeket a dolgokat, és helyébe elkezdünk tévesen gondolkodni, tévesen cselekedni, megtaláljuk a gonoszságnak azokat a kifinomult módjait, amelyeket már könnyebben elfogadunk.
1: A légy jó, mint halálig regény jutott eszembe így a kérdésed kapcsán. Ez egy közismert regény, de ha nem is volna az a kifejezés önmagában sokat mondó, hogy légy olyan gyerek, ahogy elindítottak végig. És ha jól indítottak-e főleg, ugye, mert azért jó gyereket találni és művészet, de bizonyos szempontokból nyilván, hogy a gyerekekben ott van egy tisztaság. Tehát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk az erkölcsi tisztaságra ráérzésük van a gyerekeknek úgy alapból. Tehát a gyereknek vannak dolgok, amiket nem kell megtanítani. Úgy érzik maguktól. Például megbocsátást. Összevesznek a gyerekek, aztán ezen összevesznek a szülők is. A gyerekek rég megbocsátottak egymásnak, a szülők még mindig nem, vagy talán egy életen keresztül haragszanak egymással. Tehát ezt a dolgot azért olyan jól végzik a gyerekek. Aztán a szívből való megbocsátás, ugye? Tehát nem a felszínes, hanem hogy tényleg fájt le tudnak vetni rá, és tovább tudnak lépni. Aztán maga a hitvilág, hogy ők egyszerűen hisznek. Maga a képzelet is, hogy ő el tudja képzelni, és már ott is van, ennek egy óriási szerepe van a hitéletben. Hogy a képzelet az fejlődik, vagy a képzelet az megromlik. És akkor ebben a folyamatban ott látjuk a felnőtteket a gyerekek mellett, akik tőle esetleg megtanulják azt, hogy megbocsátani félszívvel, vagy jön egy meggondolatlan felnőtt, és ráveszi a gyereket egy olyan dologra, amit meg se gondolt volna az életében, és a gyerek belemegy, és lassan-lassan valahogy ez a gyermeki szív, szeretet kiölődik a gyerekből az évek múlásával, a tisztaság, és aztán találkozik az ember Jézussal, és akkor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Gondolkozzatok el a fölött, hogy is kezdtétek. Hogy valamikor azért az életedben voltak jó vonások, amelyeket Isten eleve oda táplált. És azok úgy eltűntek. És emlékezzél meg, hogy honnan indultál el. És térd meg is az előbbi cselekedeteidet tedd. Tehát ez a megtérés, ez tulajdonképpen a gyermeki szeretetre, alázatra, hitre, egyszerűségre való visszahívása Jézus Krisztusnak. Természetesen, hogy van a gyerekkornak egy olyan része, amiből fel kell nőnünk, amiről Pál apostol a szeretet himnuszban, a Korintusi első levél 13. fejezetében úgy beszél, hogy amikor gyermek voltam, úgy tettem, mint gyermek, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, de most, miután férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat. Tehát, hogy ha akkor nem csak hívő volt a gyermek, hanem hiszékeny is, és mindent, ami elejébe jött, ugye el tudta hinni, akkor a mai világban az ember az Isten igéjével próbálja meg a dolgokat. Nem minden arany, ami fénylik. Szóval vannak olyan vonások, amelyekre Jézus nem gondolt, amikor a gyermeki szeretetre, alázatra hívott bennünket. De itt ebben a történetben ugye azt látjuk, hogy a gyerekek itt nagyon magukra találtak, és Jézus nagyon a gyerekekre talált, és egymással éltek, és a gyermekeink azért meg tudják dicsőíteni Istent, és bárcsak a mi családunkban, gyermekeinkben, együtt mi is ővelük, így dicsőítenünk Jézus Krisztust.
0: Igen, milyen szép volna, hogyha mi is megőriznénk azokat a tulajdonságokat, amelyeket Jézus kihangsúlyozott, és meglátott a gyermekekben, amelyekért előtérbe állította őket. Egy másik kérdés, amivel találkozunk ebben a történetben, az a Jézus tekintélye. Említettél már valamit abból, hogy nem állították meg Jézust. Amellett, hogy a tanítása miatt, amellett, hogy a nép miatt, akik ott voltak jelen, átsugárzott valami Jézusból, ami miatt nem tudták, és nem is volt szándékukban, nem állt szándékukban megállítani Jézust. Olvassuk a Márk evangéliumában azt is, hogy nem engedte hogy edényekkel menjenek át a templomon. Tehát Jézus nagyon határozottan felállt, és tekintélyt követelve rendet tett a templomban. Amikor Jézust megkérdezik később a főpapok, a népnek a vénei, mi alatt tanít, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat, a Máté Evangélium a 21. fejezetének leírása szerint. Egy nagyszerű alkalomnak látom ezt, arra, hogy Jézus elmondja kerekperec nyíltan, hogy ő milyen hatalommal cselekszi ezeket. De azt látjuk, hogy Jézus nem ezt teszi. Hanem Jézus kérdéssel válaszol a kérdésre, és azt kérdi tőlük, hogy János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban, és felmérték, hogy bármit válaszolnak, rossz a válasz, mivel rossz volt a viselkedésük Jánossal szemben, mert így tanakodtak. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki. És itt elárulják azt ebben a tanácskozásban, hogy ők nem hittek, nem mindenki hitt keresztelő Jánosnak. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan profétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk mondani nekik, ő is, én sem mondom meg nektek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Na most ezt hogy lehet megérteni Jézusnak ezt a válaszát, meg ezt a beszélgetést, meg a keresztelő Jánosra való utalást? Vajon arról van itt szó, hogy elegendő világosságot kaptak keresztelő János által, vagy aki elvetette keresztelő Jánost, később elvetette Jézust is? Van egy ilyen fokozatos növekedése az engedetlenségnek, az Isten világossága elutasításának, aminek tanúi vagyunk itt?
1: Igen, itt Jézus válaszmódszer is nagyon elgondolkoztató, amely nem egyedi Jézuset gyakorolt, hogy kérdésre válaszolt. Ma néha úgy érezzük, hogy ha valaki kérdez, arra válaszolnunk kell. Ha kérdeznek, felelnünk kell, ugye? Dzsida verséből idézünk. De nem az egyetlen felelet forma, ugye? Szabad kérdésre válaszoljak a kérdésedre? Jézus ezt megtette. Miért? Azért, mert nem akarta egyrészt feltétlenül ezeket az embereket zavarba hozni, szerette volna, hogy ők maguk döbbenjenek rá, hogy mi is a helyes válasz. Tehát ők keresztelő Jánosról tudták azt, hogy az Isten küldötte volt. És a kérdés az, hogy miért nem fogadták el? Azért nem fogadták el, mert keresztelő János Jézus Krisztusra mutatott előre? És akkor Jézus is el kellett volna fogadniuk? És Jézus nagyon jól tudta, hogy az elméjükben ez a pont, ez egy letisztázott pont. És arra akar alapozni, ami számukra már tiszta és világos. A János iránt való magatartásukat akarta tisztázni. És rádöbbentek a papok itt erre, rá kellett döbbenniük arra, hogy mennyire igaza van Jézusnak. És nem tudtak válaszolni erre. És a következő pont nyilván az volt, hogyha keresztelő Jánosnak igaza volt, és ő én rólam, azaz Jézus Krisztusról profétált, akkor itt vagytok életetek legnagyobb döntése előtt elfogadni Jézus Krisztust. Fokozatosan előbb János bizonyságtevését utasítják el, utána Jézus Krisztusnak a személyes jelenlétét, és utána, amikor Jézus kiköltözik az ő házukból, beköltözik az ördög az ő lelkével, és nem rendelkeznek, nem részesednek a Szentlélek munkájából sem, amely a tanítványoknak később erőt és hatalmat adott. Tehát a folyamat az, hogyha elfogadjuk a bizonyságtevést, és azt mondjuk, hogy az ige igaz, az amen, akkor elfogadjuk Jézus Krisztust is az ige által, és akkor megkaphatjuk az Istennek szent lelkét is. A Szentlélek már most is itt van, és szól hozzánk. és az ige hirdető, vagy akár most is a rádió hangja szól a fülekhez. Isten lelke beszél a szívhez. Megkérdez, hogy és a te templomodban mi van? És erre a kérdésre választ kell adnod? És tudod, hogy mi kell történjen az életedben? Erre te vagy a tanú. És erre megfelelőképpen válaszolsz, akkor Jézus Krisztus beköltözik az életedben, és ott az Isten temploma lesz. És akkor bejön a Szentlélek is. De ha erre a hívásra az ember nem azt válaszolja, amit Isten vár el, akkor elutasítja magát a prófétai szót, az ígét, elutasítja Jézus Krisztust, és elutasítja az Istennek lelkét. De miért ne hinnénk? Hiszen azért van az Istennek ígéje, hogy higgyünk benne.
0: Igen, az ígének ismerete, az Isten akaratának ismerete, az nem csak kiváltság, nem csak öröm, hanem felelősséggel is jár, hiszen Isten megvilágítja ösvényünket, életünknek lépteit az ő ígéjével, pontosan abból a célból, hogy helyes irányba vezessen. Jó Isten segítsen meg minden kedves hallgatót és bennünket is arra, hogy az Istentől kapott szép tanítások fényében tudjunk élni, dönteni, beszélni, cselekedni, és végül együtt örülni a Jézus korabeli gyerekek fényében, gyerekek dicsőítésének fényében, együtt örülni annak, hogy Jézus jelen van, mint Úr, mint Dávid fia, mint király a mi életünkben, és szívünknek templomában rendettet, tiszta, és Isten lakozhat benne az ő szent lelke által. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves István, jó Isten áldjon meg téged, és vezessen szolgálatodban továbbra.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatóknak is a figyelmét. Visszavárjuk önöket a következő héten is, a készülékek közelébe. Addig is, ha jó Isten vezessen mindenkit, óvjon, és segítsen gyermekies őszinteséggel, nyitott szívvel fogadni a jó Istent életünkben. A viszonthallásra!

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot is. A Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Sokak számára a fogszabályzó egy esztétikai döntés. Egy szebb mosolyt, magabiztosságot ad. De kevesen gondolnak bele abba, hogy ez a kezelés nem csak a mosolyt, hanem a táplálkozást és az életmódot is megváltoztathatja. A mai beszélgetésben azt vizsgáljuk, hogy hogyan hat a fogszabályzó viselése a táplálkozásra, és milyen dietetikai elvek segíthetnek abban, hogy a kezelés ne csak szép, hanem egészséges mosolyt is eredményezzen. Vendégem László Anita dietetikus és táplálkozási szakértő, aki ezzel a témával foglalkozott tudományos kutatásában is. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és örülök, hogy itt vagy.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
0: Arra vagyunk mind kíváncsiak, hogy mennyi igazság van abban a sok információban, amit imitomot hallunk ebben a témában, és a sok elterjedt vélekedésből, hogy ez tény vagy tévhit. Úgyhogy felsorolok most egy hosszú listát neked, és döntsük el, vagy határozd meg, adj egy irányt nekünk abban, hogy ez ténye vagy tévhit, aztán majd a későbbiekben kitérünk részletesebb magyarázatokra is. Kezdem az első ilyen kijelentéssel, ami úgy szól, hogy a fogszabályzós kezelés sikerességéhez nincs köze a páciens étrendjének. Ez tény vagy tévhit?
1: Hát ez egy nagy tévhit.
0: A fogszabályzóval bármit lehet enni, az ételek vagy italok nem tudnak kárt okozni, vagy akadályozni a kezelés sikerességét.
1: Ez is abszolút tévhit.
0: Állandó fájdalommal jár a harapás és rágás azoknál, akik fogszabályzót hordanak.
1: Tévhit.
0: Ezt nem is gondolnánk. Annyit halljuk, hogy milyen kellemetlen.
1: Viszont majd erre is kitérünk kicsit részletesebben.
0: Minden páciens étrendje, étkezési szokása megváltozik a fogszabályzós kezelés következtében.
1: Ez viszont tény.
0: Ez tény. A megfelelő napi vízfogyasztás segít tisztán tartani a szájat és eltávolítani az ételmaradékokat.
1: Tény.
0: Búcsút inthetünk a kedvenc ételeinknek a fogszabályzós kezelés ideje alatt.
1: Tévhit.
0: Bátran fogyaszthatok magvak és diófélék is a kezelés ideje alatt.
1: Ez egy tény. Bár meglepő, de majd erre is kitérünk bővebben.
0: Nem lehet... Mi van az almával? Mert többször olvastam ezt a kérdést, hogy nem lehet almát, vagy ezt a mondatot, hogy nem lehet almát enni, mert károsíthatja a fogszabályzót.
1: Az alma keménységével van a gond, és emiatt nagyon sok ajánlásban az van, hogy az almát vagy kerülni kell, vagy egy módosított formájába elfogyasztani, de én azt mondanám, hogy az, hogy nem lehet almát enni, ez egy tévhit.
0: Ez egy tévhit. Cukros, szénsavas gyümölcslevek, lehet ezeket

0: elengedhetetlen a fogszúvasodás vagy a fogágybetegségek megelőzése érdekében.
1: Tény.
0: Ez tény. Talán be kellett volna én is írjam magamnak gyorsan a válaszokat, de nem is gond, hogy nem írtam be, mert még beszélni fogunk róluk. Azonban így a beszélgetés elején még letisztázhatnánk azt, hogy ha már még eddig nem tiszta mindenki számára, hogy miért fontos dietetikai szempontból is foglalkozni a fogszabályzás témájával és a fogszabályzó viselésével.
1: Ha engem megkérdeztél volna körülbelül 4 évvel ezelőtt ezzel kapcsolatosan, akkor nem tudtam volna a választ, hogy miért fontos. Sőt, valószínűleg azt mondtam volna, hogy hát nem sok köze van hozzá, ez teljesen fogászati téma, és ezzel nem érdemes dietetikai szempontból alaposabban foglalkozni. Azt tudni kell, hogy az a páciens, akinek felhelyezik a fogszabályzó készüléket, az kap néhány legtöbbször általános tanácsot a fogászati rendelőben azzal kapcsolatban, hogy mi tehet és mit nem. Viszont körülbelül ennyiben sajnos kimerül az a tanácsadás, ami arra vonatkozik, hogy a táplálkozását hogy tudja úgy adaptálni az új helyzethez, mert ez egy teljesen új helyzet. Az, hogy valakinek felhelyeznek egy fogszabályzót, egy idegen fémszerkezet van a szájába, lehet, hogy előtte nem tűnik fel, hogy ez milyen fontos, és mennyire nagy változásokat fog hozni az életébe, de amint az első harapással szembe találja magát, akkor rájön, hogy ez nem is olyan egyszerű. Sőt, itt is vannak fázisok, különböző fázisok, amikor különböző szintű fájdalmak és érzékenységek lépnek fel. Na de azt akartam ezzel elmondani, hogy azért fontos ezzel foglalkozni dietetikai szempontból is, mert az emberek hazamennek azzal a néhány tanáccsal, amit a fogászati rendelőben kapnak, és ott állnak a konyhában, és akkor nem tudják, hogy mit fogyaszthatnak. Első gondolat talán az lehet, hogy mivel nehéz ilyenkor a rágás és a harapás, ezért gyorsan nyúljunk valami olyan ételhez, ami puha. És hogyha puha ételekre gondolunk, az első dolog, ami eszünkbe jut, azok valami péksütemények, valami finom muffinok, torták, jobb esetben levesek, de többnyire ezek olyan ételek, amik nem feltétlenül az egészséges étrendnek vagy táplálkozásnak a részei. Ezért fontos, hogy az illető pácienst tájékoztassuk, vagy valamilyen formában információt kapjon arról, hogy mi az, amit az egészséges étrend részeként ő beépíthet a mindennapjaiba, és ezáltal a fogszabályzót se roncsolja, nem hosszabbítja meg ezzel a kezelésnek az időtartamát, és mellesleg a fogai és az innek a gyulladását, a betegségeit is megelőzi. Úgyhogy nagyon sok ok van, amiért érdemes foglalkozni ezzel, de arra mindenképp érdemes figyelni, hogy az illető személynek milyen nehézségei vannak, mert például mindenkinek másként nyilvánul meg az, hogy mennyire nehéz a rágás vagy a harapás ebben az időszakban. A fájdalom szint is különbözhet, attól függően, hogy valaki mennyire érzékeny erre, a fogak érzékenysége is szintén egyéntől függ, és vannak, akik tudatosabbak, és vannak például akár a serdülők vagy gyerekek esetében, ahol a szülőnek a segítsége nagyon fontos.
0: Vannak olyan élelmiszerek, amiket ebben az időszakban kifejezett módon kerülniük kell azoknak, akik fogszabályzót viselnek?
1: Így van. Ez elhangzik általában a fogászati rendelőkben is, és ennek nagyon örülök, hogy ezt hangsúlyozzák. Vannak a klasszikus keményállagú, ropogós, ragacsos ételek, az édességek, valamint a savas állagú ételek, vagy italok, főként az italokra kell itt gondolni, szénsavasok, vagy hozzáadott cukrot tartalmazók. Nem hiába mondják a fogorvosok, hogy ezektől tartózkodjunk, mivel ebben az időszakban, ez az időszak elfelejtettem megemlíteni, hogy nem egy-két hétről van szó. Emiatt is fontos ezzel a témával foglalkozni, mert hogyha akár néhány hónap alatt az emberek ettől megszabadulnának, és egy szép mosolyuk lenne, akkor valószínűleg, hogy nem számítana olyan mértékben az, hogy

0: tesznek a néhány hónap alatt, mint abban az esetben, amikor tudjuk, hogy ez évekig tart. Van, akinél egy év, de átlagosan 2-3 év az az időszak, amit igénybe vesz az, hogy a fogaknak a rendjét szépen helyreállítsuk. És emiatt fontos ezzel foglalkozni, és az étrendi szabályokat lerakni. Amit elfelejtettem még szintén az elején említeni, hogy amiről ebben a műsorban beszélni fogunk, az a rögzített fogszabályzóra vonatkozik. Tehát többfajta fogszabályzó van. Van olyan, ami kivehető, ez egyszerűbb, de a klasszikus fogszabályzók azok a rögzített, ami azt jelenti, hogy maga a fémszerkezetet felragasszák a fogakra, és nem csak úgy levesszük, amikor nekünk kényelmetlen, hanem ezzel éjjel-nappal néhány évig együtt élünk, és emiatt, hogy a fémszerkezet a szánkban van, felületek keletkeznek, plusz felületek, amin a különböző lepedék, plakkok lerakódhatnak, akár az ételek maradékai, és hogyha ez nincs megfelelően tisztítva, akkor a fogzománcnak a károsodása, a fogingyulladás, fogszúvasodás, ezek mind olyan dolgok, amik sajnos a negatív következményei annak, hogy valaki fogszabályzót hord, és sok esetben erre nincs elég hangsúly fektetve, pedig fontos lenne nem csak a szájhigiénia fenntartásának a szempontjából, hanem dietetikai szempontból is, mert hogyha például kemény állagú ételt eszünk, akkor megvan annak a kockázata, hogy eltörik egy része. És hogyha letörik egy rész, az azt jelenti, hogy újra el kell menni a fogorvoshoz, nem a havi húzásra, hanem például sokkal korábban, amiatt, hogy helyreállítsa azt az eltört részt, kijavítsa, és ez azt jelenti sajnos, hogy maga a fogszabályzós kezelésnek és az időtartama hosszabb lesz, mivel ezzel hátráltatjuk a folyamatokat, és persze plusz költségeket is feltételez. Tehát ezért van az, hogy a kemény állagú ételeket nem ajánlják, ezen kívül ott a fájdalom is, tehát mindenki, akinek először fölteszik a fogszabályzót, azt tapasztalja, hogy fáj ráharapni bármire, vagy rágni. És akkor ezért az első időszakban a puhább ételeket ajánlják. A különböző ilyen rágós vagy ragacsos állagú ételeket azért nem ajánlják, mert azok megtapadhatnak a fogszabályzó brekettjein és egyéb darabjain, és szintén az a veszély áll fönt, hogy eltörnek, vagy annyira oda tapadnak azok az ételmaradványok, hogyha még cukrosak is, hogy szintén kialakulnak a különböző problémák, mint a fogszúvasodás és társai, és emiatt is ajánlatos, hogy nagyon alapos legyen a tisztítás, hogyha netán ilyen ételdarab oda került, akkor ez lehessen időben eltávolítani, mivel tudni kell, hogy a rossz bacik a szájban, azok ezeken élnek. Tehát ezt vadászták, hogy ott valami édes, finom, és akkor nekik ez a táplálékuk, átalakítják savas anyaggá, az pedig a fogszúvasodáshoz járul hozzá. Úgyhogy ezért is figyelni kell erre. A savas üdítők szintén ilyen szempontból nem ajánlottak, savas és cukros, mert oda olyan helyekre férkőznek be, amire nem is gondolnánk, hogy egyáltalán ott bármi megtelepedhet, de igen, és sajnos emiatt kialakulhatnak problémák, és nem egy esetben sajnos idő előtt le kellett venni a fogszabályzó készüléket, mert annyira károsodtak a fogak alatta, vagy fogínybetegségek vették kezdetét, úgyhogy emiatt is érdemes erre figyelni, és betartani azt, amit a fogorvosok ajánlanak az ételek, bizonyos ételcsoportok kerülése érdekében.
1: Mégis azért nem ajánlott teljesen az étrendből kivenni azokat az ételeket, amik egészségesek a szervezetünkre nézve, de talán ezekbe a kategóriákba is belekerülnek. Amik keményebbek, lehet, hogy egy kicsit az állaguk ragacsosabb, vagy nem ugyanolyan, amilyen kellene legyen ebben az időszakban a fogyasztásra. Pont emiatt előfordul, hogy ebben az időszakban azok a személyek, akik viselik a fogszabályzott egészséges ételkategóriákat is kihagynak az étrendjükből, mert gondolnak arra, hogy keményt nem ehetek, ragacsosat nem ehetek, cukrosat, savas italt nem ihatok. Elő szokott ez fordulni? Vagy ilyen szemszögből is vizsgálhatjuk a témát?
0: Abszolút, ez egy nagyon jó kérdés, mivel a kemény dolgok között ott van egy csomó gyümölcs és zöldség, amik tudjuk, hogy az egészséges életmódnak és táplálkozásnak az alapjait képezik. Ott vannak az olajos magvak, a diófélék, amik szintén kemény állagok, és nem ajánlott őket egészben elfogyasztani, de mindig meg lehet találni a módot arra, hogy ezeket átalakítsuk. Én azt szoktam tanácsolni ezeknek a pácienseknek, hogy onnantól kezdve, hogy valakinek fölhelyezik a rögzített fogszabályzót, új barátai lesznek a kés, a villa, a konyhai robotgépek, turmixgépek, a sütő, mivel ezeknek a segítségével át tudják úgy alakítani azoknak az egészséges összetevőknek az állagát, hogy ez megfelelő legyen a fogszabályozóval rendelkezőknek is. Például hozzuk az almát, hogyha már úgy is előfordul, tehát egészben, ha megpróbálunk az előső fogainkkal beleharapni, az nem fog menni. Főleg az első hetekben, de utána is azért az ajánlott, hogy fölvágjuk apró darabokra, lehet reszelni is, lehet lárba sütni az almát, és nagyon finom fahéjjal megszórni, úgyhogy tökéletes desszert lehet a péksütemény helyett akár. Egyéb zöldségeknél is lehet azt az eljárást alkalmazni, hogy sütőben, sütőpapíron őket megsütjük, lehet párolni, hogy kevesebb vitamin vesztődjön ezáltal el, lehet főzni is, ha úgy van, szintén a reszelés, vagy a nagy segítség ilyen szempontból azok a különböző turmixok, amiket el lehet készíteni, és itt be lehet tenni zöldségeket, gyümölcsöket, a magvakat is darálóval, nagyon szép apróra megdaráljuk, beleszórjuk akár turmixba, akár egyéb kásákba. Úgyhogy mindegyiknek megvan a módja, hogy csak itt is az számít, hogy valakit tájékoztassanak ezekről, hogy akkor nem kell ezt elhagyni, sőt, fontos, hogy ez megmaradjon, része legyen az étkezésnek, csak adaptálni kell, tehát kicsit módosítani rajta.
1: Te hogyan jöttél rá arra, hogy ez egy gond az emberek életében, hogy nem tudják, hogy a fogszabályozás ideje alatt hogyan adaptálják az étrendjüket ehhez az időszakhoz, és miért kezdett el annyira érdekelni, hogy egy dolgozatot is írtál ebben a témában?
0: Mindig a saját példáján tanul az ember, és amikor abban a helyzetbe kerül, hogy akár dietetikusként, táplálkozástudományi szakemberként átéli azt, hogy milyen, amikor felhelyeznek egy fogszabályzót, és tanácsolom a konyhába, holott megvannak a tanulmányai és információi arról, hogy hogyan kéne egészségesen élni, és mégsem megy ez úgy magától, akkor bizony elgondolkodik azon, hogy azok, akiknek esetleg erről nincs ilyen részletes információjuk, azok mit kezdenek azután, hogy hazamennek a fogorvosi rendelőből. És megkérdeztem néhány pácienst, akivel találkoztam, és rájöttem, hogy ők sincsenek ezzel tisztában, vagy nem fektetnek erre hangsúlyt. És innen jött az ötlet, hogy akkor egy kicsit mélyebben kutassak ebbe a témába, és nagy meglepetésemre a szakirodalomban se találtam erről részletesen kutatásokat, cikkeket. A legtöbb cikkben szintén ezek a klasszikus dolgok voltak felsorolva, hogy édesség, kemény állagú, ragacsos és savas dolgokat kerülni, és kb. Ennyi. Vagy néhány alternatíva föl volt sorolva, de azok nem feltétlenül az egészséges verziók voltak. Könnyen ehetőek voltak, az tény, de nem tartották szem elől az egészséges tányérmodellt, vagy az egészséges étkezésnek az alapjait, és innen jött az ötlet, hogy akkor ezt kicsit jobban tanulmányozni, és valami olyan tájékoztató anyagot elkészíteni azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, ami segítséget nyújthat számukra, és elég gyakorlatias a mindennapokban való alkalmazásához. Uh-huh. És sajnos a kutatás beigazolta azt, amit a feltevésem is az elején erre épült, hogy a nagy többségük tényleg nincs ezekkel tisztában, nem figyel oda, sőt, néha még a szájhigiénés problémák is előjönnek, viszont az még mindig jobb helyzetben van maga a szájápolás, mint az étkezés, holott mindkettő nagyon fontos, sőt, az étkezés hosszú távon befolyásolja, mindannyian tudjuk azt, hogy milyen betegségek alakulnak ki, a serdülők közt a fejlődést nagy mértékben befolyásolja, úgyhogy ezek miatt mind fontos ezekkel foglalkozni.
1: Talán nem kell sok ideig viselni, vagy hordani egy fogszabályzót 2 évtől kezdődően, 2-3 évet, attól függ, személytől függ. Hogyha le tudják venni, azután könnyen azt mondhatni, hogy az ember visszaveszi az étkezési szokásait, és akkor újból egészségesen táplálkozik, vagy visszahelyezi azokat a szokásokat, amiket azelőtt végzett. Azonban szerintem könnyen velünk is ragadhatnak azok a szokások, amiket felszedtünk ez alatt a 2 év alatt, vagy 3 év alatt, és ebben az esetben, hogyha velünk marad egy ilyen szokás, amit ebben az időszakban alakítottunk ki, nyilván étkezési szokásra utalok most, akkor hosszú távon veszélyes egészség szempontjából az, hogyha valaki kerüli a nyers zöldségeknek, a gyümölcsöknek és a magvaknak a fogyasztását, csak is azért, mert nem tudja, hogy hogyan dolgozza fel, annak érdekében, hogy el tudja fogyasztani?
0: Ez egy nagyon jó meglátás és kérdés egyben, mivel vannak, akik nagyon tudatosak, és a fogszabályzás kezelés végeztével vissza tudnak váltani. Biztos kell néhány hét, amíg újra megszokja azt, hogy nincs semmi a szájába, és újra ugyanúgy haraphat és rághat. Viszont nagyon sok embernél, főleg, hogyha ez a fogszabályzós kezelés korai időszakban, életszakaszban történik meg, akkor kialakulhatnak olyan szokások, amit tudjuk, hogy a gyerekeknél is nagyon nehéz megváltoztatni, vagy nagyon nagy odafigyelés szükséges ahhoz, hogy akkor most a berögzött mintákat megváltoztassuk, és valóban ez hosszú távon, hogyha ezek megmaradnak, és ezek az ételcsoportok kiiktatódnak, akkor nagyon sok esetben megnő a különböző betegségeknek a kockázata, akár még a túlsúly is. Fogszabályzásnál vannak olyan periódusok, főleg az elején, amikor az embereknek nincs is kedvük enni, tudják, hogy minden nehéz és fájdalmat okoz, és akkor szokott lenni egy ilyen enyhe súlycsökkenés, viszont amint elmúlik az a fájdalom, az az érzékenység az első néhány napban, akkor újra lehet enni dolgokat, és itt van a kulcs, hogy itt milyen irányba indulunk el, hogy a puha, feldolgozott készételek irányába, vagy az olyan ételek, amit otthon a konyhában eltöltött kísérletezés során mi az egészséges csoportokat ismét beiktatjuk az étrendünkbe, és ezt az irányvonalat képviseljük a további 2-3 évben. Mivel, hogyha ebbe az irányba indulunk el, akkor nem csak, hogy a kezelésnek az eredményességéhez járulunk hozzá, sőt, sok esetben még föl is gyorsíthatjuk, megőrizzük a fogunk egészségét, a fogínyünkét, ami szintén egy nagyon fontos dolog a kezelés folyamán, mert nagyon sok esetben ilyen eredmények születtek, hogy károsodhat a fogíny jelentős mértékben a fogszabályzós kezelés következtében. Úgyhogy tudjuk azt, hogy a zöldségek és a gyümölcsök nagyon sok vitamint, ásványi anyagot, antioxidánsokat tartalmaznak, sőt, a gyulladás csökkentéséhez is hozzájárulnak, és hogyha belegondolunk, ez az egész fogszabályzó, a szánkban lévő idegen anyag egy nyomást gyakorol a fogakra, annak érdekében, hogy ezek elmozduljanak a kívánt hatás érdekében. Ez egy óriási stressz a szervezetünknek, néha bele se gondolunk ebbe, hogy ez valóban az, tehát nem csak egy egyszerű folyamat, itt a csontanyagcsere működik, igénybe vannak véve különböző regeneráló folyamatok kellene igénybe véve legyenek, és ezeket mind támogatnunk kell, azzal, hogy legalább az étrendünk egészséges, gazdag, gyulladáscsökkentő anyagokba, antioxidánsokba, vitaminokba, ásványi anyagokba, és nem terheljük olyan plusz dolgokkal, mint például az édességek, vagy a savas üdítők, mivel ezekkel csak hátráltatjuk a folyamatot, és nem segítünk be a szervezetünknek regenerálódni.
1: Már mondtál egy néhány alternatívát ételekre, vagy arra, hogy hogyan lehetne feldolgozni őket, hogy ehetőbbek legyenek azoknak, akik fogszabályzót viselnek. Volnának más tanácsok is ilyen téren? Tehát, hogyha egy páciens nem tud megrágni valami keményebbet, akkor azt hogyan tudja másképpen elkészíteni?
0: Igen, nagyon sok alternatíva van, hál' Istennek, és ezekkel mind érdemes élni, annak érdekében, hogy változatos legyen az étrend. Tehát itt sem azt szeretnénk elérni, hogy akkor néhány pépet az illető fogyaszt, és 2-3 éven át ugyanazt. Az első időszakban, hogy már említettem, az első egy hét körülbelül, az, amikor tényleg ajánlatos ilyen pépeket használni. Levesek és pépek, tehát krémesebb, állagú, rágást kevésbé igénylő ételek, lehet itt főtt zabkása, különböző zöldséglevesek, pürék, főzelékek, amiben nincsenek nagyobb rágást igénylő darabok, és esetleg puha, nagyon-nagyon puha kenyér, különböző krémekkel, ezek mehetnek az első héten. Az első hét után a legtöbb esetben a fájdalom már annyira enyhül, hogy lehet más ételeket is fogyasztani, másabb állagú ételeket. Itt már szóba jöhetnek a különböző szendvicsek, krémekkel, lehet szó túrókrémről, halkrémről, különböző hüvelyesekből készült, magvakból készült krémek, otthon süthetünk különböző muffinokat is, persze hozzáadott cukor nélkül, kásákat, ahogy már említettem, különböző pudingok, most ne a klasszikus pudingokra gondoljunk, hanem például a chia magból készült pudingok, különbözőféle levesek, köretek, tehát rizs, burgonya, párolt vagy főtt zöldségek. Fontos odafigyelni arra, hogy az étrendünk ne csak szénhidrátokból álljon. De ugye a fehérje források közé oda tartozik például a hús is, és ez is gondot okozhat egyes személyeknek, mivel hogyha nincs nagyon puhára főzve az a hús, vagy esetleg sütve van, akkor ez nagyon nehéz rágni, harapni, és ezáltal vagy óriási darabokat nyel az illető, ami szintén problémás az emésztés szempontjából, vagy teljesen elkerüli ezeket, de itt is vannak módszerek, apróra lehet vágni, bele lehet úgy főzni ételekbe, hogy puha állagú legyen, és kicsi darabokra szedhető lehessen. Érdemes ilyenkor a fehérje források közé sorolt hüvelyeseket is fogyasztani, mivel ezek puhák, tehát puhára kell főzni őket, és ezáltal nem okoznak gondot. Joghurtok, tejtermékek, a puha sajtok, itt se a kemény változatokra kell gondolni, ezek a kalciumforrás szempontjából is megfelelőek, fehérjeforrásnak is jó példái, különböző túrókrémek, úgyhogy ez tojás, itt szintén lehet gondolni erre, azt is akár főve, akár más formába beletéve különböző süteményekbe, vagy egyéb ételekbe. Úgyhogy van rengeteg variáció erre, csak mindig én azt szoktam mondani, hogy vegyük mindig az egészséges tányérmódszert, aminek ugye fele zöldség, gyümölcs, ezt megoldhatjuk gyümölcspudingok, smoothiek, kásák formájába, hozzá lehet tenni ezekhez, és akkor már a gyümölcs-zöldség bevitelünk megvan, a másik fele pedig ugye kettéoszlék, fehérjeforrások és összetett szénhidrátok, és itt is a fehérjeforrásokat már említettem, ezeket is a megfelelő állagúra kell alakítani, és a szénhidrátoknál pedig ott vannak a köretek, tehát akár bulgur, vagy rizset is, ahogy mondtam, burgonya, ezeket a gabonákat mind meg lehet olyan állagúra főzni, ami szintén könnyen fogyasztható, és nem okoz gondot akkor sem, hogyha az illetőnek fogszabályzója van. Esetleg, hogyha apró darabok, akár rizsdarabok, vagy egyéb köret, ami szemcsésebb a fogak közé beékelődött, akkor lehet rajta segíteni a megfelelő szájhigiéniával és a szájápolási eszközökkel.
1: Számít az, hogy mit esznek a serdülők, és mit esznek a fiatalok ez alatt az idő alatt, illetve hogy mit szeretnének enni, és mit kellene egyenek ez alatt az idő alatt?
0: Abszolút számít.
1: Tehát akkor van egy különbség
0: Van.
1: étkezésben, hogy mire kell jobban koncentráljanak a serdülők.
0: Így van. Ugye a felnőttekkel viszonylag könnyű a dolgunk, mert ők elég tudatosak tudnak lenni, konyhába is azért otthonosabban mozognak, és el tudják maguknak készíteni, és más a tápanyag igénye egy kifejlett szervezetnek, mint annak például, aki a serdülőkorban van, és még magas a tápanyagigénye, az energiaigénye, nem feltétlenül rendezettek az étkezési szokásai, vagy elég egészségesek ahhoz, hogy ebben a folyamatban jól járjon, és ne károsuljanak a fogai, úgyhogy emiatt náluk fokozottabban oda kell figyelni arra, hogy az ételek minősége milyen, hogy ezeket a zöldségek, gyümölcsök, kalciumforrás, meg legyen a megfelelő vasbevitel, a D-vitamin, ezek mind olyan anyagok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogak is egészségesek legyenek, ne alakuljanak ki a már említett ínybetegségek, a fogak mozgását is elősegítse, ugye most ez nem a lötyögő fogra gondolok, hanem a maga a fogszabályzásnak a lényege, hogy elmozdítsuk egy jó irányba a fogakat, és ugye ez nem csak a fogszabályzás szempontjából fontos, hanem az életkor specifikus tápanyag igények szempontjából is fontos az, hogy ezek az összetevők meglegyenek az étrendjében, legyen elég változatos, legyen elég színes, és emiatt sokszor a szülőknek nagyon ajánlatos leülni azzal a serdülő gyerekkel, akinek épp most helyezték fel a fogszabályzóját, és megbeszélni azt, hogy igenis vannak dolgok, amik fontos, hogy változzanak, annak érdekében, hogy elkerüljük a negatív következményeket, ne tegye tönkre a fogait ebben az időszakban, és hogy ugye serdülőknél még sajnos az van, hogy ott különböző érzelmi problémák is felléphetnek ilyenkorban, amiatt, hogy szégyellik a fogszabályzót, nem szívesen étkeznek nyilvánosan, lehet, hogy egész nap nem esznek semmit, amiatt, mert megmaradnak az étel darabjai a fogukon, és nincs lehetőség arra, hogy kimossák akkor épp ott a fogukat, és emiatt este elvonulnak a szobájukba, vagy akár otthon a családi ebédlőben, és elfogyasszák az ételüket, és vagy nincs elég energiabevitel emiatt, hogy szinte napközben semmi, és este valamennyit csipegetnek, vagy szintén olyan ételeket fogyasztanak el, amik károsak a fogszabályzó épségére vonatkozóan és a fogak egészségére vonatkozóan is. Úgyhogy itt tényleg nagyon ajánlom, hogy aki például a családban nem rendelkezik elég információval azzal kapcsolatosan, hogy mit kellene fogyasszon a gyermek ebben az időszakban, az kérje ki a szakember segítségét, lehet az fogorvos is, vagy akár dietetikus is, mert nekik nem mindegy, hogy hogyan étkeznek, és hogy a fejlődésben lévő szervezetünknek megadjuk-e a megfelelő tápanyagot.
1: Iskolában mit pakolhatnak a szülők a gyerekeknek, hogy könnyen megegyék, vagy hogy ne juttassák a gyerekeket abban a helyzetben, hogy akkor most szégyenkezniük kell többi gyerek előtt?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert sokunk ütközünk abba, hogy még az egészséges fogszabályzó nélküli gyereknek is mit pakolhatnánk a uzsonnára, az iskolába, óvodába, ami jótékony, de fogszabályzó esetében ez még nagyobb kihívás, ugye az állagra is nagyon kell figyelni. Így jöhetnek szóba például a különböző joghurtok, a sima joghurtok, itt megint nem az édesített változatra kell gondolni, meg lehet szórni különböző őrölt magkeverékekkel, a gyümölcsökből is vannak puhábbak, hál' Istennek, tehát ott van a banán, az érett barack, a szőlő, a bogyós gyümölcsök, ezek mind olyan alternatívák, amiket anélkül, hogy nagy macera járna vele, fel lehet pakolni a gyereknek az iskolába. Ezen kívül lehet olyan teljes körlésű kenyereket is kapni, amik eléggé puha állagúak, sőt, egy idő után már a keményebb állagot is jobban lehet tolerálni, esetleg kevésbé a kenyerek héját, De ezeket is meg lehet kenni akár avokádókrémmel, vagy az előbb is említett különböző humuszkrémekkel, túrókrémekkel, ezek mind jók, és paradicsomot is lehet, amilyen puhább állagú, vagy kis darabokra vágott, akár keményebb zöldségeket, paprikát is, csak fontos, hogy elég kis darabra legyen, hogy ne adjunk nagy munkát, nagy terhelést a fogaknak és a szájnak ebben az időszakban. Lehet akár, akik nyitottabbak erre, ilyen hideg tésztasalátákat, tehát egy teljes kiörlésű spagettit mondjuk összekeverünk különböző apróra vágott zöldségekkel, egy egészséges szószt rá, és akár hüvelyesekkel is megszórni olajbogyóval. Szóval van lehetőség itt is, csak ehhez is egy ilyen rendszer kell kialakuljon, hogy előre akkor megtervezzük, tudjuk azt, hogy mi az, ami elfogyasztható. Ennek ellenére sajnos nem tudjuk teljesen elkerülni azt, hogy a fogak közt maradjanak ételmaradékok. Kivéve talán a joghurt az, ami, vagy szerintem a banánnál se olyan feltűnő az, hogy valami ott van a fogak között. Főleg a színes dolgoknál van ez, és mi épp ezt próbáljuk bátorítani erre az embereket, hogy ilyeneket fogyasszanak. Ilyenkor fontos azt megnézni, hogy melyek azok az eszközök, amik a szájhigiéniát elősegítik, a szájápolást, hogy legyen nálunk például a fogkefén kívül vannak ezek a hordozható szájöblítők, amiknek van olyan része is, ami kifejezetten a fogszabályzós páciensek számára készült, és akkor mosdóba csak ki tudjuk öblíteni. Egyszerűen van a fogköztisztító kefék és fogsejmek, tehát egy nagyon, hál' Istennek nagyon sok ilyen eszköz áll rendelkezésünkre annak érdekében, hogy megfelelően alaposan meg tudjuk tisztítani a fogainkat, és maga a fogszabályzó készüléket utána, étkezés után. És az öblítés, ezt elfelejtettem mondani, hogy fontos, az első kérdésekben is benne volt a tények, tévhitek kapcsán, hogy fontos a szájnak a megfelelő hidratáltsága, a megfelelő folyadékfogyasztás és öblítés, mivel ezzel is, ha gyakran öblítünk, akkor az ott maradt, beékelődött ételdarabokat ki tudjuk onnan tisztítani.
1: Az igaz, hogy aki általában egészségesebben étkezik, az jobban odafigyel a fogmosásra is?
0: Igen, van egy ilyen tendencia, hogy azok, akik tudják, hogy milyen negatív hatással tud lenni az, hogyha elhanyagolják a szájhigiéniát, azok általában tudatában vannak annak, hogy milyen hatással vannak bizonyos egészségtelen ételek is a fogszabályzónak az épségére és maga a fogak egészségére is, úgyhogy ez nagyon sok esetben megfigyelhető. Vannak kivételek persze, de legtöbb esetben ez együtt jár. Viszont ahogy már a korábbiakban is említettem, hogy a szájhigiéniát valahogy könnyebb betartani, mint az étkezésre odafigyelni. És az is fontos, itt megemlíteném, hogy meg fog nőni a fürdőszobában eltöltött percek száma, úgyhogy érdemes a reggeli tumultusba erre is figyelni, mivel nem elég csak néhány percig fogat mosni, hanem érdemes fogsejmet is használni, ahogy már említettem, és különböző olyan eszközökkel, amikkel a fogközöket is tisztítani tudjuk. És hogyha ez nincs alaposan elvégezve, főleg az esti órákban, hogy éjjelre ne maradjon semmi féle ételmaradék, akkor negatív következmények lehetnek, úgyhogy erre mindenképp figyelni kell.
1: Étrendkiegészítőkre szükségünk van ez alatt az idő alatt, valamire különösképpen jobban oda kell figyelnünk, vagy sem. Most lehet, hogy itt felmerül az a kérdés, hát hogyha nem tudnak az emberek természetes úton bevinni természetes ételeket, akkor bár adtunk most már alternatívákat is rájuk, akkor szükséges az, hogy egészítsék ki az étrendjüket vitaminokkal?
0: Itt megint függ az egyéntől, de általánosságban elmondható az, hogy a D-vitaminra mindenképp oda kell figyelni, amúgy is őszi-téli időszakban ez fokozottan figyelmet igényel, de a tanulmányok is, amik így a fogszabályozás és az étrendkiegészítőkre vonatkoznak, ott is sok esetben a D-vitamint vizsgálták, és van szerepe, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. A kalcium is fontos, az E-vitamin, a C-vitamin a sebek gyógyulása esetében és a regenerálódásnál, az omega-3 zsírsavak szintén gyulladást csökkentő, hogy már említettem, hogy itt gyulladásos folyamatokról is van szó, szóval ez egy nagyobb stressz a szervezetre nézve. Ezeket mind érdemes szem előtt tartani. Azzal nem árthatunk, hogy például omega-3 étrendkiegészítőt szedünk, se a D-vitaminnal, hogyha a megfelelő mennyiségekbe fogyasztjuk. A C-vitamin szintén abban az esetben, hogyha nem sikerül elég nyers zöldséget és gyümölcsöt bevinni, és mondjuk a főzés során ennek a jelentős része elvesztődik, akkor szintén gondolhatunk arra, hogy ezt pótoljuk a folyamat során.
1: A tény és tévhites listáról melyik az, amelyik szerinted a legtöbbször előfordul, így akár körülötted a rendelőben, hogyha előfordul gyakran, vagy így a kutatásodban sokszor fordult elő. Beszélhetnénk akár arról a következőkben egy kicsit hosszasabban.
0: Számomra az volt a legmeglepőbb, hogy nagyon sokan ebbe emiatt keserednek el, hogy akkor a kedvenc ételeiket egy jó ideig nem fogy, legalábbis a kezelés végig nem fogyaszthatják, és én mindig azzal szoktam bíztatni ilyenkor az embereket, hogy ez nem így van, ha megtalálják a megfelelő módját annak, hogy átalakítsák, akkor ezeket is be lehet építeni. És most megint nem azt mondanám, hogy akkor csokit soha, ezt is lehet, lehetőleg törekedjünk arra, hogy magasabb kakaótartalmút fogyasszunk, és ne napi rendszeressége, és utána alapos fogmosás, fogtisztítás következzen, mert ez is fontos olyan szempontból, hogy lehet, hogy valaki ahhoz szokott, hogy szinte egész nap nassol, de ez fogszabályzó esetén nagyon nem ajánlott, amiatt, mert állandóan ételnek van kitéve a fogszabályzónk felülete, és nincs megtisztítva utána, hogyha állandóan, mert nem fogunk minden 5 percben menni a mosdóba és fogat mosni, és emiatt is nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne együnk napi 5-ször. Hogyha 3 étkezés sikerül beépíteni és megtartani, az úgy teljesen rendben van. Ebből legalább 2 után mossunk fogat, és használjunk egyéb segédeszközöket annak érdekében, hogy a fogak és a készüléknek a felülete tiszta legyen. Ha sikerül 3-szor, vagyis minden étkezés után, az még jobb, de nincs óriási probléma, ha ez nem minden esetben sikerül. És hogyha eszünk például édesebb a dolgokat, akkor azt mindenképp akkor tegyük, amikor a főétel esszük, tehát a fogyasztás után, hogy ne egy külön, mondjuk 1 óra múlva, miután esetleg mostunk fogat, és akkor az úgy marad mindenféle tisztítás nélkül. Úgyhogy vannak ilyen apró dolgok, amik akár csekéségnek tűnhetnek, de hogyha azt veszük figyelembe, hogy napi többször is ki vannak téve a fogaink, és a fogszabályzó készülék annak, hogy ételekkel bombázzuk, vagy italokkal, italoknál is szerintem az, hogy ebben az időszakban víz legyen a fő hidratálási forrás, az egy alapszabály. Tehát nem érdemes édesített gyümölcslevek, szénsavas dolgokat egyáltalán kis mennyiségekbe se bevonni az étrendbe, maradjunk a víz mellett, és figyeljünk arra, hogy a többi ételt is mikor fogyasztjuk el, és utána a lehető legalaposabban tisztítsuk meg a felületeket.
1: Mit üzennél azoknak, akik épp most kezdik el a fogszabályzós folyamatot, és meg vannak ijedve ettől, vagy nem tudják, hogy mire számítsanak, vagy vágynak arra, hogy már túl legyenek ezeken a kezdeti napokon?
0: Én először is gratulálni szeretnék nekik, hogy merészek voltak, és belemertek vágni ebbe a folyamatba, és nagyon örülök, hogy nem sokára nagyon szép mosolyuk is lesz, és nem csak a mosolyuk, hanem a fogaik egészsége is jó lesz. Azt ajánlanám, hogy mindenképp tájékozódjanak, olvassanak utána, hogy melyek azok az ételek és ételfeldolgozási módok, amik ebben az időszakban segítenek abba, hogy az egészséges élelmiszerek is részei maradhassanak az étrendnek. Fontosnak tartom azt, hogy kérjenek segítséget, ha szükséges, akár szakemberektől, akár otthon, szülőktől, családtól. Egy kicsit zárkozzanak be a konyhába, és kísérletezzenek. Nézzék meg, hogy a kedvenc ételeiknek milyen más módja van, hogy elkészítsék és fogyasztható legyen. Figyeljenek oda a szájápolásra, és arra, hogy az egészséges tányér lehetőleg maradjon meg, esetleg átalakítva.
1: Valamit hoztál magaddal?
0: Igen.
1: Megmutatnád ezt is nekünk?
0: Egy ilyen kis tájékoztató anyagot készítettem. Most épp a román nyelvű változat van itt, de van magyar nyelvű változat is. Ez egy olyan anyag, amiben összefoglaltam azt, hogy étkezés szempontjából mire kell figyelni a fogszabályzós kezelés ideje alatt. Egy tányérmodell is található, valamint ötletek arra, hogy hogyan lehet bizonyos ételkategóriákat fogyaszthatóvá tenni ebben az időszakban, és egyéb étkezéssel kapcsolatos tanácsok. Ezt nagyon szívesen felajánlom azok számára, akik szeretnének egy ilyen összefoglalót. Amennyiben megkeresnek engem a közösségi médián, akkor nagyon szívesen át tudom küldeni a digitális változatát ennek a szórólapnak, és remélem, hogy segítségére lesz azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, és szeretnék megőrizni az egészséges szokásaikat, az étrendjük minőségét megtartani.
1: Köszönjük szépen! Van-e valami, ami kimaradt még esetleg egy gondolat ebből a témából, amivel, vagy akár egy gondolat, amivel összegezhetjük ezt az egész témát?
0: Én mindenképp szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy az érzelmi egészséget sem szabad ebben az időszakban elhanyagolni, főleg azoknál, akik serdülőkorban vannak, és a társas kapcsolataik kárára mehet ez a fogszabályzó okozta kényelmetlenségek, vagy netán evészavarokba torkolhat, és emiatt a szülőknek a figyelmét is szeretném erre felhívni, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekeikre ebbe az időszakba, és töltsenek elég időt velük ahhoz, hogy az ilyen problémákat át tudják hidalni, és találják meg együtt ezekre a megoldásokat, mivel mindenre van megoldás, ha keressük, és megfelelő türelemmel állunk hozzá, és ezek a nagyban segítenek abban, hogy az időszakot úgy vészeljük át, hogy jó eredmény legyen, szép eredmény, és az egészségünk is megmaradhasson.
1: Nagyon sok információval és hasznos információval gazdagítottál ma. Ma táplálkozásról beszélgettünk, de nem akármilyen kontextusban, hanem a fogszabályzó kontextusában, és örülök, hogy a vendégem voltál ebben a témában. Remélem, hogy jól érezted magad.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget. Én nagyon szeretem ezt a témát, és ezzel foglalkozni, és úgy érzem, hogy szükség is van rá, és keveset beszélnek erről, és ezért örültem, hogy ezáltal az adás által hozzájárulhattam ahhoz, hogy egészségesebb mosolyuk legyen az embereknek.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük Önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést vendégemmel, aki nem más, mint László Anita, dietetikus és táplálkozási szakértő. Vele beszéltünk arról a táplálkozásról, ami a fogszabályzási időszak alatt történik, mégpedig arról, hogy milyen javaslatokat jó igénybe venni, megvalósítani, és mi az, amit el kell kerülnünk ez alatt az idő alatt. Remélem, hogy tetszett Önöknek a mai beszélgetés, és hogy Önök is hasznosnak találják, és azt kívánom, hogy egészségesek legyenek, és hogy használják fel mindazt, amit úgy gondolják, hogy releváns ebből a mai beszélgetésből, hiszen nagyon sok minden elhangzott, nem csak a fogszabályzás időszakára nézve, hanem ugyanúgy a táplálkozásról, úgyhogy fogadják szeretettel mindazt, amit ma bemutattunk. Minden jót kívánok, a viszontlátásra!

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Bibliai ABC.
1: Azzal fogunk foglalkozni, hogy ne vigy minket kísértésben. Mondhatom azt, hogy az első kérelem, szenteltessék meg a te neved, és a mai kérelem, a hatodik, hogy ne vigy minket kísértésben, két olyan kérelem, amelyet a mi atyánkból legnehezebb megérteni. Éppen azért, mivel egy olyan kéréshez jutottunk el, amelyet valóságban nagyon nehéz megérteni, jó magam is gyermekkoromban nagyon sokszor elmondtam ezt az imád szó szerint, és mégis nem tudtam benne így kezdeni ezzel a kéréssel, hogy ne vigy minket kísértésbe. Hisz Isten valójában senkit sem nem kísért. Máté fogjuk Jakab leveléből az idézetet, hogy Isten soha senkit nem kísért. Éppen ezért mit tegyünk ilyen esetben, vagy ilyen esetekben, amikor nehezen érthető dolgokhoz jutunk el? Tehát mit kell tennünk, amikor valamit nem értünk a Bibliából? Akkor ne azt tegyük, hogy visszatesszük a könyvespolcra a Bibliát, hanem szeretném bárhol, amikor odaérünk a Biblia olyan helyeihez, amit nehezen értünk a Bibliából, akkor mit kell tennünk? Az első dolog, amit tennünk kell, az a következő. Olvassuk el a körülötte levő szöveget. Néhány szöveget előtte, néhány szöveget utána. Ez az első, amit megtehetünk. Nagy részt a nem megértett, vagy nehezen értett szövegrész, ha elolvassuk előtte és utána levő kinyilatkoztatásokat, akkor megérthetjük, vagyis érthetővé válunk. Ha akkor sem értjük meg, akkor nyúljunk a következőhez. Keresni a mondatban a könnyebben érthető részt. És hogyha a könnyebben érthető részt megértettük, akkor már a nehezebben érthető részre is rá tudunk jönni, vagy rá tudunk következtetni. Ha akkor sem értjük meg, akkor van még egy harmadik lehetőség. A könnyebben érthető részhez keresünk párhuzamot a Bibliában. Számos ilyen esettel találkozunk a Szentírásban, és hogyha találunk máshol valahol, arról a témakörről egy kijelentést a Szentírásban, akkor nagyon könnyen megértsük azt a nehezen érthető, vagy számunkra első olvasásra, vagy első hallásra egyszerűen érthetetlen szöveget. Rendszerint, hogyha ezt a három dolgot alkalmazzuk, tehát elolvassuk előtte vagy utána a levő szövegrészeket, tehát verseket, vagy pedig a másik dolog, megkeressük magában a szövegben a könnyebben érthető dolgot, ha akkor sem megy, akkor van egy harmadik, a könnyebben érthető dolgnak, vagy pedig annak az, ami abban a szövegben le van írva, ha azt, ahhoz keresünk, vagy találunk egy párhuzamos szövegrészt a Bibliában, és ha az ott világos, akkor annak segítségével meg tudjuk értetni a nehezen érthető dolgokat is. Mi Isten célja a próbával? Mi Sátán célja a kísértéssel? Ha egy kissé figyelmesen olvassuk ezt a két kérdőmondatot, akkor a kettő között hatalmas a különbség. Tehát Isten soha senkit nem kísért. Isten számos esetben próbára teszi az embert. Mi Isten célja a próbával? Azonban a Sátán sohasem teszi próbára az embert, hanem minden egyes alkalommal kísérti azt. Próbára teszi Isten szeretetét, az ember szeretetét, hűségét, teherbíró képességét, türelmét, és így sorolhatjuk végig. Miért teszi meg Isten azt, vagy miért próbálja meg Isten egy-egy embert én megadott esetben? Azért, hogy az ő hite erősödjön, azért, hogy az ő szeretete annál inkább látható legyen, az ő hűsége tanúbizonyság legyen mások számára, hozni fogunk egy ilyen példát is. Az ember teszi próbára a másik embert, ilyen példákkal is találkozunk a Szentírásban. Azonban ezt találjuk Királyok első könyvében, mindjárt példát erre a fenti részre, hogy az ember embert tesz próbára, amikor Séba vagy Sába királynője hallott Salamon bölcsességéről Jeruzsálemben, hogy van Izraelnek egy olyan bölcs király, ami a környéken nincsen, ő eljött, hogy személyesen meggyőződjön Salamon bölcsességéről, és a Salamon híréről is eljött, azt mondja, találós kérdésekkel próbára tegye. Nem kísértette, hanem azért jött el, hogy próbára tegye, hogy meggyőződjön, hogy valóban igaz-e az, úgy van-e az, ahogy azt ő hallotta az országában, amikor még otthon volt. Most, nagyon fontos dolog az, hogy megfigyeljük a következő elveket. Isten nem mindenkit tesz próbára. Sátán mindenkit kísért, Isten nem mindenkit tesz próbára. Csak azok, akik vallják, hogy az ő gyermekei. Miért? Mert a próbára tevés, az magában ellenőrzés is. Hiszem, hogy még

Istenbe vetett bizalma megalapozódjon, tehát ezért engedi meg Isten, hogy próbák éljenek bennünket. Tehát itt jönnek sorba a megpróbáltatás alatt hitünk erősödjön. Ha a próbát valaki nem bírja ki, akkor természetesen elfordul Istentől. Egy Isten szerető ember sem mentes a kísértés alól. Tehát ne gondolja senki sem azt, hogyha én keresztény ember vagyok, és én magam is azt mondom magamról, hogy én hűséges keresztény ember vagyok, ha valaki így gondolkodik, engemet nem érthet kísértés. Ilyen a Szentírásban sehol nincs megígérve. Sőt, látni fogjuk azt, hogy a sátán kivétel nélkül minden egyes ember kísért, mert a kísértéssel ő neki az a célja, hogy Istentől elfordítsa az embereket. Ezért most mindjárt nézzük meg, hogy mi a kísértés. Kész akarva nem akartam valami vallásos dolgokat, vallásos könyvekbe megkeresni a választ. A magyar értelmező szótárban kerestem ki ezt a fogalmat, hogy kísértés. És a magyar értelmező szótárban ezt találjuk, bűnre és rosszra csábítás. Tehát a kísértés az mindig rosszra való csábítás. Bűnre, legyen az Isten felé való hűtlenség, legyen az embertárs felé való hűtlenség, legyen az házastárs felé iránt való hűtlenség, de egyszerűen mindig hűtlenségre, rosszra, bűnre való csábítást jelenti a kísértést. Istent kísért, ezzel is találkozunk a fogalmi szókönyvben, és itt azt mondja, vakmerőségével próbára tesz Isten türelmét. Tehát az ember kísértheti ilyen formán az Istent, hogy vakmerőségével próbára teszi Isten türelmét. Itt szeretnék egy példát hozni. Úgy gondolom, hogy sokunk számára ismerős Jézus Krisztus keressége után kiment a pusztába 40 napot bőtölni, és a 40. nap hozzájött a sátán, hogy kísértse Jézus Krisztust. Mit jelent a kísértés? Istentől való elfordítás, bűnre csábítás. Hányszor is kísértette meg Jézus Krisztust a sátán a pusztában? Háromszor. A három kísértés közül csak az egyiket, a középsőt, a másodikat ismét említem meg. Második kísértést így olvassuk, hogy a sátán felvitte Jézus Krisztust a templom tetejére, és azt mondta, hogy megvan írva, hogy parancsol felőled az ő angyalainak, hogy te ugorj le a templom tetejéről, és megnőítsd lábadat a kőben. Valóban ez mi? Mi volt ez? Mert sokan azt mondják, hogy igen, a testkívánság, a szemkívánság és az életkérkedése, és ez jó. De ha egy kicsikét elmélyedünk ebbe a kísértésbe, akkor mire akarta rábírni sátán Jézus Krisztust a második kísértéssel? Amikor azt mondta, ha Isten fia vagy, ugorj alá a templom tetejéről, mert megvan írva, hogy parancsol felőled az ő angyalainak, hogy te megnézd lábadat a kőben. A második kísértés lényegében semmi más nem volt, hanem arra akarta rábírni Jézus Krisztust a sátán, hogy ő maga kísértse meg az Istent. Tehát mivel kísérthető meg? Vakmerőségével. Mert Jézus Krisztus is vakmerő lett volna abban az esetben, ha ő fogja magát és leugrik a templom tetejéről. Miért? Mert így akarja próbára tenni Istent, hogy Isten meg fog-e válaszolni, hogy meg fogja őrizni. Ilyet soha nem kell tennünk, bár a sátán nem csak Jézus Krisztust kísértette ezzel a kísértéssel, hanem bezzeg nagyon sok esetben kísért bennünket is. Más, még egy fogalom kijelentést találtam, ne rohanj a veszedelembe. Tehát az Isten kísértés, Isten megőriz engemet, mert én Isten hűséges gyermeke vagyok. Elmondok önöknek egy történetet, hogy azért mennyire sokszor meggondolatlanok a vallásos emberek. Talán nem is csak meggondolatlanságról van szó, hanem büszkeségről. Tudják önök azt, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekik van szent lelkük, és ez abban testesül meg, hogy nyelveken szólnak. És egy ilyen ember eljött egy másik vallásos emberhez, és beszélt neki arról, hogy milyen jó nekem van szent lelkem, neked nincs szent lelked. Maga ez a fogalom nem biblikus. Miért? Azért, mert ha nekem van valamim, nekem van ez szemüvegem,

0: Hogyha én azt akarom, ezt a szemüveget megfogom és kettőbe töröm. Miért? Mert az enyém. Tehát ha nekem van szent lelkem, akkor én azt csinálok, úgy járok el, arra használom fel, amire éppen akarom. A Bibliában ilyen nincs. Én lehetek a Szentléleké. A Szentlélek engem felhasználhat, ha én kérem az Isten segítségét. De semmi esetben, sőt, egyetlen esetben sem én nem használom a szent lelket. Tehát nekem nincs szent lelkem. No de, ez a vallás felekezet különben arról ismert, hogy ő azzal dicsekszenek, hogy van-e szent lelkük. És többször eljárt ehhez a másik vallásos emberhez, és mindig azt hangoztatta, hogy milyen jó nekem, nekem van szent lelkem, neked nincs szent lelked. És hát ez valami 30-40 évvel ezelőtt történt, amikor nagyon divatba volt ott vidékünkön a foszfernónak a használata, mint termette. És szépen óvatosan kinyitotta, olyan fedele volt a foszfernos üvegnek, mint a sörös üvegnek, és szépen azt a plét kiemelte, kiöntötte a foszfernót belőle, kimosta jól, és ugyanolyan színű édes vizet öntött bele. És rányomta. És megunta már ez a másik vallásos ember, és azt mondta neki, hogy de ha már neked van szent lelked, akkor azt írja a Biblia, hogy ha valami mérgezőt iszol, nem árt semmit sem, mert Isten meg fog óvni téged. Mert azért mondta neki, mert ő is előbb arra hivatkozott erre a bibliai kijelentésre. És azt mondta, hogy nézd meg, itt van ez a foszfernó, idd meg, ha neked van szent lelked. És azt mondta neki, hogy nem ment el az eszembe. És ez a másik vallásos ember szépen fogta, felnyitotta és kiitta, csak merezgette a szemét, hogy most valójában mi történik. Tehát ne rohanj a veszedelembe. Ne dicsekedjünk azzal, hogy Isten bennünket azért, mert mi hívő emberek vagyunk, mindentől meg fog óvni. Ilyen nincs. Sátán erre akarta rábírni Jézus Krisztust a második kísértésekor, és Jézus Krisztus nem ment bele ebbe, mert ez nem más valójában, mint Isten kísértés. Szeretném megemlíteni Jób történetét, ugye aki Mózesnek kortársa volt, Jób megpróbáltatásának eredménye. Azt olvassuk Jób első könyvének az első részében, hogy Sátán felment a mennybe, beszélget Istennel. És Isten azt mondja neki, hogy észrevetted az én szolgámat, Jóbot, aki igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Ezt Isten mondja el Jóbról. Micsoda jellemzés ez? Én nagyon boldog volnák, hogyha menny bennünket is, mindannyiunkat így jellemezne. Igaz, istenfélő és bűnzsírölő. És Isten megkérdezi Jób a szolgáját, vagyis a sátánt, hogy észrevetted az én szolgámat, Jóbot. És azt mondja neki a sátán, én a saját szavammal mondom ezt el, ahogy a Bibliában találjuk, azt mondja egyszerűen a sátán Istennek, hogy tudod mit, könnyű Jóbnak félni az Istent. Gazdagsággal megajándékoztad, gyermekekkel, boldog, egészséges, körülvetted a te oltalmaddal, mindenne van neki, de hogyha vedd el tőle mindazokat az áldásokat, amelyeket körülvetted, és meglátod, hogy szemtől szeme meg fog átkozni. Itt találjuk ezeket a meghatározásokat, azonban azelőtt csak később szeretnék még erre kitérni, tehát feltétlen igaz istenfélő és bűngyűlölő. Itt látjuk azt, hogy Isten megengedi sátánnak, hogy Jobtól elvegye az összes vagyonát, ugye keleten a vagyon, akkor nem más volt, mint maga a jószágállomány, ellenség elhajtotta a jószágokat, 10 gyermeke volt, szerencsétlenség volt, a ház rájuk omlott, meghalt mind a 10 gyermek, és végül azt mondta neki a felesége is, hogy inkább átkozz meg az Istent és halj meg. Utána még mindig nem volt vége jó próbálatételének, a sátán újból felmegy a mennybe, és azt mondja, hogy jó, rendben van, szőrért, ez így megy, de hogyha elveszed az egészségét tőle, meg fogod látni, hogy szemtől szembe meg fog átkozni téged, jó. Isten azt mondta, rendben van, megengedem azt is, hogy azt megtegyed. Elvette az egészségét, mindenét elveszítette, egészségét is elvetette, de akkor is hű maradt Istenhez. És mivel utána eljött 4 barátja, és 7 napig próbálták vigasztalni valahogy őket is, vagyis Jobot, azonban a történet végén ezt találjuk feljegyezve, amikor kitartotta a próbát hűségesen Jób, és amikor megállt Isten mellett, Isten azt mondja, hogy Szentírásban ezt olvassuk, megajándékozta Isten újból gyermekekkel, gazdagsággal és mindennel, és Jobb ezt mondja, azelőtt csak hírből hallottam feloled, most azonban saját szememmel látlak, ezért visszavonok mindent, és megbánok porban és hamuban. Különösen erre az első mondatra szeretném hallgatni, hogyha ráfigyelnénk. Milyen volt, mit mond Isten, milyen volt Jobb? Feltetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. És mit mond Jobb a kísértés befejeztével? Azelőtt, mikor? Akkor, amikor Isten rólam azt mondta, hogy én igaz vagyok és feltetetlen, én igaz, hogy hűséges, istenfélő és bűngyűlölő voltam, de csak hírből hallottam felőled. Most azonban saját szememmel látlak téged. Tehát hogyan került ki Jobb a próbatételből? Közelebb került Istenhez. Hűségesebben állt. Tehát Isten, amikor megengedi azt, hogy emberek próba érje, azért szeretném, hogy eleve különbséget tegyünk a próba és a kísértés között. Mert ki az, aki kísért bennünket? Sátán. De ki az, aki próbára tesz? Isten. Mi a kettő között az alapkülönbség? A kísértés minden esetben a bűnre csábítás. A próbatétel pedig a hitünk próbája, hűségünk, szeretetünk próbája, és ami hűségesen megállunk minden ilyen életpróbában, akkor tisztábban, tökéletesen kerülünk ki belőle. Itt van egy ígéretet szeretnék megosztani. Ma számomra ez egyik legbátorítóbb ígéret, a kísértéssel kapcsolatban a Szentírásban. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. Senki nem mondhatja azt, hogy én már egy olyan lelki szinten vagyok, hogy én nem lehetek Sátán kísértésének az áldozata. Bárki, bármikor lehet Sátán kísértésének eszköze. És áldozata is. De emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tehát, mit jelent ez? Ez egy kétszeres ígéret Isten részéről minden embernek, aki nem büszkül el, aki bízik Isten segítségében és Isten oltalmában, és nem csak bízik, kéri ezt naponta. Isten azt mondja, azt ígéri meg először, hogy nem engedi meg, hogy erőnk felett kísértve legyünk. Van, aki lelkileg erősebb, van, aki lelkileg gyengébb. Isten tudja mindannyiunkat, hogy mi, nekünk mennyi lelki erőnk van. És Isten azt ígéri meg, hogy erőnk felett nem engedi meg sem Sátánnak, sem Sátán eszközének, hogy kísértsenek bennünket. Sőt, emellett mindjárt az párosul egy ígéret is, hogy a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, a kiutat, a megoldást, a győzelemre vezetést. Akkor, hogyha mi hűségesen megállunk a kísértések során. Ezért egyszerűen Isten bátorít bennünket arra, hogy a kísértések azok áldásul vannak számunkra, ha mi hűségesen megállunk Isten mellett, még akkor is, hogyha Sátán kísért bennünket. Szeretnék itt megemlíteni két bibliai személynek a kísértését. Az egyik Ábrahám, a másik Péter. Ábrahám megállt a kísértésben, amikor Isten azt mondta neki, hogy áldozz el az ő fiát, az ő egyetlenét. Ő hűségesen kitartott, és hite erősödésével megerősödött a hite a kísértés alatt, és így győzelemesen került ki. Péter pedig megtagadta Jézus Krisztust, és ezért egyszerűen elveszítette a csatát. Miért bukott például el Péter? Miért nem tudott ő kitartani a kísértésben? Azért, mert Jézus Krisztus, amikor a Getsemáné kertjébe bement, akkor azt mondta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essen. A tanítványok Jézus Krisztusnak ezt a figyelmeztetését egyszerűen lesöpörték az asztalról. Nem is törődtek vele. De azt olvassuk szomorú szívvel az evangéliumokban, hogy elaludtak. Addig, amíg Jézus Krisztus imádkozott, a tanítványok mélyen aludtak, mintha nem is az ima ideje lett volna. Nem is a felkészülés ideje lett volna. És ezért látjuk azt, hogy Péter ezért bukott el. Vajon Isten oltalmazta Ábrahámot, Péter pedig nem? Nem. Minden esetben a kísértésben való győzelem vagy a bukás az nem Istentől függ. Nem is a sátántól függ, hanem kitől? Önmagunktól függ, és ez is egyértelmű. Tehát Isten próbálat teszi az embert. Nézzük például itt, Mózesnél találkozunk egy ilyen kijelentéssel Mózes második könyvében, de az Úr így szólt Mózeshez. Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. A nép menjen ki és gyűjtsön magának egy napra valót belőle, tehát a mannáról van szó. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár el. Így akarom próbára tenni. Tehát nem megkísérteni, mert hiszen senki sem kísért. Én így akarom próbára tenni, hogy hiszik-e az emberek, elhiszik-e azt, amit én mondok neki, és miből állt a próba? Ugye Isten azt mondta Mózesnek, mond a népnek, minden reggel manna fog hullani az égből, és annyit szednek, amennyit egy ómerrel kellett szedni, ami arra napra való volt. És azt mondta, ne tegyétek el másnapra, mert elpusztul, megbűsködik. Volt aki. Szót fogadott Istennek, volt aki nem fogadott szót. És aki nem fogadott szót, megtapasztalta azt, amit Isten mondott. De Isten még egy tanácsot adott. Ugyanakkor pénteken kétszer annyit szedjetek, és tegyétek el, ami megmaradt péntekről szombatra, nem fog megbűsködni, nem fog elpusztulni a manna, mert szombaton ünnep, akkor nem fog hullani a manna. És voltak mégis, akik szombaton is kimentek a pusztába, keresték a mannát, mert nem hittek. Voltak pedig, akik hittek, és így tette egyszerűen próbára Isten az ő népét a pusztai vándorlás alatt. Majd később ezt olvassuk Mózes 5. könyvének 8. rész 2. versében. A te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd a parancsolatait, vagy sem. Mit tett Isten? Isten próbára tette Izrael népét, különböző módon. Nem csak a manna hullással, más eszközökkel is. Megvizsgálja a te szívedet, hogy te kész vagy-e engedelmeskedni Istennek, vagy pedig nem. Ezt Isten nem csak a pusztai vándorlás alatt tette a zsidókkal, próbára tesz minden embert, aki valamiféleképpen közeleg Istenhez, vagyis követni akarja őt, vagyis hűséges akar lenni hozzá. Isten megpróbál bennünket is, hogy napvilágra jöjjön az, hogy mi van a szívünkben. Mert a próbában látszik meg, hogy egy-egy embernek a hite mennyire erős, mennyire szilárd, mennyire teherbírós, és mennyire helytálló, és mennyire valós. Mert tudják, könnyű mondani azt, hogy én szeretem az Istent. Miből látszik meg? Egyszerűen az, hogy mi szeretjük az Istent. Ami Isten iránti engedelmességünkből, hogy megtartsuk az ő parancsolatait, rendeléseit, éljük azokat az igazságokat, amelyeket Isten a Szentírásban hozott. Említettem az előbb már, most pedig szeretnék majd Biblia szöveggel is alátámasztani azt, hogy Isten senkit sem kísért. Miért? Mert a kísértés bűnre csábítást jelent. Jakab levelének az első rész 13. versében olvassuk. Senki sem mondja, aki kísértést szenved, az Isten kísért, mert az Istent nem lehet kísérteni, és ő pedig senkit sem kísért. Tehát itt nyomatikusan szeretném hangsúlyozni, már azért is, mert az közöttünk, keresztények között nagyon el van terjedve az, hogy Isten megkísértette ezt vagy azt az embert. Hát, most nyomatékosan visszakérdezem, kísért-e valakit az Isten? És miért nem kísért? Mert látom, hogy nyemet intenek a fejükkel. Miért nem kísért Isten senkit? Isten nem akar. Nem akar bennünket, embereket bűnre csábítani, és ő senkit sem kísért. Említettük, hogy ez Sátánnak a munkája, vagy a mestersége, vagyis ahogy akar. Jakab leveléből szeretném tovább olvasni az első 12. versét. Boldog ember az, aki kísértés idején kitart. Mi az, amit megegyezhetünk ennél a hatodik kérelemnél, amikor azt mondja, hogy ne védj minket kísértésbe, hogy a kísértések jönnek, Isten nem visz bennünket kísértésbe. Isten azt ígérte, hogy ha ő megengedi a sátán bennünket kísértsen, akkor ő erőt ad nekünk, hogy mi győzzünk a kísértésbe. De mi a nagyon fontos a kísértésben? Hogyan olvassuk? Kitartás és meddig? Jézus Krisztus Máté evangéliumában, ha jól emlékszem, a 24. rész 11. versétben az van, hogy aki mindvégig álhatatos marad. Tehát aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mert Például vegyünk egy embert, aki fiatal korán, mondjuk rá 20 éves korában átadta életét Jézus Krisztusnak. És 72 évig élt. És hogyha ő 20 éves korától 71 éves koráig hűségesen követte az Istent, de életének utolsó éven elfordult az Istentől, akkor mit ért neki az az 51 éves hűséges Isten szolgálat? Mennyit ért? Semmit. Ezért tehát aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért azért szeretőknek. Tehát, mikor fogja megkapni a jutalmat, mikor fogjuk megkapni a jutalmat a hűségünkért? Azt mondja, hogy az élet koronáját elnyeri, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek, más helyen találjuk ezt a kijelentést, hogy Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Azonban, szeretném ezt a kérdést is, mivel a kísértésről beszélünk és tanulunk ma a Szentírásból, szeretném ezt is megbeszélni. Bűne a kísértés. A legvilágosabban találjuk Jézus Krisztusnál. Kísértve volt-e Jézus Krisztus? És vétkezett-e? Nem. Tehát akkor mindjárt szeretném leszögezni, mielőtt az igét olvasnánk Jakab leveléből, az első részből, hogy a kísértés az nem bűn. Maga a kísértés nem bűn. Sátán Jézus Krisztust kísértette, de Jézus Krisztus nem vétkezett. Mert ő benne nem volt bűn, azt találjuk zsidókhoz írt levélben, a második és a negyedik versben. De itt Jakab leveléből, első rész, 14 és 15. versében találjuk a kísértésnek a megfogalmazását, a lényegének a kiemelését. Minden embert a saját kívánsága vonza és csábítja, így esik törbe. Mi az, ami bennünket vonz, vagy a kívánság vonzása és csábítása, és így esik törbe? Azután a kívánság, ha már megfogant, bűnszül. Akkor volt, amikor még a sátánnak joga volt felmenni a mennybe, és itt a mennyben tesz valamit, vádolja, nézd meg, hogy a te főpapod Jósua milyen bűnös ember. Hát mennyire lényeges odafigyelni erre, ezekre a dolgokra, hogy sátán csak azért csábít bűnre, ahogy említettük, hogy saját magát igazolja, a bűnt igazolja, és alkalma legyen utána bennünket vádolni. És figyeljék meg, úgy gondolom, ezt tapasztalatból mindannyian tudjuk. Addig, amíg el nem követjük a bűnt, olyan rózsaszínnek a jónak mutatja be, olyan semmi nem jelentéktelen, és ez egy jelentéktelen dolog, te csak tedd meg, semmi bajod nem lesz, különböző módon csábít bennünket. De amikor elkövetjük a bűnt, akkor megfordítja a nagyítót, és azt mondja, nézd, mekkora bűnt követtél el, neked többi már nincs reményed Isten kegyelméhez. Azonban Isten azért tanácsol bennünket, és Jézus Krisztus azért adta mi atyánkban ezt a kérelmet, hogy ne vigy minket kísértésbe. Azonban még néhány dolgot meg kell beszélnünk. Hányfajta kísértés van, és itt mindjárt itt van a válasz is. Külső és belső kísértés. Na most, a belső kísértés az belül van. A külső, az ami bennünk levő bűn, kísért bennünket belülről. Sátán és a sátán, a gonosz angyalok és a különböző sátán által felhatalmazott emberek kísértenek bennünket kívülről. Azonban, ami főleg a belső kísértéssel szeretnénk foglalkozni, Rómabeliekhez írott levél 7. rész 25. verse alapján. Jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ez egy tipikus belső kísértés. Az ember olvassa a Bibliát, és a Bibliából megérti azt, hogy mi az igaz. Megtalálja azt például, hogy melyik napot kell ünnepelni, vagy megtalálja azt, hogy egy az Isten, egy a közbenjáró, tehát nincs 66 közbenjáró. Megérti azt Jézus Krisztus, hogy ő az egyetlen főpap, egyetlen megváltó. De jön a kísértő. Tehát elmével megértettük, elménkkel megértettük azt, hogy mi az Isten igazsága. De ki fog először is ellenállni annak, amit mi az elménkben megértettünk? Ki fog ellenállni? A test. Mi megszoktuk, nálunk megvan egy becsöpesedett út, minden embernek általában megvan egy maga módja, gondolkodás irányzata és módja. És azon a gondolkodásmódon, azon az életmódon, életstíluson, ő egyszerűen nem is akar változtatni. És amikor az elmével az ember felfogja azt, hogy mi az Isten akarata, akkor magával kell megvívni az embernek. És hadd mondjam el, hogy a magunkkal vívott csata a legborzasztóbb csata a világon. Ezt vehetjük Nagy Sándort is példának, hogy el tudta győzni az egész világot, de magának nem tudott parancsolni. Hány ember tudja azt, hogy bizonyos dolgok károsak, és mégis fogyassza. Nem tud magának parancsolni. Tönkreteszi magát, de akkor se tud magának parancsolni. De nem csak fizikai téren, lelki téren, annál inkább kifejezettebbek ezek a dolgok. Azonban a kísértések belül kell ellenállni. És ehhez, hogy mi belül ellenálljunk, kell az isteni segítség. És kérnünk kell, hogy Istenem, segíts meg! Én értelmemmel felfogtam, én megértettem azt, hogy mi a te akaratod. Én megértettem azt, hogy melyik napot kell ünnepelnem például a Biblia szerint. Azonban, Istenem, mi most add, hogy belülről ezt a csatát meg tudjam vívni, és hogy győzelemmel kerüljek ki belőle. Mert önmagunkkal meg kell megvívni a csatát. Azok imádkozzák őszintén ezt a kérelmet, akik nem akarják cselekedni a rosszat. Ne védj minket kísértésbe. Atyám, én a jót akarom cselekedni. Én azt akarom cselekedni, ami előtted kedves. Én el akarok fordulni a rossztól. Kedveseim, ki gondol a mi atyánk imának elmondásánál erre, hogy én egy kérelemmel fordulok oda, a hatodik kérelemmel a mi atyánkban. És én azt mondom Istennek, Istenem, segíts meg engemet megszabadulni az én bűnös, rossz szokásaimtól, hogy én hűséges gyermeketként veled együtt tudjak élni. A hívő emberek is tévedhetnek. Találunk számos példát, Ábrahám, Jákob, Péter, János. Péter megtagadta, utána megbánta, és Isten megbocsátott. Jákob csalt, Isten megbánta Jákob is, Isten megbocsátotta. Ábrahám is követette el különböző dolgokat. Nem az a probléma, hogy mi valamit elkövetünk az életbe, hanem megbánjuk, elhagyjuk és bocsánatot kérünk, és van egy nagyon szép kijelentése Jézus Krisztusnak, amit Isten értékel. Máriával kapcsolatban mondja el Jézus Krisztus ezeket a szavakat, amit tőle telt, azt tevé. Mit csinált Mária? Amit tőle telt, és Isten mit vár el mindannyiunktól? Mivel emlékeznek rá, hogy nem mindenkinek a lelki ereje egyformán erős. De vajon önök és én megtesszük-e azt, ami tőlünk telik? Mert Jézus Krisztus ezt mondja el Máriáról, ami tőle telt, azt megtevé, tehát azt megtette. Próbáljuk ezt az elvet magunkévá tenni, hogy ami tőlem telik, azt én is tegyem meg. Ami rajtam áll, amit én, mint ember, mint mulandó ember meg tudok tenni, azt én tegyem meg az életben. Én következetes legyek, én hűséges, én istenfélő, Isten szerető ember legyek, hogy én tegyem az Isten akaratát, és Isten segítségével győzelemre is jutok. Jézus Krisztusnak egyik figyelmeztetésére szeretném felvinni mindannyiunk figyelmét Márk evangéliuma 14:38-ban. Jézus mondta ezeket a szavakat Gecsemáné kertjében való bevonulásakor tanítványainak. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Mire vigyázzatok? Miért kell vigyáznunk? Miért kell éberek legyünk? Emlékeznek az előbb olvastó Korintus belekhez írott első levél 10. részének a 13. verséből, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Itt is Jézus Krisztus mit mond? Vigyázz! Meddig érvényes Jézus Krisztusnak ez az egyetlen egy szava, hogy a győzni vágyó, Isten szerető embereknek vigyázni kell. Más szóval, meddig kell vigyázni a győzni vágyó, Isten szerető embernek? Meddig? Mindaddig, amíg élezem a Földön. Miért? Mert mindaddig, amíg itt vagyunk a Földön, van ellenségünk? Van. Tehát sohasem tehetjük le a fegyvert. Nem lehet fegyver szünetet kötni Sátánnal, vagy valaki mással sem. A másik dolog a vigyázás mellett az imádkozás. Én nagyon ajánlom mindannyiuknak, én nem kérdeztem meg önöktől azt, hogy szoktak-e naponta imádkozni. De reggel, amikor felkelünk, próbáljunk, forduljunk oda a jó Istenhez. És a több más kérelem mellett tegyük meg azt, és mondjuk el, Istenem, segíts meg engemet, hogy én legy agyerőt, hogy én ellenállhassak Sátán minden kísértésének, és még egy dolgot hozzáteszek, még a gondolat szintjén is. Még a gondolat szintjén is. Mert bárhol sokkal könnyebb ellenállni a kísértésnek, de legnehezebb a gondolat szintjén tisztának lenni. És csak akkor, amikor ez megtörténik, ott van a vágy, hogy mi szeretnénk győzni, de mi az, hol van az erőtelenség, miben van az erőtelenség? Nem itt, itt már megértettük, de miért van a testben erőtelenség? Azért, mert születésünknél fogva megszoktuk a rosszat. Más szóval elmondva, minden ember olyan, mint egy itatos papír, bűntől ávitatva. És az egész test, a bűnnek a súlya bűnnel van átitatva, és amikor az értelem kezd más irányba menni, Istent követni az értelmével az ember, akkor önmagával a legnagyobb csatát kell megvívnia. Azonban mindenkinek a saját természete felett kell győzni. És ez a győzelemnek egyik titka. A győzelem szerepe az ima és a vigyázás, tehát az, hogy magunk felett győzünk. Szeretnék feltenni egy kérdést. Mit gondolnak önök, hogy ki a mi legnagyobb ellenségünk? A sátán, vagy pedig a mi bűnös vágyunk? Vagy melyiket nehezebb legyőzni? A sátánt, a külső kísértést, vagy a belső kísértést? Belső. És akkor miért, mi szükséges a belső kísértés legyőzéséhez? Ima is az éberség, a vigyázás. A győzelem, győzelmes élet két forrása, a tiszta gondolkodásra jutás, és a másik a természetünk legyőzése. Enélkül, a tiszta gondolkodásra jutás nélkül nincs természet felett, természetünk feletti győzelem. Találkoztam már emberekkel, akik azt mondták, hogy tudja, ha én elhatározom, akkor ott menni fog. Ott be se nincs. Én ezt meghatároztam, ennek így kell lenni, végsősorban nekem senki nem parancsol. Hát hadd kérdezzem, igaz ez? Hogy nekem senki nem parancsol? Hát lehet, hogy körülöttem élő emberek közül senki nem parancsol, de van belülről valaki, aki parancsol. Éppen ezért ezt a sorrendet soha ne felejtsük el. Tiszta gondolkodásra jutás, után következhet be az, hogy a természet felett győzünk. Amikor az ember belejut a kísértésbe, de elkerülhette volna. Sok ilyen eset van az életben, nem elegendő jó szándék, mert a bűnös természetünk mindig visszafelé húz. Sok esetet látjuk, maga Péter is belesétált a kísértésbe. Elkerülhette volna. De miért sétált bele? Látni fogjuk még azt is, de csak így elvet szeretnék előre megmondani, elmondani Péterrel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus elmondta Péternek azt, hogy ő meg fogja tagadni. És Péter azt mondta, hogy Uram, én kész vagyok a halálba menni. Jó, szóba se jött, én téged megtagadjak, ha mindenki megtagad, de én nem. Hogyha elhitte volna azt, amit Jézus Krisztus ad este mond. Ha megszívlelte volna Jézus Krisztus figyelmeztető szavát, akkor nem sétált volna be a kísértésbe. De mivel ő magában bízott, tehát ott volt a bűnös természetnek visszafelé húzó ereje, ezért a másik ok, amiért könnyen belesétálunk a kísértésekbe, hogy az ember nem veszi komolyan, hogy rossz a természete, bűnös a természete. Ezt nem veszi komolyan. Úgy gondoljuk, hogy ha mi elhatározzuk, akkor az bezzeg menni fog. Bezzeg menni fog. Azt majd én véghez viszem úgy, ahogy én akarom. Megy ez így? Ez nem megy. Nézzük tovább a következő fontos dolgot. Van egy nagyon híres mondás, a pokol útja is jó szándékokkal van kikövezve. És elegendő kell jó szándékok a győzelemhez. Nagyon komoly megfogalmazás ez. Mi tudjuk, hogy nincsen pokol, azonban egy olyan ember mondta ezt el, aki hitt a pokolban, és azt mondja, tehát a halálba, a pusztulásba vezető út is jó szándékokkal van kikövezve, és az ember mégis oda jut. Mert a jó szándék nem ment meg bennünket sátán kísértése alól. A jó szándék nem ment meg bennünket sátán kísértése alól. Istenem, a világ rossz, ha azt meggyógyítod, én is jobb ember leszek. Soha nem fogom elfelejteni, egy világhírű szónokot hallgattam Belgrádba, vagy majd közel 40 évvel ezelőtt, egy mondatát soha nem fogok elfelejteni. Egy mondatát. Azt mondta, ha a gyilkos gyalog megy, repülővel, hajón, vagy autóval, az mindig gyilkos. Hogy milyen ruha van rajtunk, mennyi pénzünk van, milyen járművel közlekedünk, az semmit nem változtat jellemünkön. Az semmit nem változtat jellemünkön. Tehát nem mondjuk azt, sokszor emberek ilyet is mondanak, ha én jobb körülmények között élnék, én könnyebben tudnák szolgálni Istennek. Tudják, hogy miből tanultam én nagyon sokat? Ismerik-e önök a tavirózsát? És hogy néz ki a tavirózsa? Olyan matatos, piszkos, szutykos, ja és hol? A mocsárfa. Mocsár fölött, igaz? Tehát egy keresztény ember, ha őszintén imádkozza a hatodik kérelmet, hogy ne vigy kísértésbe, és ezt a csatát vívja, akkor ezen a bűnös világon is győzedelmes életet élhet. Tehát, ha nem győzzük le a bűnös természetünket, akkor le fog az győzni bennünket. Ezért a tiszta gondolkodása jutása nagyon-nagyon fontos része a mi küzdelmünknek, és a mi atyának a teljesítését szemszögéből. Jakab 3, 12, 11 és 12. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörkedeztete édes és keserű? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Igaz ez? Még induljunk el fizikailag. Előjöhet-e a földből, a forrásból édes és keserű víz? Egyszerre, egy forrásból. Vagy egymás után. Na most akkor, kedveseim, próbáljunk egy kicsit gondolkodni. Találtunk azt, hogy mi olyan emberrel, hogy egyik pillanatban imádkozott, és amikor jött ki a templomból, akkor rálépett valaki a kislába újjára, és már a templom kapujába is elkáromkodta magát. És akkor itt valami gond van? Hát azt mondja nekünk a Szentírás, hogy nem jöhet egy forrásban édes és keserű víz. Először felteti a kérdést, vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet édes és keserű? Nem. Akkor hol van itt a probléma? Miről beszélünk mi legtöbbet? Most itt nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk mondani, miről beszélünk mi legtöbbet? Amiről gondolkodunk. Mert a beszéd az elme gyümölcse. Ha nemes dolgokról gondolkodunk, akkor miről fogunk beszélni? Nemes dolgokról. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem mindegy, hogy miről beszélünk, de ezért figyeljünk rá a tiszta gondolkodási jutás fontosságára. Mert Isten soha nem hagy el bennünket is, hála ezért az ígéretért, amelyet találunk feljegyezve, így hangzik. Amikor az Isten emberének a szolgája, ez királyi könyvben van feljegyezve, szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovagokkal, meg hadikocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: jaj, uram, mit tegyünk? Itt Elizeus és szolgájáról van szó, amikor Dótánban vannak, és reggelre bekerítette az ellenséges hadsereg a várost, és amikor felkelt az Isten szolgájának, vagyis a prófétának a szolgája, akkor azt mondja, hogy jaj, uram, mit tegyünk? Ellenséggel körül van véve a város, vajon most mi lesz velünk? Ha olvassuk tovább ezt a kijelentést, Királyok 2 könyvének 6. részében a 15-től a 17-ig terjedő verseket, akkor testvérek, mekkora bátorítás van ebben. De ő, tehát Elizeus így felelt: ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott: uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson, és az Úr megnyitotta a szolgának szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Kik voltak ezek a tüzes lovakkal és harci kocsikkal? Isten angyalai. Ne felejtsük el, amikor mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét, hogy ne vigy minket kísértésbe, ne felejtsük el ezt. Többen vannak velünk, mint ő velük. Mert Isten kéz egy angyal, egy légió angyalt, azt jelenti, hogy 12 000 angyalt, elküldeni egy embernek a megvédésére. Ha Sátán bennünket kísért, ha mi vívjuk a csatát, Isten biztosítja számunkra az angyalok segítségét, mert mit mondott? Nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mind ahogy mi azt el tudjuk viselni, amennyi erőnk nekünk van. Akkor elcsüggedjünk, van-e okunk elcsüggedni, ha mi kísértésben vagyunk? Ne felejtsük el. Én nem tudom rangsorolni a kérelmek fontosságát, és ma sem szeretném azt tenni, de ebben a kérelemben az egyik legtöbb bátorítás van, akkora ígéreteinek van Istennek, hogy mi bátran foghatunk hozzá, és küzdhetünk a legnehezebb körülmények között is, akkor se adjuk fel fitünket, mert Isten meg fog bennünket segíteni a kísértésben. Tehát itt említettük azt, hogy a legnagyobb ellenségünk nem a sátán, második, nem a másik ember, aki körülöttem van. Például hallottam már embereket, hogy azt mondják, ha nekem nem volnának ilyen rossz szomszédaim, én sokkal jobb keresztény ember lennék. Igaz ez? Hát a valóság ez, de hát nem. A legnagyobb ellenség nem a sátán, nem a másik ember, nem a rossz körülmény, hanem bűnös természetünk. És ez az. Nekünk nem az kívülálló emberekkel kell megküzdeni. Nekünk a belső vágyainkkal kell megküzdeni. Ha mi legyőzzük a vágyat, ami bennünk van, a bűnös vágy, például küszködés, így van. Ezzel, azzal, amazzal, hogyha ez a vágyat legyőzzük Isten segítségével, akkor ellen tud leszerünk ellenállni, annak a kísértésnek legyen az ez, az, amaz. Bármilyen minősítésben is szeretnénk megemlíteni ezt. Tehát itt van újból még előttünk ez, ne vigy minket kísértésbe. A kísértéseket el lehet kerülni, sok esetben, nem mindig, de sok esetben el lehet kerülni. Például ott van ugye az, hogy hogyan. Ezért mondtam mindjárt az előbb, hogy hogyan. Hoztuk az előbb Péter apostolt. Jézus azt mondja, míg a kakas az éjszaka kétszer megszólalt, háromszor megtagadsz engem. Uram, az lehetetlen, én te veled a halálba vagyok kész menni, én téged nem fog megtagadni, ha mindenki megtagad, én akkor sem tagadlak meg téged. Na most, hogyan lehet akkor győzni? Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Senki nincs kibiztosítva, hogy mindvégig hűségesen meg fog állni. Ezért, amíg élünk ezen a földön, egyik kezünkkel mindig kapaszkodjunk a mi megváltunk átszegezett kezébe, hogy el ne essünk. Mert csak győzni így lehetséges. Tehát nem elég megtérésre jutni, nem elég olvasni a Bibliát, nem elég elfogadni azt, ami a Szentírásban van megírva. Naponta együtt kell élni Istennel. Ezért mondtam, reggel, amikor felkelünk, kérjük az Isten oltalmát, kérjük az Isten segítségét. És ha napközben úgy érezzük, hogy ez a kapcsolat megszakadt, akkor újból fordulunk oda Istenhez, és újból kérjünk, hogy adjon nekünk erőt. Ha gondolataink zavarosak, akkor egyik gödörből a másikba esünk. Említettük már az elme tisztaságára, mennyire oda kell figyelni. Jézus Krisztus azt mondta Péternek, Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a buzát. Hát ivá, itt van ebben a kérelemben is mi? Azt, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, vagy megkísértsen. Ugye használja Jézus ezt a régi módot, amikor rostálták a buzát, hogy úgy, ahogy rostálják a buzát, próbára tegyék a te hitedet, a te hűségedet. Ezt mondja. És említettük már, Péter megtagadta Jézus Krisztust. Így van. Még pedig háromszor megtagadta Jézus. Most próbáljuk egy picit Pétert átgondolni. Szerette-e Péter Jézust? Szerette. És mégis megtagadta. Tovább. Péter nem akarta megtagadni Jézust. És azt mondta, és Péter őszintén mondta, Uram, én, ha mindenki megtagad, én akkor sem tagadlak meg, én előbb a halálba megyek, de én akkor se tagadlak meg. Ő ezt komolyan gondolta. Tehát nem arról van szó, hogy egy fellengző ember, fellengző szavakat mondott. Péter átokkal tagadta meg Jézust. Nem is egy sima tagadás volt, hanem átkozódni, szitkozódni kezdett, hogy ő egyszerűen nem ismeri. De mondják, Péter sírt. Igen, így olvassuk, hogy miután Péter tekintete találkozott Jézus Krisztus tekintetével, eszébe jutott, amit pár órával azelőtt mondott neki. És így olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Péter keservesen sírt, és kiment Gecsemáné kertjébe. Ott az elmulasztott időt pótolta. Ott Gecsemáné kertjében sírva könyörgött bűnbocsánatét. Péter az ima idejét elaludta, és ő besétált a kísértésvel. Mikor sétálunk be mi is a kísértésvel? Ha magunkba bízunk, úgy, mint ahogy Péter is magában bízott. Ez a nagyon elgondolkodtató dolog itt. szeretnék még egy példát hozni. Itt van egy deszkakerítéssel bekerített ház. És az udvarban sok zöld fű van, és ott legel egy bárány. És mi jól fogjuk és belerugdosunk a kerítésbe, az zörög, dörög, minden. Hogy fog reagálni a bárány? Vagy megijed, vagy arrább megy, vagy tovább nyugodtan marad, pláne ha távolabb van. De mi történik akkor, hogyha egy pitboly van belőle? Az bizony nekünk rohan. És nekünk esik. Na most, miért hoztam ezt a két példányt? Megtörténhet, lehet bárány természetű ember is? De lehet pitboly természetű ember is? Na most én milyen vagyok? Én milyen vagyok? Mert ha Jézus Krisztus báránya van összehasonlítva, íme az Isten báránya, aki elveszi a világnak bűneit. Vagy pitboly természetű vagyok. De hogyha ilyen természetű vagyok, akkor se ne csüggedjek el. Mert Jézus Krisztus segítségével bárány természetű emberré legyük. Befejezésül ne védj kísértésbe. Istenem, segíts belől megszabadulni a rossztól. 1. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. Szeretem én az Isten teljes szívemből. Szeretem én az Isten teljes lelkemből. Szeretem én az Isten teljes elmémből. És szeretem én az Isten teljes erőből. Ha igen, akkor bármilyen kísértés, ha jön ránk, győzni fogunk. Győzni fogunk, és ellen tudunk állni. Jó Isten, segítsen meg bennünket, hogy Istenem, szabadíts meg engemet belől a rossztól, hogy én megtisztulva te nálad lelki békét, lelki nyugalmat és lelki örömet találjak. Jó Isten, segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: találkozás Jézussal.
1: Történelmi személy volt a Jézus Krisztus, az igazi Jézus nyomában. Hadd tegyek fel egy kérdést, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy úgy érezzük, hogy átvernek bennünket. Nem tudom, volt már valaki ilyen helyzetben, hogy becsaptak? Akár boltban, akár úton, útfélen, akár ideológiailag. Egy biztos, az, hogy vallásilag is nagyon sok embert becsapnak. Ugyanis 20 000 különböző felekezet van a világon, és mind a 20 000 mit mond magáról? Szóval neki van igaza. De mind mivel mást mond, hánynak lehet egyszerre igaza, ha különböznek? Egynek. És 19.999 valahol lehet, hogy tévúton van. Úgy érzem néha, hogy az egész élet olyan, mint egy kéz átverés show. Megveszünk dolgokat, és nem azt nyújtják, mint amit ígértek. Tévéreklámok nem erről szólnak? Milyen szépen mosnak a mosóporog a tévében, nem? Minden folt azonnal, rá lehet vasalni, mindent lehet tenni, és amikor kipróbáljuk otthon, akkor rájövünk, hogy nem is a mosóporral van a gond, hanem a mosógéppel. Venni kell hozzá még